0: holokauszt áldozatai előtt tisztelgő emlékmű avatásán szombaton a 3. kerületi Csíkszereda parkban. Nem tudjuk a számokat, nem tudjuk hány ember esett áldozatul a terrornak. Ennek roppant egyszerű az oka, annyira olcsó volt egy ember élete, hogy nem kellett elszámolni vele, mondta a polgármester. Foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt folyik nyomozás a MOL tiszaújvárosi üzemének robbanása ügyében, közölte a Borsodabói Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője. Janasúcki Attila tájékoztatása szerint a helyszíni szemle után elindult az eljárás. A MOL petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén pénteken reggel történt robbanás, az üzemi balesetben egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója és kapitány István gazdasági és energetikai miniszter helyszíni tájékoztatása szerint a balesetnek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsor ismétlés következik.
2: És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunkkal ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel, értékekkel érkeztünk Budapest, és a vétel között mindig mondom pezsgő kulturális életének a legjobbával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak, igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és hát Major Eszter többször meghallgatta már azt a konfot, amit most mondani fogok, hogy igen, ebben a műsorban olyan alkotókkal beszélgetek, akik nagyon is hatással vannak a kulturális életünkre. Egy író ember, aki egész életében alkotott ráadásul még dalszövegeket is, olyan dalszövegeket, amelyeket valószínűleg a Sláger FM éjjel-nappal játszik, de nagyon sokat. Könyveket is írtál, fogsz is írni, hát és hát nagyon izgalmas az, amivel most érkeztél. Örülök, neked már rég találkoztunk.
2: Én is örülök. Szépen.
1: Hogy vagy, Eszter?
2: Köszönöm.
1: Lelkileg.
2: Jól. Egyébként ez a tavasz, ez új.
1: Maradjon is így.
2: Igen, új lendületet hozott. És
1: alkotóként is?
2: Igen, nekem mindig alkotóként is egyébként. Most egy-másfél éve kezdtem el úgy írni, kicsit ebből a börtönből kiszabadulva, hogy ugye felkérésre írni, hogy a saját örömömre. Keresem még a helyem ebben, különféle műfajokban próbálom ki magam, és tavaly volt Fodor Ákos halálának és születésének is kerek évfordulója, úgyhogy visszatértem a haikukhoz, mert egyébként régen írtam haikukat, és elkezdtem újra haikukat írni. Amiből elég sokat meg lehet írni, mert egy rövid. Versforma, meghatározott szótagszámmal és sorokkal, és Fodor Ákos szellemében kezdtem el írni. Én nem tudok olyan gyönyörű kis háromsoros ékszer dobozokat írni, mint ő. Úgy gondoltam, hogy viszont ezeket elő lehet csalogatni másokból, úgyhogy haiku kérdésverseket írtam, és ez most egy kicsit ugye a központi témája.
1: És ezt a TikTokon meg is lehet nézni.
2: Igen, elkezdtem a TikTokon megosztani
1: ezeket. Teszed fel a kérdéseket, nagyon jó, mert elgondolkodtad vele egyébként a kérdésekkel, és azért is jó, hogy most beszélünk erről, mert készülnek a workshopok, a haiku workshopok. Hú, de jó lesz. Csak mondjuk már el, kérlek, az elején, mert nem biztos, hogy minden hallgató pontosan tudja, hogy mi az a haiku.
2: A haiku egyébként egy japán versforma, amiben a természetről írtak általában. Nincs címe, nincs benne kérdés, nincsenek benne rímek, három sor, egy öt, egy hét, és még egy öt szótagos sor az egész.
1: De az élet nagy kérdéseiről? Vagy még az sem feltétlenül?
2: A japánok a természetet írták le vele, és azt nyilván összekapcsolva valahogy az emberrel. Uh-huh. Fodor Ákos bölcseleteket tett bele, olyanokat, amik elolvasod, és hogy három sorban hogy lehet olyat mondani, hogy fejbeveri az embert. És én azért nem próbálkoztam ezzel, mert ugye én a dalszövegekhez vagyok szokva, ahol mondjuk van egy bemondás, ami tök jó, meg a refrén, de hogy azért hosszabb, meg a versek is hosszabbak, mint egy haiku. Hogy most akkor abba úgy beletenni azt a kis bölcseletet, meg azt gondoltam, hogy hát nekem még nincsen annyi életbölcseletem, hogy de tudom azt, hogy min érdemes mondjuk gondolkodni. Mm. Sok-sok kérdést teszek fel. Én benne maradtam ebben a miért korszakomban szerintem.
1: Hát ja, de az a jó, nem? Hát ez visz előre,
2: igen,
1: alkotóilag.
2: Igen, én nagyon sokat kérdezek, és egyébként például, amikor jártam filozófia iskolába, akkor azt mondták, hogy a filozófus kérdez, a filozófus kérdezi meg minden nap, hogy ki vagyok én, mert ez is vagyok, az is vagyok. Most már az ember tudja azt, mert beszél erről a pszichológia is, hogy különböző területeken vagyunk valakik. Uh-huh. De vannak olyan kérdések, amit azért érdemes föltenni, mert lehet, hogy az emberek, vagy talán én magam sem gondolkodnék rajta, hogyha reggel nem tenném fel magamnak ezeket a kérdéseket, és ezeket tettem kis haikukba.
1: És ezen így agyalsz egész nap egyébként?
2: Úgy van, hogy amikor hallok valamit, és elgondolkodom rajta, akkor gyorsan írok róla egy haikut. És most már minden hétre van egy, tehát 56 haiku van olyan, amit azt gondolom, hogy hogyha az ember bárkivel szemben vagyok, és mond egy számot, és abból az 56-ból kiválasztok egyet, akkor az hasznos lesz.
1: Akár már könyvbe is ki lehetne adni.
2: Igen, erre gondoltam méghozzá úgy, hogy én szeretem a sorsra bízni a dolgokat, tehát, hogy végülis így kisorsolni azt a haikut, ami arra a hétre minden nap elgondolkodhatja az embert. Úgy képzeltem, hogy lesz benne egy kis pörgentyű, mint a ruletben, megpörgeti az ember, kijön az a szám.
1: Zseniális.
2: És akkor azon az egy kérdésen.
1: Hát játszva gondolkodtatsz el. Azért az fontos.
2: Igen, szóval, hogy ha nincs kedve megpörgetni az embernek, akkor nem pörgeti meg, de hogyha mondjuk ott lenne a polcokon ez a könyv, akkor akkor talán hozzáadhatna az emberek életéhez.
1: Hát abszolút, ezek irányadók vagy útravalók is lehetnek napi szinten.
2: Igen, és érdemes szerintem tényleg akár egy hétig minden nap feltenni az embernek magának ezt a kérdést, hogy hogyan alakul benne a válasz.
1: Szerint, és a workshopokon például megtanítanád a többieket, az alkotó szellemű embereket erre?
2: Én arra gondoltam, hogy az a legjobb formája, hogy ott mindenki pörget vagy húz magának egy haikut, és a válaszverset írja meg rá.
1: Mert ezt is lehet.
2: Igen.
1: Szuper. Neked egyébként hoz ez minőségi változást a napodba?
2: Igen.
1: Gondolkodás szempontjából is?
2: Igen, abszolút. Most nem mondom, hogy én húzom ezeket a saját haikuimat, de hogy én nagyon sok kérdést teszek fel magamnak is, és van olyan, amin pörgetem magam, és van, amikor meg csak hagyom, hogy megérkezzen a válasz. Nem kell mindig mindenbe beleavatkoznunk szerintem, ami körülöttünk van, vagy ami velünk történik, egy-egy jó kérdés olyan kapukat nyithat ki, hogy egyszer csak így beesik a válasz, és felismeréseket hozhat.
1: Ugye, amíg nem éltek a mikrofonok, itt beszélgettünk alkotókként az alkotás lélektanáról, hogy ki miért ír, ha ír. Te egyértelműen akkor iparos voltál popzenei dalszövegíróként? Az iparosságnak lehet nevezni?
2: Tulajdonképpen igen, mert bár az ember beleteheti a saját élettapasztalatát abba is, a dalszövegekbe, de azért alapvetően meg kell felelnünk, és az kell, az tényleg fontos, mert hogyha nem felelünk meg azoknak a kritériumoknak egy-egy dal kapcsán, akkor egyszerűen nem fogja visszaadni azt, ami miatt eljött hozzánk, bocsánat, az énekes.
1: Mármint maga az előadó, ugye, aki megbízott.
2: Igen, és akkor ott nagyon fontos, hogy milyen a dal, ki énekli, milyen szó használat
1: milyen
2: van benne,
1: zene?
2: Milyen a zene, tehát ebből lesz egy egység.
1: De az van még, ugyanúgy írod a dalszövegeket?
2: Igen. Szeretem egyébként nagyon, és azt kértem, vagy úgy kimondtam magamban, hogy szeretnék zenekarokkal dolgozni, mert ugye egyes előadókkal dolgozom, a Hooligans-szel nagyon sokáig dolgoztam, de aztán most már egy ideje elváltak az útjaink, és jó, hogy jönnek zenekarok, például New Level Empire-ről most már több dalt csináltunk, és nagyon élvezem, több mindenkinek kell megfelelni, mert itt mindenki leokézza a szöveget, de hogy azért magányos munka az írás, tehát hogy nem csak az iparosságával lehet probléma, hanem az, hogy az ember egy kicsit elszigetelődik. Ha elmész mondjuk a stúdióba, akkor ott találkozol az előadóval, sőt a dalszerzővel is.
1: Te ott vagy a felvétel az énekésen?
2: Szeretek elmenni, igen, meg szeretik is, hogyha elmegyek. És akkor ott a prozódiában, hogy gondoltam, annak a sornak az eléneklését sokat tudok segíteni. Viszont tényleg elszigetel ez a, hogy egyedül ír az ember otthon. És hogyha mondjuk egy ilyen workshopot csinálunk, akkor mégiscsak úgy a kultúra keretein belül találkozunk másokkal. Járok különféle kurzusokra. Ott azért szembesülök azzal, hogy nagyon más gondolok egyébként a verselésről, mint egyébként gondolnak. Nem tudom, hogy azért, mert hogy 30 éve írok dalszövegeket, és onnan közelítem meg, vagy egyébként is másfajta verseket írnék, mint mások, de még úgy keresem a helyem ebben, de azt hiszem, hogy egyébként ilyen haiku kérdéseket sem láttam még máshol.
1: Jó is, hogy mondod, hogy lehetne ezeket énekelni, szerinted?
2: A haikukat?
1: Vagy annyira nehéz, pont amiatt, hogy a szabadsága miatt, ami nem feltétlenül szabadság, mert igen, egy nagyon szigorú keretrendszerben.
2: Nagyon rövid is, tehát hogy emiatt szerintem nem lehetne elénekelni.
1: Akármilyen új hullámos verzióban sem.
2: Nem, lehet, hogy rá lehetne engedni a szunót, és megnézni, hogy mit csinál belőle, de akkor ez egy ilyen, hát mondjuk egy olyat lehetne, egy meditatív zené, és akkor folyamatosan ott van alatt ez a kérdés, de szerintem azt nem énekelni inkább, hanem úgy elsuttogni.
1: Na jó, te kezdted el behozni az AI-t, meg a mesterséges intelligenciát, nem akartam ezzel jönni magamtól, de hát akkor, ha itt ülsz, meg már így feldobtad a labdát, akkor nem fogom kikerülni. Mi van most a dalszövegírásban? Mit látsz magad körül? Elárasztották a ChatGPT-t és költemények az étert?
2: Én eléggé hamar kiszűröm, hogy mi az, ami AI-jal íródott. Ezeken a kurzusokon is látom, hogy kik használják. Nem tudom, valahogy úgy lehet érezni, bár egyszer volt egyébként Sebestyén Áronék csináltak egy olyat, hogy az AI és a, de mondjuk az angolul volt, úgy nehezebben ítélem meg, hogy csináltak három dalt, az egyiknél abszolút az AI írta a szöveget, volt egy feles, és volt, amit meg ők írtak, és hát szavaztam, és nem sikerült eltalálnom, de szerintem magyarul jobban megérezzük, hogy mi az, amit...
1: Mert még nincs olyan szinten.
2: Nincs olyan szinten. Én szoktam beszélgetni a ChatGPT-vel, meg is kérdeztem, hogy ő ezt hogy csinálja. Nyilván semmi lélek nincs benne, el tudja mondani azt, hogy panelekből rakja össze. Amikor azt mondom, hogy keresek egy rímet erre vagy arra, és mondjuk nem a rímszótárt használom, mert éppen nyitva van a ChatGPT, nem tud jót mondani, nem tud jó rímet mondani, vagy azt mondom, hogy keresek ide egy jelzőt, aminek mondjuk hosszú, rövid, rövid ugye a szótag hosszúságai, és nem tud, még csak azt sem tudja, tehát nem is annyi szótagot ír, és akkor mondom, hogy hát ha-hó, és akkor, de ez segített már abban, hogy nagyon nem találtam egy jelzőt, és leírtam, hogy én mit írnék oda, és akkor feldobott párat, azt hiszem talán így egy az egyben nem vettem még át, csak akkor elgondolkodom, hogy jó, hogy ez is lehet.
1: Hát ötletként.
2: Akkor viszont, ha ebből kiindulok, akkor ide ez is jó. Tehát, hogy igen, de mi felelősségünk?
1: Tehát néha egy asszisztens.
2: Asszisztensként, igen. Okay. És akkor már nem is annyira magányos.
1: Oké, igen. Nekem annyira költséges, mint ha...
2: Igen, de egyébként hozzáteszem, hogy nagyon félre tudja vinni az embert, és nem tud meghatározott szótag számra írni egyáltalán.
1: Hát volt. Csak szó számolni is, én azt vettem észre.
2: Igen, most például egy bankszámla számot kerestem az interneten, és ugye beírtam, és akkor ugye már az AI alapú keresés van, és nem jól írta, tehát egyel arrébb írta, tehát hogy szerintem ne bízzunk benne.
1: Igen, most még semmiféleképpen, 100%-ig. Meg hát szerintem az emberi kreativitás az egyre inkább értékelődik föl.
2: Én is ezt gondolom.
1: De a zenészek is értékelik? Most erre vagyok kíváncsi.
2: Az egyéni dalszövegeket? Abszolút. Igen. Olyanba futottam mostanában bele, hogy az egyik előadó megírta egy pár sort, amit ő szeretett volna, és ugye arra ráengedte a zenekészítőt, és akkor ugye az adott egy formát az ő szövegének. De hát olyan butaságok voltak benne, és akkor átküldte, és megbeszéltük, hogy megtartjuk azt, amit ő talált ki. Most már látjuk a szótagszámot, hogy hogy van, de az összes többit megírtam én, mert hogy összefüggéstelen dolgok voltak benne. Tehát okosan lehet használni, de én azt érzem, hogy mint ahogy bejöttek a dob programok, attól még
1: ugyanúgy van zene is.
2: Attól még van zene és vannak dobosok.
1: Sőt, hát én a nagy zenekaroktól hallottam, hogy egy csomószor a dobosot se volt a lemezfelvételeken, mert megcsinálták egyébként.
2: Igen, de aztán amikor meg koncert
1: akkor
2: van,
1: akkor meg lehet tudta dobolni simán, meg még jobb is volt.
2: Igen. Úgyhogy ezzel már a dobosok átmentek, ezt tudom, mert ugye a férjem dobos, tehát
1: na, ő... Akkor pontosan.
2: Igen, és ő is azt mondta, hogy megtanulta kezelni a dobprogramokat, ezzel egyébként a saját életét is megkönnyítette. Szóval, hogyha úgy tudjuk használni, hogy megkönnyíti az életünket, az jó, de nem szabad elfelejteni, gondolkodni, és kérdéseket föltenni, hogy visszakanyarodjak a haikukhoz.
1: Na, ugye nekem szintén a kérdések régi mániám, mert mindig azt mondom, hogy olyan kérdésekkel kell dolgozni, hogy feltétlenül gondolkodni érdemes. És ez valahol egy agytorna is. Meg hát önfejlesztés szempontjából sem rossz néha ránézni saját magunkra.
2: Igen, meg azért bekúszott már az, hogy az emberek megkérdezik maguktól ilyen különböző pszichológiai oldalakon, vagy nem tudom, lehet olvasni, akárhogy kérdezzük meg, hogy miért lehetünk ma hálásak. Nem például egy ilyen kérdés. Jó, mondjuk én ennél egy kicsit bonyolultabbakat írtam. Vannak benne egyébként nagyon egyszerűek, például, hogy ami azt kérdezi, hogy feküdtél már le csak úgy a fűbe, hogy megnézd a csillaghullást, ezt nyilván az fogja majd kipörgetni, aki nem áll meg megnézni az életnek a szépségeit, mert mindig szalad valahova, de például olyan kérdés is volt, hogyha és azt föl is tettem, hogyha egy napod lenne már csak az életedből, akkor azt kivel töltenéd.
1: Te szoktál idézni dalszövegeket mástól?
2: Hol?
1: Mit tudom én, napi szinte, ha eszedbe jut.
2: Ja.
1: Mit tudom én, az, aki szép, az reggel is szép.
2: Ja,
1: ahogy Charlie énekelte.
2: Igen. És ott vannak olyanok, hogy valaki azt mondja, hogy már megint hogy eltelt a nap, és akkor rögtön az ember hozzátesz, hogy ahogy mindig szokott. Igen. Tehát, hogy igen.
1: Na, szóval azt észrevetted már a saját munkásságodból, hogy tőled idézgetnek ugyanígy?
2: Szerintem vannak olyanok, én azon vagyok mindig ledöbbenve, amikor magukra tetováltatják az emberek
1: sorokat.
2: Ja, hát
1: ez meg a másik. Hát
2: az
1: már megélted, hogy a saját soraidat
2: az
1: láttad?
2: A Hooligans vonal, igen, az Apám című dalból például.
1: Gondoltam.
2: Elég sok tetoválás van. De szokták egyébként, mert a kicsi szívet, a Szekeres Adrián kicsi szívét, azt igen. Meg azért úgy szoktam látni, például bárhol van az, hogy kimondja valaki, hogy hát ez úgy egyben van olyan kerek egész, akkor mindenki rögtön a Berecki dalra gondol, szóval, hogy...
1: Na, pont erre gondoltam, igen, hogy igen. Ezt megélni azért, ez felelősség is, nem csak jó érzés, hogy olyanokat teszel le, meg hagysz a kollektív emlékezetben is akár, de a kultúrában mindenképp, hogy ott lesz a lenyomatod, és ez túlél.
2: Igen, de ezen tényleg nem
1: gondolkodsz.
2: Nem.
1: Vagy lehet, hogy az még...
2: Nem szoktam.
1: Békjókat is tenne rád?
2: Igen, szerintem úgy írni, hogy na most akkor olyat írni, hogy akkor húha, hogy akkor, meg egyébként nem lehet tudni. Tehát, hogy nincs semmi másom, mint kifejezés, az nem egy nagy szám szerintem. De ott együtt az Attila hangjával, azzal a...
1: A nagyvilágon már hozzá is teszi a,
2: igen,
1: az
2: igen, ember. Igen. Szóval, hogy ezek később derülnek ki egyébként, nem így kell írni. Úgy kell írni, hogy adjunk át értéket, de úgy nem, hogy ezzel most mit hagyunk itt.
1: De ösztönösen írsz?
2: Igen. Igen. Sok kutatómunkát végzek, mielőtt nekiállok egy dalnak, és aztán utána nagyon hamar meg tudom emiatt írni. Tehát, hogyha megvan az irány, megvan a szókészlet, amivel szeretnék dolgozni, akkor utána már ösztönösen megy, igen, de nem csak úgy jön az az ösztön, meg nem csak úgy jön az az ihlet, hanem azért előtte meg kell dolgozni.
1: Ha most bárkinek az érdeklődését felkeltette ez a haiku workshop, akkor téged kereshet a weboldaladon, meg a közösségi oldalakon keresztül?
2: Igen, abszolút.
1: Major Eszter néven.
2: Igen.
1: Találnak meg. A hivatalos oldal is így van?
2: Van egy olyan oldalam, hogy majoreszter.com, oda a dalszövegeket rakom fel, nem is tudom, hogy ott van-e elérhetőség, majd akkor teszek a honlapra, de van egy Major Eszter dalszövegíró Facebook.
1: Az a hivatalos
2: Facebook oldal.
1: Ott elérnek.
2: Igen. Egy baj volt vele, hogy azt hiszem, nem is tudom, talán egy vagy két évet, nagyon-nagyon mennek az évek, valahogy elvette a Facebook az oldalamat, mármint, hogy a saját Major Eszter oldalamat, és azzal együtt ment a levesbe a Major Eszter dalszövegírós, és akkor nagyon sokáig nem csináltam, és pont itt voltam bent valamikor, szerintem akkor az, hát két éve volt, igen. És kérdezte tőlem Melinda itt kint, hogy Malik Melinda, hogy nem csinálsz már semmit, nem találom az oldaladat, és mondtam, hogy elment az oldalam, és nem csináltam újat, és mondta, hogy én úgy szerettem látni, hogy miket csinálsz. Aha. És akkor emiatt megcsináltam újra.
1: Egészet.
2: Igen, úgyhogy most ilyen 4-500.
1: Na hát kedves hallgatóink, segítsünk ezt, hogy duzzadjon.
2: Igen, és
1: az oldal.
2: Igen, mert...
1: Kiteszed a haikukat is?
2: Nem, haikukat oda még nem tettem ki, a TikTokra raktam ki még csak párat, de volt már például olyan, amit csináltam, hogy ugye van az erényes verses kötetem gyerekeknek, igen. És hogy akkor abból, hogy akkor közösen gyakoroljunk egy-egy erényt egy hétig, és akkor egy kislány elmondta az erényes verseket, és akkor ez volt a feladat, hogy gyakorolni egy hétig egy-egy erényt. Tehát szoktam ilyeneket...
1: Ja, ezek nagyon jó kezdeményezések.
2: Igen, és akkor gondoltam, hogy a haikuval is szeretnék majd akár kis haikuíró versenyt.
1: Látod, ezt akartam kérdezni, hogy nekem nagyon tetszett régen is, hogy elmentél óvodákba, és ott tényleg olyan előadásokat tartottál a piciknek, hogy ami adott nekik útravalót hosszú távon.
2: Igen.
1: A haikut is lehetne nekik?
2: Nem, szerintem a gyerekeknek.
1: Nem érettek még?
2: Nem, valahogy a haiku, tehát ők sokkal inkább az ütemhangsúlyos verselésben vannak, tehát
1: Sláger
2: FM, jaj, de jó.
1: Aha, okay. Jó, szóval... nekik írtál azért sok dalt.
2: Igen.
1: Hallgassák meg azokat.
2: Igen, és akkor ezt inkább felnőtteknek, olyanoknak, akik azt mondják, hogy én biztosan nem tudok verset írni, mert mondjuk hadilábon állnak a ritmikával, a rímekkel. Itt ezzel nem kell foglalkozni, itt a sűrítés a lényeg, úgyis rohanunk mindig, és akkor három sorban meg lehet fogalmazni.
1: No, hát mit illik ki ilyenkor kívánni? Sok csillogó szempárt a workshopokon, hogyha elkezded?
2: Igen. És egyébként arról meg nem is beszéltünk még, ugye, hogy amikor szoktunk menni idősek otthonába.
1: Ja, igen, az a másik.
2: Igen, ott szoktunk ott is ugyanolyan verseket, mint a gyerekekkel, de ott is szoktunk verseket írni, és nagyon-nagyon élvezik. Szerintem ide sok nyitott érdeklődő embert kívánnék magamnak.
1: Na, akkor azt kívánom neked, mert nagyon nyitott szép, embereket. Meg nemes a kezdeményezés. Úgyhogy csak így tovább. Köszönöm. És várlak szeretettel, amint újabb mérföldkövet kijelölsz magadnak, és megteremtesz, vigyázz magadra.
2: Köszönöm,
1: hogy itt voltál. Major Esztert, kedves hallgatóink, akkor kövessék, szeressék, és értékeljék azt a sok-sok energiát, meg melót, amit beletesz a hivatásába. Viszonozzák a figyelmükkel, szerintem ez a legtöbb, amit
2: köszönöm
1: adhatnak.
2: Köszönöm előre is.
1: Esztertől ugyan most elköszönök, önöktől még nem, jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.

0: Ez a Slágerkult.
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, illetve vendégek, mint az előző részben természetesen. Tudják, ennek a műsornak az egyik specialitás, hogy az alkotók villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is. És változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik igenis képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és képesek értünk, miattunk dolgozni és tenni a dolgukat. Borovi Dániel kurátorként már nagyon régóta hatással van a kulturális életünkre. Örülök a találkozásnak, mert még nem találkoztunk sem az életben, sem az étterben. Most ez egyszerre megtörténik. Jó, hogy jöttél. A Várkert Bazár, hát több Strobl kiállítás van most a városban, ezt megbeszéltük, amíg nem éltek a mikrofonok, de erről már beszéltünk korábban mi is ebben a műsorban. Képmás szobrokkal most ez ennek kapcsán jöttél a Várkert Bazárba. Meddig látható?
2: A kiállítást június végéig lehet megtekinteni, és nem is csak a Várkert Bazárban látható, hanem két helyszínen. A Várkert Bazárban a kiállításnak az első fele látható, a másik fele pedig a Csíkós udvaron, tehát a Királyi Lovarda mellett. És azért is egy jó helyszínválasztás ez, bár praktikus okai is voltak, mert aki meg szeretné nézni az egész kiállítást, annak keresztül kell menni a váron, tehát tulajdonképpen a kiállítás két része között tényleges eredeti Strobl alkotásokkal is találkozhat a várban, hiszen nem tud úgy átmenni az egyik helyszínről a másikra, hogy ne ejtse új útba például a Mátyás kutyát, ami ugye az egyik Strobl főmű a Királypalotának az egyik homlokzati falában. És hát ugye ott van a Nemzeti Galéria maga is, ahol az állandó kiállításon nagyon gazdag Strobl anyag látható, de ha lemennek a Nemzeti Galéria alá a Nádori kriptába, akkor ott is találkozhatnak Strobl alkotásokkal, hiszen több Habsburg síremlék is az ő nevéhez fűződik. De ha tesznek még egy kört a várban, és elsétálnak a Szent Háromság térig, akkor ott pedig ugye mindenki ismeri talán, hogy a Szent István lovas szobor is Strobl alkotása.
1: Na, hát egy igazi időutazás ez. Aki elmegy és megnézi ezt a, hát a kört, mondhatjuk így?
2: Hát tulajdonképpen igen, mert annyi Strobl alkotás készült.
1: Egy helyen biztos, hogy nem lát ennyit. Most jelen pillanatban.
2: Jelen pillanatban nem.
1: Igen. Pedig sok kiállításon is elmondhat, hogy a legtöbbnek te vagy azért a hátterében, mert hogy emlékév van, ugye 170. születési. Jubileumot nézzük, a halálának meg a 100. évfordulója.
2: Igen, így van, és nagyon sokféle program szerveződik, nem csak Magyarországon, hanem a környező országokban is, hiszen Strobl Liptóból, tehát a Felvidékről származott, és ott ma is áll a szülőháza, amit tulajdonképpen most már nem is csak egy egyszerű szülőház, mert Strobl aztán 90-es években, tehát amikor már elismert szobrász lett, megvásárolta ezt az épületet, és elkezdte bővíteni, és amikor a nagy megbízásai jöttek az

0: Budapesten dolgozott az Epreskertben, uh-huh. és innentől kezdve a torony megépülésétől kezdve lett Liptóban is egy nagy műterme, ami azért is műterem torony, nem csak azért, mert ez ő műterme volt a földszinten, hanem mert talán ezt kevesen tudják, hogy Strobl-nak a nővére is művész volt, festő.
1: De ezt meg én sem tudtam.
0: És Strobl Zsófia volt, gyakorlatilag az ő pályájuk párhuzamosan indult, tehát már gyerekkorukban felfedezik mindkettőjüknek a rajztehetségét, és Strobl, amikor Bécsbe került tanulni 1874-ben, ami egy családi döntés, mert ugye ő Lőcsény jár gimnáziumba, ott gyakorlatilag szintén csak a rajzkészségével tűnik ki, úgyhogy a tanárai azt javasolják a szülőknek, hogy inkább keressenek valamilyen iparos mesterséget neki, és így kerül egy vasgyárba majd gyakornoknak, ahol különböző kályhákra szánt ornamenseket, motivumokat mintáz, és akkor itt fedezik föl, hogy nem csak a rajzban, hanem a plasztikában is nagyon tehetséges, és ezután dönt a család úgy 1874-ben, hogy érdemes lenne Bécsben folytatni a tanulmányait. Bécs azért is jöhet szóba, azon kívül, hogy a közép-európai művészeti életnek a korabeli központja, mert Bécsben él a családnak már egy fele. Strobl-nak az édesanyja, akit ugye az egyik főműről, az Anyánk szoborról talán mindenki ismer, vagy ez egy olyan szobor, ami azt hiszem mindenkinek az általános iskolai valamelyik tankönyvében szerepel. Tehát Anyánk, azaz Virosztek Karolina a második házasságából születik Alajos, de neki van egy korábbi házassága, amelyből két gyermek születik, az egyik Kratochwil Hugo, aki Bécsben él, és amikor a család úgy dönt, hogy Strobl Bécsben kellene folytassa a tanulmányait, akkor Kratochwil Hugo ez, aki segít a bécsi elhelyezkedésben, letelepedésben, és így kerül Strobl a császárvárosba, és aztán nem sokkal később úgy dönt a család, hogy Zsófiának is érdemes lenne valamilyen magasabb fokú művészeti képzést elkezdenie, úgyhogy ő is Bécsbe kerül, és ők gyakorlatilag párhuzamosan tanulnak Bécsben a Kunstgewerbe Schule-ben, tehát az iparművészeti iskolában, majd pedig Strobl még feljebb lép, és a Bécsi Akadémiának lesz a szobrász hallgatója, és amikor ők végeznek, akkor gyakorlatilag ők egyszerre települnek vissza Magyarországra, tehát ekkor költöznek együtt Budapestre, és gyakorlatilag innentől kezdve egészen Strobl haláláig egy kis periódust leszámítva együtt is fognak élni és dolgozni. Ez egyrészt azt jelenti, hogy ők egy háztartásban élnek, először a Lövöldetéren, utána eltük költöznek a Főutcába, hozzájuk költözik az édesanyjuk is, amikor beteg lesz a 80-as években, és ugye 1889-re épül fel a szobrász mesteriskola épülete az Epreskertben, ugye Strobl már a 80-as évek közepétől a budapesti mintarajztanodának a szobrász tanára, és vannak olyan tervek, hogy ezt majd egy felsőfokú, tehát akadémiai képzést nyújtó intézménnyé fejlesztik, vagy legalábbis lesz ennek majd egy ilyen leágazása is, és ezért épül fel a szobrász iskolának az épület az Epreskertben, ami kettős funkciót szolgál, egyrészt a hallgatók képzését, másrészt pedig ez a Strobl-nak a műterme, de nem csak egy Strobl-nak a műterme, hiszen Strobl Alajos eléri azt, hogy a galéria szinten a nővérének is egy műtermet létesítsenek, úgyhogy gyakorlatilag ők a 80-as évek végétől kezdve párhuzamosan, tehát egy épületben dolgoznak együtt, ennek vannak mindenféle egyéb jellemzői is, hiszen ugye egy ilyen galériás átlátást is biztosít a két műterem, úgyhogy meg a galériámban egy harmónium, ami a kis műterem felé nyitott.
1: De ez inspirálóak hatott rájuk?
0: Igen, a zene az nagyon fontos, és ugye a 1880-as években járunk, tehát a zene az élő zenét jelez, tehát világos. Nincsen még semmifajta hangrögzítési metódus, tehát hogyha valaki zene mellett szeretne dolgozni, mondjuk szobrot mintázni a műtermében, akkor ez a lehetőség van, hogy fönt a galérián van egy harmónium, és ott játszik mondjuk Zsófia, miközben lent Alajos mintáz, vagy ott énekel Alojzia Strobl-nak a felesége, aki egyébként a

0: testvérének a lánya, ami a korszakban is egy viszonylag szokatlan családi kapcsolat, hogy a
1: Fél testvérének a lánya.
0: Az édesanyja, Strobl édesanyja első házasságából származó fia, igen, tehát a már említett Bécsben élő Kratochwil Hugo lánya, Kratochwil Aloisia, aki a 70-es évek közepén születik, akkor, amikor Strobl oda kerül Bécsbe szobrászhallgatónak. Úgyhogy gyakorlatilag Strobl ezt a kislányt szinte születésétől fogva ismeri, igen, készít is róla már gyerekkorában több portrészobrot, majd aztán 1896-ban feleségül veszi. Mm. És miért is említettem? Ja igen, hogy Aloisia pedig hát professzionális szinten énekel, úgyhogy gyakran az ő, éneke mellett dolgozik Strobl a műteremben.
1: Egyébként téged álmodból felkeltve is tudod már a teljes Strobl életrajzot?
0: Még nem, mert ez egy borzasztó szerteágazó téma. Én úgy keveredtem ide, hogy művészettörténészként többek között uralkodói reprezentációval, emlékműszobrászattal, emlékezett politikával foglalkozom. Így aztán kikerülhetetlen volt az elmúlt 25 évben is, hogy Strobl itt-ott egy-egy téma kapcsán felbukkanjon. Uh-huh. De ez a tavalyi évben vált igazán intenzívvé, amikor megkeresett Strobl és unokája Strobl Mátyás azzal, hogy egy életműkatalógus készül, és felkért, hogy legyek ennek a szaklektora, amiről aztán kiderült, hogy egy sokkal komplexebb feladat, és emellett pedig egy csomó lehetőség megnyílt annak is köszönhetően, mert nagyon gazdag a Strobl hagyaték, tehát nincs még szerintem még egy olyan művész a magyar századfordulóról, akinek ilyen nagy mennyiségben és ilyen gazdagon megőrződött volna a hagyatéka, ami jelent egyrészt iratanyagot, de több ezres nagyságrendű fotót is, ugyanis a családban nagyon sokan fotóztak, akár amatőr szinten, de vannak profi fotósok is a családban, tehát elképesztő részletességgel van dokumentálva az, hogy mi történik a műteremben, és ennek az anyagát kezdtük el szintén feldolgozni tavaly, illetve ennek a digitalizálását Bera Viktor fotóművész barátommal, és amikor az életműkatalógusnak a lektorálásán dolgoztam, akkor nagyon sok új összefüggést, meg új kutatási eredményt is jelentett az, hogy elkezdtem tételesen végignézni, hogy mit látunk ezeken a fotókon a műteremben. Úgyhogy hát kérdésedre azért mondom, hogy nem tudok még mindent, mert folyamatosan jönnek elő újabb és újabb információk, és aztán ezzel párhuzamosan keresett meg Fehér Ildikó a Képzőművészeti Egyetemről, ahol szintén egy Strobl emlékév készül, vagyis már zajlik az idei évben, és kért fel, hogy Erős Apolka szobrászművész mellett legyek ennek a képzős emlékévnek is a kurátora, vagy a másik kurátora. Úgyhogy így aztán ez egy másik csatornát jelentett, hogy szintén Strobl-lal foglalkozzam. Ugye a képző az a helyszín, ahol Strobl a 80-as évek közepétől egészen a haláláig tanított, olyan, tehát több mint 40 éven keresztül, és a képző is nagyon intenzíven tartalmazza még ennek a periódusnak a nyomait. Nem csak arról van szó, hogy ugye Strobl volt az, aki berendezte az Epres kertet, kezdve azzal, hogy különböző műtárgymásolatokat helyezett el, igen, különböző középkori töredékekből épített egy hunyadi kápolnát gyakorlatilag, amiben beépítette az akkor éppen restaurálás alatt álló Mátyás templomnak is a kibontott, tehát a kicserélésre ítélt köveit, hanem gyakorlatilag ugye az egész életműve e között a falak vagy kerítések között született meg, úgyhogy gyakorlatilag ma is előfordul az, hogy bemész a Képzőművészeti Egyetemre és ismeretlen Strobl alkotásokat azonosítasz, és
1: hát és annyit, bocsánat, szabad ne feled, annyit hagy mondjak el a hallgatóknak. Én tulajdonképpen két napja néztem végig ott a Szondi utcában, van egy kinti kiállítás a kerítésen kívül, ha már kerítést említettél, tehát a Várkert bazáron túl, hogyha bárki a Szondi utca felé téved, vagy az Epreskert környékére, akkor mindenféleképpen nézze végig Ez az utcai kiállítás, ugye ezt így hívják talán?
0: Igen, hát mi kerítés kiállításnak neveztük el, és ugye érdemes mind a két kiállítást megnézni, éppen azért, mert egy kicsit más a tematika, tehát nyilván mind a kettő stróbdalaisról szól. Igen, vagy hát még így sem, de a további kiállítások tovább árnyalják. Tehát a Várkert Bazár kiállítása az most egy stróbul összes, vagy egy...
1: Az egy best of?
0: Inkább úgy, igen, hogy egy best of, tehát gyakorlatilag egy áttekintés az életművön, kiemelve a legfontosabb, főleg köztéri alkotásokat, és ugye ez a kiállítás is nagyban hasznosította a családi hagyatékban lévő fotókat, de a főművekről mai fotók készültek, tehát a várkapitányság vagy a Várkert Bazár fotósa felkereste ezeket a helyszíneket, megörökített, hogy most hogy néznek ki, mellé kerültek azok a fotók, amik a szobrok készítését mutatják. És ezzel szemben az Efres kert kerítés kiállítása, ami pedig február közepén nyílt és egész évben látható, az főleg Strobl és az Efres kert kapcsolatára koncentrál, és kifejezetten, vagyis hogy egy ilyen 85%-ban a családi hagyatéknak a fotóanyagára hagyatkoztunk, és ezt egészítette ki például a Képzőművészeti Egyetem művészeti gyűjteményének a saját anyaga, ahol szintén nagyon izgalmas Strobl fotók találhatók.
1: Én nagyon szeretek kurátorokkal beszélgetni ebben a műsorban, de mindig egy külön lélektan, hogy meddig készültök egy-egy kiállításra. Most akkor ebből mennyi meló van? Ebben a sok kiállításban.
0: Hát ez abból a szempontból most egy ilyen szerencsés együttállás, hogy mivel én most a Strobl életmű katalóguson dolgozom egy fél éve.
1: Így benne vagy nyakig.
0: Így benne vagyok nyakig, tehát nincs olyan nap, amikor ne foglalkoznék valamilyen módon Strobl Alajossal.
1: De tényleg rá tudsz napi szinten csodálkozni a munkásságára, életére?
0: Abszolút, és ez még nagyon sokáig fog tartani, mert... Ugye a magyar művészettörténet írásban a szobrászat az egy viszonylag elhanyagoltabb terület, tehát azt mondhatjuk, hogy igazán egy nagy monográfia Strobl-ról még az elmúlt 100 évben nem született. Voltak kísérletek, jelentek meg kisebb összefoglalások, de ez az életműkatalógus, ami idén remélhetően a környfétre megjelenik, vagy hát úgy mondom ezt, hogy 12-én nyomdába kell mennie.
1: Na igen, hogy az már itt van.
0: Ez itt van, igen.
1: Meg lesz addig?
0: Meg, igen. Most is a kép aláírások mellől álltam fel.
1: Na, oké.
0: Szóval ez a tulajdonképpen szerencsésen jött össze minden, és gyakorlatilag most sikerült jó, úgy összehangolni ezeket a különböző munkákat, hogy egymást erősítsék, és hát tulajdonképpen most megjelenik az életműkatalógus, tervben van, vagy készülőben van egy nagy monográfia, ez egy tőlem független projekt, most kivétel, van ilyen Strobl projekt is, megnyílt februárban a Képzőművészeti Egyetem kiállítása, most nemrég megnyílt a Várkert Bazárban és a Lovarda mellett a Várkapitányság kiállítása, és akkor ezt fogják még további programok árnyalni.
1: December végéig? Vagy hát
0: gyakorlatilag igen, július 22-én nyílik a Képzőművészeti Egyetemen egy nagy Strobl életmű kiállítás, tehát az már egy nem csak fotókat, hanem műtárgyakat tartalmazó tárlat lesz, ami gyakorlatilag az Andrássy úti főépületnek a nagy részét el fogja foglalni, tehát a lépcsőtől a Barcsai teremig az aulán át a rektori folyosóig mindenhol lesznek Strobl munkák, és természetesen Szlovákia, tehát Liptó is emlékezik a szobrászról, ott a Liptó Szent Miklósi Galéria is készül emlékévi programokkal, ők is szerveznek egy tudományos konferenciát, amire június végén fog sor kerülni. Lesz egy konferencia egyébként a Képzőművészeti Egyetemen is a nagy kiállítás zárásához kapcsolódóan szeptemberben, és emellett pedig tervben van egy emléktábla elhelyezése Strobl szülőházán Liptóban, úgyhogy gyakorlatilag az egész évre lesz fedve, és ugye decemberben lesz a halálának az évfordulója, tehát addig még számos egyéb program is szóba jött, és biztos van olyan, amiről most megfeledkeztem, de tervben van.
1: De egyébként van egy olyan összefogó weboldal, ahol ezt meg tudják nézni a hallgatók, és utána tudnak?
0: Gyakorlatilag az egyes intézményeknek az oldalát érdemes felkeresni. A Képzőművészeti Egyetem honlapján létesült egy külön Strobus 170 fül, úgyhogy ott össze vannak gyűjtve az eddigi és elkövetkező programok, de ugye érdemes ugyanígy a Várkert Bazárnak az oldalát is látogatni, akár a honlapot, akár a közösségi médiában.
1: És hát ne hagyják az utolsó pillanatra, én mindig mondom a hallgatóknak, hogy oké, hogy június vége.
0: Június vége, igen.
1: De nem kell ezt megvárni. Menjenek el időbe. Megvan a mondás, Dániel, hogy jó társaságban repül az idő?
0: Sajnos
1: a végén vagyunk, de hogy még folytatnám, úgyhogy majd várlak vissza. Természetesen van miről beszélni. Tényleg az életmű az kiapadhatatlan, és még lesz is miről, már csak a programokat tekintve. És úgyhogy kedves hallgatóink, Várkert Bazár, vagy éppen az Epreskert, amihez kedvük van. És Borovi Dánielt is érdemes a munkásságát követni, ha már ennyi munkát beletesz a imádott hivatásába, azt a figyelmükkel viszonozzák. Köszönöm, hogy itt voltál még egyszer.
0: Én is köszönöm.
1: Borovi Dániel művészettörténész és kurátorral beszélgettem, a Képmás szobrokkal című kiállítást a Várkert Bazárban pedig, ahogy mondtam, szívből ajánljuk. És Dánieltől most elköszönök, önöktől még nem folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy búcsú erejéig még mindenképp fogunk találkozni.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Major Eszternek és Borovi Dánielnek nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A korábbi budapesti rendőrfőkapitány lesz a rendészeti államtitkár. Családi napot szervez a Budapesti Fesztivál zenekar. 100 000-es tüntetés volt Szerbiában. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Három nagyobb tételből áll össze az előző kormány által az idei büdzsében fel nem tüntetett 286 milliárd forintnyi közlekedési kiadás. Erről írt a Facebook oldalán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A közel 300 milliárdos hiányról már Magyar Éva kormány szóvivő is beszélt a hétfői kormány szóvivői tájékoztatón. A TISZA szerint az Orbán kormány azt a politikai döntést hozta, hogy ezeket az összegeket egyenlegjavítás céljából nem szerepelteti a költségvetésben. Vitézy Dávid azonban posztjában részleteket közölt, szerinte hiányzik az autópálya koncesszió több mint 170 milliárdos második féléves díja. A szerződés szerint minden hónapban felmerülő rendelkezésre állási díjak fedezete ez. A Budapest-Belgrád vasút már elvégzett munkáinak közel 90 milliárdos kifizetése, valamint az iváncsai akkumulátorgyár vasúti bekötésének, szintén már elvégzett építési munkáinak költsége. Tóth Gábor korábbi budapesti rendőrfőkapitány lesz a rendészeti államtitkár. Dr. Tóth Gábort kértem fel, hogy rendészeti államtitkárként több évtizedes rendvédelmi és civil vezetői tapasztalatát a belügyi szektor megújításának szolgálatába állítsa, írta Pósfai Gábor belügyminiszter Facebook oldalán, miután vasárnap kinevezték a Tisza kormány 55 államtitkárát. Posztjában úgy jellemezte Tóth Gábort, mint aki rendőri pályafutása során különböző szinteken beosztottként és vezetői pozícióban is szerzett szakmai tapasztalatot. Gyermeknapon május 31-én rendezi meg a Budapesti Fesztivál Zenekar Zenei Vásár és Családi Nap című ingyenes rendezvényét koncertekkel, kicsiknek és nagyoknak, sok-sok kézműveskedéssel, tánccal, közös alkotással és játékkal. Az eseménynek idén is az Aquincumi Múzeum és Régészeti Park ad otthont, 10 óra 30 perctől egészen este 6-ig várják a család minden tagját. A szórakozás mellett kényelmes jegy- és bérletvásárlásra is lesz lehetőség. A Budapesti Fesztivál Zenekar az évek során több olyan zenei programot is kidolgozott, ami arra hivatott, hogy érdekessé, otthonossá és szerethetővé tegye a klasszikus zenét a gyerekek számára. Kakaó koncertjükre évközben szinte lehetetlen jegyet szerezni, ezen a napon viszont ingyen élvezhetik ezt a mára már ikonikussá vált koncertformát az érdeklődők. Stabil annak a négy betegnek az állapota, akiket súlyos égési sérülésekkel szállítottak a Debreceni Egyetemi Klinika Központ égési centrumába pénteken a tiszaújvárosi MOL üzemben történt robbanás után, közölte az egyetem sajtóközpontja. Azt írták, a kiterjedt súlyos másodfokú égési sérüléseket szenvedett sérültek ellátása folyamatos, állapotuk stabil, egyikük lélegeztetésre szorul. A MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén pénteken reggel történt hatalmas erejű robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, 9-en megsérültek. A balesetnek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Szombat este hatalmas, egyes becslések szerint 100 000-es nagyságrendű tiltakozó nagygyűlést tartottak a szerb főváros központi terén, a Szlávián. A szerb rendőrség szerint 34 300-an voltak. A demonstrációt a politikai változást sürgető egyetemisták szervezték, akik az újvidéki vasútállomáson még 2024 novemberében történt halálos tragédia óta hullámzó intenzitással, de folyamatosan tiltakoznak az országot irányító rezsim ellen. A tömeg előrehozott választásokat és az orosz párti Alekszandr Vučić szerb államfő, Orbán Viktor korábbi szövetségese 14 éve tartó hatalomból való távozását követelte.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

Sláger FM. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

0: programajánló.
1: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, május 26-án kedden este 19 órától a Magyar Zeneháza popkulturális klubkönyvtárában, igen, ott a Városliget szívében jön egy nagyon-nagyon népszerű sorozat, a Magyar Album 3M-mel gondosan a végén, már a 14. epizódjával, ismeretterjesztő interaktív pop kulturális klubról van szó, aki összehozza tulajdonképpen az azonos gondolkodású embereket. Ezúttal nagyot szóló zenék lemezjátszó házában jön a Medúza, a Péter Fű, Bori és a Love Band lemezének tulajdonképpen a kivesézése, mert hogy ebben a sorozatban a lemezeket a szerző vagy az előadó jelenlétében a saját élményeinek felidézésével hallgatja meg az összesereglett nép, amelynek egyre bővülő lemeztárából válogatnak ott a könyvtárban, és amely a sorozat alkalmain így egy-egy hazai nagyot szóló zenelemez játszóháza is. A Péter Fű, Bori és a Love Band Medúza című 2025-ös legutóbbi albuma került ezúttal oda a lemezjátszóra. Foci, foci, foci, leves, leves, leves, szivar, szivar, szivar és kus. Ez az idézet a jelmondat ennek az összejövetelnek. Nem ment el az eszem. A menyecskék szókimondóan huncutkodnak, miközben a Love Band a budapesti éjszaka neonfényeiből, a 80-as évek undergroundjából és mai alternatív popból gyúr egy nagyon különleges ártvilágot, ahol test és lélek vitatkozik egymással, miközben a dalok úgy folynak egymásba, mint egy hosszú, felkavaró álom. A hősnő nem csak lebérincsel, hanem maga is csapdába esett. Egyszerre lesz bezárt személyiség, aki mesél hazugságról, mérgező kapcsolatról, kővé dermedt szerelemről, és arról a pillanatról, amikor mindezt mégis el lehet engedni. Ha még emlékeznek a hallgatók, hogyan hallgattunk zenét régen csillogó fekete lemezeken, Little Richard énekével, akkor azt is tudják, hogy mit adott a lemezjátszás a zene rajongóinak, és ezt az érzést hozzák vissza a Magyar Album sorozatban.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Sajtótájékoztatót tartottak a tiszaújvárosi balesetről. Egykori miniszter kérhetett kegyelmet K. Endrének. Munkálatok indulnak a Budapest-Pécs vasúti fővonalon. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Sajtótájékoztatót tartott Kapitány István és Hernádi Zsolt a tiszaújvárosi balesetről. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter elmondta, hogy az az ember, aki súlyos arcsérülést szenvedett a balesetben, már nincs életveszélyes állapotban. Nagyon alaposan kivizsgálják a baleset részleteit, mondta a tárcavezető, aki szerint fontos, hogy közösen tudjunk tanulni a balesetből a magyarországi üzemek biztonságos üzemeltetése érdekében. Hernádi Zsolt MOL vezérigazgató bejelentette, hogy a hatósági vizsgálatokon túlmenően a MOL saját vizsgálatot is folytat. A MOL petrolkémia üzemében pénteken reggel történt robbanás. Egy ember életét vesztette, többen megsérültek. Egykori miniszter református püspök kérhetett kegyelmet K. Endrének. Balogh Zoltán volt az, aki határozottan és nyomatékosan kérte, hogy K. Endre kapjon kegyelmet Novák Katalintól, mivel meggyőződése volt, hogy ártatlan. Írta a 24.hu-nak Sanda Tamás, Novák Katalin államfő korábbi kabinetfőnöke. Novák Katalin 3 éve a pápa látogatás alkalmából adott köztársasági elnöki kegyelmet K. Endrének, a Bicskei Gyermekotthon korábbi igazgatóhelyettesének. 2019 3 év 4 hónap börtönre ítélték, amiért kényszerítéssel próbált segíteni felettesének, Vásárhelyi Jánosnak. Vásárhelyi, a Bicskei Gyermekotthon igazgatója 2004 és 16 között legalább 10 kiskorú fiatalt zaklatott. Miután a gyerekek a rendőrséghez fordultak és nyomozás indult a pedofil igazgató ellen, K. Endre arra próbálta kényszeríteni a gyerekeket, hogy változtassák meg vallomásukat. A gyorshajtókkal szembeni szigorúbb fellépésre, szigorúbb büntetésekre és több sebességmérő kamera kihelyezésére is szükség van ahhoz, hogy a fővárosban 2050-ben már ne történjen halálos közúti baleset, mondta Karácsony Gergely főpolgármester a közlekedésbiztonsági konferencián. A főpolgármester elmondta, jelenleg 57 forgalmi sávot figyel fix kamera Budapesten, de a rendszert tovább kell bővíteni. Szerinte nem irreális célkitűzés, hogy 2050-re senki ne veszítse életét közúti balesetben. Látványos fordulatot hozott az Airbnb visszaszorulása az egyik budapesti kerületben. Az elmúlt időszakban több budapesti kerületben is előkerült a rövid távú lakáskiadás szabályozása. A helyi önkormányzatok szerint ugyanis az Airbnb-k elterjedése jelentősen átalakította a belvárosi lakáspiacot, és ezzel a helyiek számára egyre nehezebb és drágább lett az albérletkeresés. Egy nagy hazai ingatlanos cég elemzése szerint több kerületben is jóval magasabb bevételt lehet elérni turistáknak kiadott lakásokkal, mint a hagyományos albérlettel. Az 5. kerületben egy rövid távra kiadott lakás átlagos havi bevétele 725 ezer forint körül alakulhat, miközben a hosszú távú bérleti díj átlaga 350 ezer forint, mondta a cég vezető gazdasági szakértője. Kevesebb sebességkorlátozás, jobb vasúti pálya, kiszámíthatóbb közlekedés. Ez a MÁV célja a Budapest-Pécs fővonal lassú jel felszámolási programjával. A munkálatok május 26-án kezdődnek, és mint a MÁV közölte, az egy hónaposra tervezett vágányzár ideje alatt a pécsi és kaposvári Intercity-k helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat Sárbogárd és Dombóvár között. Az átszállások és a hosszabb menetidő miatt Kelenföldről a pécsi és kaposvári IC-k 40 perccel korábban indulnak majd, és ugyanennyivel később is érkeznek meg.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: Ez a Sláger FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

0: ki vagyok én, azt mondd meg te. Ígéretes, ígéretek, nem ígértem, hogy más leszek.
1: Én vagyok a feszély, veled összefogni. Gyere vissza felém, legyen társad.
2: Programajánló.
3: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, június 7-én vasárnap este 19:30-tól a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán, igen, ott a Városliget szívében jön a 20 éves Szent István Konzi fúvószenekara. Mert hogy a Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium Magyarország egyik legnagyobb és legsikeresebb zeneművészeti középiskolája, amelynek fúvószenekara idén ünnepli fennállásának 20 éves jubileumát. A Makovec Pál irányításával működő együttes két évtized alatt összesen közel 200 koncertet adott, repertoárjukon a klasszikus, szimfonikus remekművek átdolgozásaitól az eredeti fúvószenekari darabokig mostanra csaknem ugyanennyi remekmű szerepelt. A zenekar létszáma az iskola fúvós ütős tanszék létszámától függően 70 és 80 fő körül alakul. Évente egy-egy jelentős művekből álló műsorral önálló koncerten szerepelnek, például a MIPA hangversenytermében, de szabadtéri koncerteket is rendszeresen adnak, így a Zeneháza megnyitása óta tulajdonképpen ott is minden nyáron fellépnek a szabadtéri színpadon. Ebben az évben a műsor egyfajta összefoglaló lesz az elmúlt 20 év nagy koncertjeinek legsikeresebb műsorszámaiból. Liszt Ferenc jól ismert rapszódiáját, Doblai Ferenc 19. századi fuvola virtuóz, ugyancsak magyaros témákat feldolgozó duett cínója követi, Turay Gréta és Rosario Emilia szólójával. Ezután Karl Maria von Weber a Bűvös vadász című operájának nyitánya hangzik el, majd Hidas Frigyes trombita fantáziája következik, melyben Horváth Emma játssza a szólót, végül pedig ismét egy népszerű klasszikus, az angol zeneszerző ünnepi és alkalmi indulói zárják a műsort, akit nagyon-nagyon szeretnek játszani, és akit nagyon-nagyon szeretnek, és szeret a közönség is hallani. Egy igazi össznépi közösségi mulatság, és ezt a jó értelemben mondom, június 7-én vasárnap 19:30-tól, ott a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán. Szeretettel várnak mindenkit.
2: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
4: Sajtótájékoztatót tartottak a tiszaújvárosi balesetről. Egykori miniszter kérhetett kegyelmet K. Endrének. Munkálatok indulnak a Budapest-Pécs vasúti fővonalon. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Sajtótájékoztatót tartott Kapitány István és Hernádi Zsolt a tiszaújvárosi balesetről. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter elmondta, hogy az az ember, aki súlyos arcsérülést szenvedett a balesetben, már nincs életveszélyes állapotban. Nagyon alaposan kivizsgálják a baleset részleteit, mondta a tárcavezető, aki szerint fontos, hogy közösen tudjunk tanulni a balesetből a magyarországi üzemek biztonságos üzemeltetése érdekében. Hernádi Zsolt, MOL vezérigazgató bejelentette, hogy a hatósági vizsgálatokon túlmenően a MOL saját vizsgálatot is folytat. A MOL petrolkémia üzemében pénteken reggel történt robbanás. Egy ember életét vesztette, többen megsérültek. Egykori miniszter református püspök kérhetett kegyelmet K. Endrének. Balogh Zoltán volt az, aki határozottan és nyomatékosan kérte, hogy K. Endre kapjon kegyelmet Novák Katalintól, mivel meggyőződése volt, hogy ártatlan. Írta a 24.hu-nak Sanda Tamás, Novák Katalin államfő korábbi kabinetfőnöke. Novák Katalin 3 éve a pápa látogatás alkalmából adott köztársasági elnöki kegyelmet K. Endrének, a Bicskei Gyermekotthon korábbi igazgatóhelyettesének. 2019-ben 3 év 4 hónap börtönre ítélték, amiért kényszerítéssel próbált segíteni felettesének, Vásárhelyi Jánosnak. Vásárhelyi, a Bicskei Gyermekotthon igazgatója, 2004 és 16 között legalább 10 kiskorú fiatalt zaklatott. Miután a gyerekek a rendőrséghez fordultak és nyomozás indult a pedofil igazgató ellen, K. Endre arra próbálta kényszeríteni a gyerekeket, hogy változtassák meg vallomásukat. A gyorshajtókkal szembeni szigorúbb fellépésre, szigorúbb büntetésekre és több sebességmérő kamera kihelyezésére is szükség van ahhoz, hogy a fővárosban 2050-ben már ne történjen halálos közúti baleset, mondta Karácsony Gergely főpolgármester a közlekedésbiztonsági konferencián. A főpolgármester elmondta, jelenleg 57 forgalmi sávot figyel fix kamera Budapesten, de a rendszert tovább kell bővíteni. Szerinte nem irreális célkitűzés, hogy 2050-re senki ne veszítse életét közúti balesetben. Látványos fordulatot hozott az Airbnb visszaszorulása az egyik budapesti kerületben. Az elmúlt időszakban több budapesti kerületben is előkerült a rövid távú lakáskiadás szabályozása. A helyi önkormányzatok szerint ugyanis az Airbnb-k elterjedése jelentősen átalakította a belvárosi lakáspiacot, és ezzel a helyiek számára egyre nehezebb és drágább lett az albérletkeresés. Egy nagy hazai ingatlanos cég elemzése szerint több kerületben is jóval magasabb bevételt lehet elérni turistáknak kiadott lakásokkal, mint a hagyományos albérlettel. Az 5. kerületben egy rövid távra kiadott lakás átlagos havi bevétele 725 ezer forint körül alakulhat, miközben a hosszú távú bérleti díj átlaga 350 ezer forint, mondta a cég vezető gazdasági szakértője. Kevesebb sebességkorlátozás, jobb vasúti pálya, kiszámíthatóbb közlekedés. Ez a MÁV célja a Budapest-Pécs fővonal lassú jel felszámolási programjával. A munkálatok május 26-án kezdődnek, és mint a MÁV közölte, az egy hónaposra tervezett vágányzár ideje alatt a pécsi és kaposvári Intercity-k helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat Sárbogárd és Dombóvár között. Az átszállások és a hosszabb menetidő miatt Kelenföldről a pécsi és kaposvári IC-k 40 perccel korábban indulnak majd, és ugyanennyivel később is érkeznek meg.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, a ma is inspiráló beszélgetéssel. Valódi értékkel érkeztünk, Budapest és a vétel között mindig mondom pezsgő. Kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, amelybe mindenféle workshop is beletartozik természetesen. És pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal, vendégekkel beszélgetek estéről estére ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak, hogy képesek hatással lenni a mi kulturális életünkre, meg a mindennapi életünkre természetesen. És azt gondolom, hogy egy beszédtechnika tanár, egy beszédtréner nagyon is hatással tud erre lenni, hát ha hallgatunk rá. Ugyanis Rufkis Ágnest köszöntöm nagy szeretettel, örülök neked.
2: Köszönöm a meghívást, és hogy érdemesnek tartottad a témát.
1: Hát erre. Én már régóta figyeltelek téged a közösségi oldalakon, köszönöm. Ugye régóta is terveztük ezt a beszélgetést, hát olyan elfoglalt vagy, hogy veled nem olyan egyszerű az egyeztetés, úgyhogy örülök neki, hogy végre az étterben is, meg az étterben, életben is így személyesen összejött a találkozó. Hogy vagy? Lelkileg.
2: Köszönöm, szaladósan. Tudod, ez a tavaszi időszak, ez a tréneri szezonnak a csúcsa, meg tanítok az egyetemen a színművészetén, úgyhogy ott is most zárjuk a fél évet, úgyhogy sűrű, de én azt szeretem, hogy sűrű. Tehát amikor azt várom, hogy
1: akkor
2: majd ne legyen
1: bajod,
2: sűrű,
1: nincs...
2: mikor a szeptember, aha, mikor okay. jön. Úgyhogy...
1: Okay. Örültem annak, hogy látom, hogy indul majd csoportos tréning, meg igen. intenzív tréning, majd elmondod, hogy a kettő miben különbözik egymástól. Május 27... Igen. A csoport, még az intenzív május 30, a beszéderő.hu-n minden pontos, fontos információt megtalálnak. Én azt gondolom, hogy nálad több közösségteremtő eseményen kevesen fordulnak meg, és keveset is szerveznek. Mert hogy mindez, ahol te megfordulsz, az közösséget is épít.
2: Igen, és ez is volt a célom, talán az utolsót a Covid rúgta rajtam, amikor online kellett dolgozni, és ugye tudod, kérdezték, hogy online megoldható? Hát minden megoldható, csak már nem szerettem a végére, lássuk be, de megoldható. Aha. Aztán amikor ez lecsengett, akkor úgy voltam vele, hogy csak személyesen közösséget akarok építeni, és szeretném, hogy találkozzunk, meg abban nagyon hiszek, hogy az emberek szeretnek együtt lenni és játszani, vagy valami könnyedséget.
1: Mert ez játék, amit te tartasz? Játszva tanulnak?
2: Én azt abban hiszek, tehát ezért is a klasszikus logopédiai elemeken túlemelek be a drámapedagógia módszertanából gyakorlatokat.
1: Tehát logopédus is vagy?
2: Igen, tehát logopédus vagyok eredetileg, és akkor utána lettem drámai színházpedagógus, és a kettőt szeretem ötvözni, meg egyáltalán azt a fajta játékosságot, azt az inspiráló megtartó teret szeretném biztosítani, amiben szerintem sokkal könnyebb fejlődni, mert lehet ezt nyilván szigorból, meg ragokat ellenőrizve, meg mindenféle terrorkísérletekkel, de nem gondolom, hogy ezt ennyire véresen komolyan kell, szerintem kell a játékosság.
1: Én nem véletlenül hívtalak, meg akartam veled találkozni, mert pontosan tudom most is, hogy ez egy fontos téma. Hogy, és akkor most a logopédus kérdezem elsősorban, aztán majd a tréner is válaszol, hogy milyen a mi kommunikációnk a mindennapokban? Tudunk kommunikálni? Meg egyáltalán beszélni. Logopédiára mennyire szorulnánk? És mennyien vagyunk?
2: Beszűkült a kommunikációnk szerintem. Izolálódunk, bevonulunk a home office-os kis otthoni irodánkban.
1: De ez még mindig?
2: Még mindig. És ez nem fog elmúlni. Mm. Tehát napról napra, meg hétről hétre látom, hogy jönnek hozzám, hogy többen attól szenvednek, hogy net alig kell beszélnem otthon. Tehát, hogy home office-ban vagyok, 9-kor belépek a meetingre, 3,5 pillanatot beszélek, és ennyi a napi teljesítmény. Tehát ebből adódóan mondom ezt az elzárkózottságot, vagy izoláltságot. A másik az, hogy kevés teret is kapunk szerintem arra, hogy megszólalhassunk, vagy hogy játékos legyen a beszédünk. Oké, vannak beszélő szakmák, van egy-kettő ilyen, de azért sok olyan van, ahol kevesebbet kell, vagy egyáltalán félünk attól, hogy jó, de hát én most szakmai vagyok, akkor nem produkálhatom magam, és nem játszhatok a hangommal, és ezeket is szeretném folyamatosan így lebontogatni, hogy ez nem így van, és hogy a szakmaiság melégen is odafér az, hogy könnyedebben önazonosan tudjunk megszólalni. Jó lenne, hogyha többen rálátnának a saját beszédükre, azt is látom, mert nem kapunk visszajelzést a beszédünkre. Tehát azon túl, hogy jó volt. Hát oké, de nem kapunk pontos visszajelzéseket, és nagyon nehéz a nem visszajelzések rendszeréből úgy kiigazodni, hogy milyen hatást kelt a megszólalásom, jó engem hallgatni, mi van az én beszédemmel.
1: Uh-huh. Az, hogy most teszed, ugye dobálod a labdákat ezerrel, nekem meg az a feladatom, hogy ezeket itt lecsapjam, azt mondod, hogy játszani a hangunkkal, az, hogy lehet, az nem kérdés, de kell játszani a hangunkkal?
2: Igen, mert szerintem a hang akkor válik játékossá, hogyha belengeded magad és a személyiségedet. És hogyha a szakmai tartalmadon, vagy a tudásodon túl, ami persze mondjuk azt, hogy ott van benned és alap, hogyha annak hangot is tudsz adni, akkor onnantól kezdve az már szerintem élő lesz, az már játékos lesz, és igen, a rövid válaszom, hogy igen, tudsz, és igen, szerintem kell.
1: De ebbe beletartoznak, vagy szerves részei a hangsúlyok?
2: Igen, a hangsúly, a szünet.
1: De tudunk hangsúlyozni?
2: Jó a kérdés. Most így a TikTok videókat elnézve a rövid válaszom a nem annyira, vagy rosszul. Mind ezek is hatással vannak ránk, tehát ez a short form, mindenféle TikTok, Instagram és egyéb rövid tartalmak nagyon eltolják azt, hogy mindenki rövid idő alatt akar nagyon sok impulzust adni nekünk, és végtelenül vagy túl van minden hangsúlyozva, vagy egyáltalán nincs benne hangsúly, de talán a túlhangsúlyozás jelenik ezekben meg. Uh-huh.
1: Mert hogy az is benne van a pakliban.
2: Benne, benne.
1: Tehát végletek között élünk a kommunikációban is?
2: Azt tapasztalom, hogy igen. Tehát, hogy van a végtelen monotonitás, van a túlhangsúlyozás, van, aki úgy játszik a hangjával, hogy hirtelen meg se találom benne őt, magát, tehát már annyira meg van csinálva. Úgyhogy sok szélsőséget látok, és szerintem az egy ideális vagy elérendő cél, hogy megérkezzünk úgy nagyjából a saját hangunkhoz, ahhoz a kényelmes hangsúlyozáshoz, ami hozzáad a jelentéshez, nem pedig elvesz belőle.
1: Uh-huh. Fú, mondom, tényleg dobálod a labdákat, saját hang. Az mennyien találják? És abban vagy te jó, hogy segítesz a saját hangot előcsalogatni?
2: Bízom benne, hogy ebben tudok segíteni, mert nagyon sok olyan helyzet is van, amikor nehéz a hangunkat megtalálni, meg vannak azok a körülmények, amik miatt el tudjuk ezt veszíteni, és itt arra is gondolok, hogy ha valaki hosszú ideig van otthon gyesen a gyerekekkel, akkor most így mondom, hogy elveszítheti a hangját, de értsd jól, hogy akkor nehéz visszatalálni a saját mondjuk szakmai hangomhoz. Mm-hmm. Vagy az, hogyha nem kapok szót a munkahelyemen, hogyha elkönyvelnek úgy, hogy jó, hát olyan kis csöndes, aztán majd mondja helyette az, aki tud beszélni, akkor jó, akkor már nem szólalok meg, akkor halkabban beszélek, akkor elkezdek a hangom alatt beszélni, akár hangerőben, akár hangmagasságban, vagy hogyha megjelenik bennem a cuki faktor, akkor fölötte beszélek a hangomnak, és akkor ilyen nagyon-nagyon édi-bédi vagyok, és ezek mind eltolják azt, hogy oké, de hol is van az én kényelmes hangom, amit úgy tudok használni, hogy ne terheljem, amin tényleg jól szól a hangom, amin nem néznek rám furcsán, hogy te ezzel mi van, hanem jól tud megszólalni, és ebben szeretnék igen segíteni.
1: Hát igen, de hogy minden fajt, tehát nyilván más a hangunk otthon, más a hangunk a munkahelyen, meg egy baráti társaságban is. Most eszembe jutott valami, és rólad szól ez a beszélgetés természetesen, de valamit mesélnem kell. Ugye életem egy hosszú időszakában újságíróként jöttem-mentem a nagyvilágban, és akik abból az időszakból betévednek ide a műsorba vendégnek, mert hát sok kulturális ismerettség született, itt néhányan mondták, hogy ők nem is gondolták volna, mert hogy nem hallottak soha így beszélni, mint itt a rádióban. Rádiósan mondják ők, hát nem, persze, hogy nem, hát hiszen ott más volt a szerepem. Hát ott nem beszélhettem úgy, mint egy rádióban, de hogy az emberre szerinted, és tehát most bocs, hogy ezt mondom, de a civilek, mert nem mindenki foglalkozik hivatalosan kommunikációval, mennyire kell, hogy rendelkezzenek azzal a tulajdonsággal, hogy felismerik, hogy mikor, milyen szituációban, hogy kell használni a hangjukat. Tehát ördögtől való az, hogy nem tudják, hogy mit kell csinálni?
2: Nem, tök
1: hát hiszen senki nem mutatta meg nekik.
2: Nem, de képzeld el, hogy egyre nagyobb az érdeklődés erre. Oda-vissza.
1: Hát ezt tapasztalom?
2: Igen, oda-vissza ugrok, hogy amit te mondasz, az nagyon is valós. Ezzel én is szoktam élni, ezzel a példával, hogy hiszen vannak hangszerepeink. Tehát az anyáddal, a gyerekeddel, a főnököddel nem ugyanúgy beszélsz, mint itt a rádióban, és hogy ez tök oké. Nekem az egy ideális vagy vágyott állapot, hogy ezek között, a hangszerepeink között könnyedén, plasztikusan tudjunk váltani, és ezek tudjanak akár közeledni is egymás felé. De nyilván mindegyiknek megvan a helye. A másik pedig az, hogy Nem kell a civileknek tudni, nem kell egy informatikusnak tudni, hogy ó, most én vajon a középhangomon beszélek, nem kell. De amióta az önismeret, és ezt pozitívan mondom, hogy divat lett, vagy egyre divatosabb, azóta figyelem kerül arra is, hogy mi van az én hangommal, az én hangom hogy képvisel engem, egy baráti társaságban, a kocsmában vajon miért nem hallanak meg, hogy tudnék ezen változtatni, és az ilyen sima élethelyzetek is előhívják az emberekből azt, hogy bár nem beszélő a szakmám, de érdekel, hogy hol van a hangom, vagy hogy hú, ha egyen jobban artikulálnék, akkor lehet, hogy jobban figyelnének arra, amit mondok, vagy hú, anyám mindig cseszeget otthon, hogy nyisd már ki a szádat, lehet, hogy ezzel lehet valamit kezdeni. És így jönnek hozzám most már azok, akik nem klasszikusan beszélő foglalkozásúak, és sokan mondják, hogy biztos a színészek járnak hozzá, hát nem, hanem bárki, aki így rájön erre az önismereti útja során, és elkezd ezen dolgozni.
1: Járnak hozzád egyébként színészek is?
2: Legkevesebb mértékben.
1: Komolyan?
2: Aha, meglepően.
1: A Balázs Andival láttalak.
2: Igen, na, mert foton. Hogy Andi nagyon igényes a beszédre, és a Karinti Színházban a színházak éjszakájára hívott el, hogy tartsak egy bemutató foglalkozást, úgyhogy igen, és én úgy tudom, hogy természetesen nagyon sok színész foglalkozik a beszédével, meg az egyetemen is egy komoly alapot kapnak, de hozzám valamiért kevésbé. A médiából inkább most megjelent szerintem az a réteg, és ennek nagyon-nagyon örülök, aki újra azt érzem, hogy fejleszteni a beszédét. Volt egy olyan 5-8 év, mikor meglepődve tapasztaltam, hogy hú, hát emberek, tehát a hangod adod, az arcod adod, és kellene a beszédeddel foglalkozni, és ezt úgy láttam, hogy nem tették, vagy lehet, hogy tették, csak nem tudtunk róla, és most újra megjelent ez a réteg, aki szintén akar vele. Úgyhogy van igényesség.
1: Na, örülök neki.
2: Van.
1: Ugye beszédtechnika, te azt mondod, hogy a helyes beszédtechnika alapjaira tanítod meg őket, mert ugye ez is valahol a magabiztosság jele.
2: Igen.
1: És amikor azt mondjuk, hogy a hang, akkor nem feltétlenül a hangszint értjük az alatt, ugye?
2: Igen. Meg annak komplexitását.
1: Kinek milyen szép a hangja.
2: Igen. Meg ugye van ennek egy adottság része is, vagy szoktam mondani így a torkunkra mutatva, hogy amit itt kaptál az anya természettől, az van, vagy szóval valami, amiből kiindulunk, és valaki ebben szerencsésebb, valaki kevésbé, de mindenkinek a hangja a saját hangjához képest is fejleszthető, optimalizálható, és mindenkinek a hangja kinyitható. Meg ezer-ezer réteg rakódik rá, tehát például a hang az nem csak a hangról szól, hanem már az artikuláció is hat rá. Hogyha valaki artikuláltabban beszél, akkor az a hangjára is pozitívan hat. Tehát, hogy ez egy jól működő rendszer, egy ilyen fogaskereket kell elképzelni, aminek nagyon szépen kell kapcsolódni az egyes elemeknek, és tök jó, hogy egyik a másikból mit csalogat elő.
1: De az önfejlesztés része, az tény.
2: Az fix, az most már tuti, csak tudod, nagyon kell vele vigyáznom, hogy nehogy azt mondják, hogy na, túl pszichologizálod, vagy bármi ilyesmi vád érjen, tehát nagyon figyelek rá, hogy a kompetencia határaimat betartsam, de igen, és nagyon sokan jönnek úgy hozzám, hogy voltam pszichológusnál, coachnál, vagy most nálam elindul, és aztán az elvezet más folyamatokhoz is, és nekem ezt nagyon szép látni, hogy igen, hozzám tartozik a hangom, a vokális névjegyem, és akkor nézzük meg, hogy ebből mit lehet kihozni.
1: Azért én kíváncsi vagyok rád is, neki mi a hallgatókkal, hogy te mikor találtad meg a saját hangodat?
2: Én keresem, mindig keresem.
1: Még mindig?
2: Igen.
1: Tehát beszédtechnika tanárként is?
2: Persze. És ezt mindig ki is hangsúlyozom, meg hát sokszor kapok erre vonatkozó visszajelzéseket, hogy hát nem vagy egy Montág Imre. És akkor így, ja, tényleg? Észre sem vettem.
1: De ezt az ilyen kekeckedő?
2: Nem csak, hanem nyilván Montág Imre úgy tette le a szakma alapjait a 80-as években, hogy azóta egy fantasztikus lehengerlő tudás, szakmai anyag, amit hagyott maga után. Sajnos én már...
1: De már mikor volt
2: igen,
1: ez? Miért kell,
2: nem ismerhettem.
1: Hogy jön ide?
2: Igen. Hát azért, mert amit ő amellett, hogy kiváló szakember volt, egy igazi showman volt. Tehát ő, ahogy a beszédről beszélt, azt előtte nem nagyon tették még meg, és úgy hozta közelebb az emberekhez, hogy igazán érthetővé váljon, úgyhogy tényleg az anyagok YouTube-on, tehát nézzetek Montág Imrét, mert fantasztikus. Szóval meg kell ezzel is bizonyos szempontból küzdenem, meg hát azzal, hogy mi az én hangom, mert a beszédtanárokra azért néhány olyan elvárás rárakódik, hogy akkor tökéletesen beszél, meg fantasztikus, a nyelvtannak a csúcsa, nem tudom. Hát oké, csak én meg egy vidéki lány vagyok, nekem is van egy csomó stílusjegyem, nem mindig a finomságomról, vagy a puhaságomról vagyok, tudod, híres, hogy így beszélek, hanem van egy karakterem, és sokáig azért kerestem, hogy ez oké, ez belefér, mégiscsak beszédminta vagyok. Aztán arra jutottam az elmúlt 5-8 évben, hogy azzal teszek a legtöbbet, ha én is felvállalom azt, amilyen vagyok, minden 75 ezer hibámmal együtt, és erre biztatok másokat is, hogy nem a tökéleteset keressük, és a megszólalásba se. Uh-huh. Hanem legyél olyan, amilyen vagy, nyilván hozd ki belőle a maximumot, de nem azt keressük, hogy jaj, figyelj, már egy őzés ne legyen benne, mert hát akkor az rettenet, hanem miért ne lehetne.
1: Na jó, akkor tisztázzuk, ú, de jó, hogy jöttél, látod, most akkor ez tükröt is tartasz. Az őzés, az belefér, mondjuk egy rádió műsorban?
2: Gondolkozás része. A hallgató ezt úgy azonosítja, hogy a másik éppen gondolkozik azon.
1: Egyébként tényleg így van.
2: És így van, és démonizáljuk, meg vannak foglalkozások,
1: visszahallgatni, és akkor elkezdett eszméletlen módon zavarni. De akkor ne zavarjon?
2: Nyilván van az a mennyiség, aminél már zavaró, ami az érthetőséget nagyon negatívan befolyásolja. Kizártnak tartom, hogy a te beszédedben ilyen mennyiségű lenne, és nyilván, ha elkezdem figyelni, jobban ki vagyok rá élezve, észreveszem, meg másokban, magamban, de ez a mértéktől persze függ, nem kell démonizálni. Tehát a gondolkodás része.
1: Meg jó, hogy jöttél.
2: Na, úgyhogy most felmentettelek ez alól örökre.
1: Jó, melyik vidékről jössz, azt mondod vidéki lány?
2: Bács-Kiskun megye.
1: Na, és ott van tájszólás?
2: Felénk nem jellemző.
1: Nem. Akkor azt nem kellett levetkőzni.
2: Nem kellett. Ugye a szóvégi ragokkal azért ilyen hegykén bánok, tehát azokat ugye a babebamben az néha olyan életre kell, ahogy ő szeretne.
1: Tehát akkor ti használjátok a gyors, tehát amikor mondod, hogy gyors, megcsinálok valamit?
2: Igen, ezt is. Igen.
1: Aha, azt, hogy észrevettem, azt nem is értettem soha, hogy de hát az gyorsan.
2: Igen.
1: Nem?
2: Meg benn vagyok a faluba. Tehát, hogy ja, azért
1: hát,
2: úgy
1: ezeket hozom én is Nógrád megyéből, igen. A Reggelről című, és akkor itt, amikor először mondtam Pesten, hogy Reggelről, mondták, hogy micsoda?
2: Ja, igen.
1: Hát nincs ilyen szó.
2: Igen, igen.
1: Ezeket le kell tenni.
2: Igen.
1: Az elején.
2: És közben meg szerintem tök jó, amikor erről egy beszélgetés elindul, hogy a beszéded alapján tudod, megkérdezik, hogy na, te honnan jöttél? Uh-huh. Te figyelj már, te nem hajdúsági vagy, azért ez a tedd a tévé tetejére a távirányítót, hogy ebben így kihallom, és szerintem ez szép, és mikor tőlem megkérdezik, hogy kell ezeket javítani, akkor nyilván azt mondom, hogyha a munkádhoz kell, meg bemondó vagy, meg beszélő szakmád van, akkor nyilván legyen egy bemutató beszéded, de egyébként ez is csak színesíti a magyar nyelvet, hogy sokfélék vagyunk, hogy itt vannak a nyelvjárásaink, és ez mind hozzáad.
1: Na jó, izgalmas témákkal érkezte, és izgalmas témákkal is folytatjuk.
0: Ez a Slágerkult. Ha magyar slágerek, akkor Sláger FM. Sláger FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Visszafizette a támogatást a Városliget ZRT, soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Tiltakoznak a Gazdaságtudományi Egyetem oktatói és hallgatói. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Kulturális és közösségépítő programokra kaptak pénzt a Nemzeti Kulturális Alaptól azok a szervezetek, amelyek az Index információi szerint részben vagy egészben visszafizették a támogatást. A Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőtől közérdekű adatigénylés után megkapott listán 49 név szerepel. A Nemzeti Adó és Vámhivatal mindeközben költségvetési csalás és hűtlen kezelés bűncselekmény gyanúja miatt folytat nyomozást az NKA-s kifizetések ügyében. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter május 18-án rendelte el a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseinek felfüggesztését. Másnap felfüggesztette főigazgatói tisztségéből Krucsainé Herter Anikót, a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő főigazgatóját. A legmagasabb visszafizetett összeg több mint 1 milliárd forint, amelyet a Városliget ZRT kért a Nemzeti Fotóművészeti Múzeumhoz kapcsolódó kiállítási, szerzeményezési és restaurálási programra. Soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint május utolsó hétvégéjén a fővárosi turizmus minden korábbinál magasabb bevételt érhet el. Már április elején arról szóltak a hírek, hogy az egekbe szöktek a szálláshelyárak Budapesten a május 30-ai labdarúgó BL döntő miatt. Az olcsóbb hostelekben két éjszaka ára két főre 250-300 ezer forint körül alakul, míg a prémium kategóriás szállás helyeken ugyanez akár a 3 millió forintot is elérheti. A Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem oktatói és hallgatói petícióban követelik a rektor azonnali lemondását, az alapítványi fenntartói modell megszüntetését, valamint az intézmény autonómiájának helyreállítását. A tiltakozók szerint az átgondolatlan vezetői döntések, az átláthatatlanság és a túlzott központosítás a működésképtelenség szélére sodorta az egyetemet, írja Kubit. A kezdeményezők rámutatnak, bár az alapítványi forma bevezetését eredetileg a mozgástér és a függetlenség növelésével indokolták, szerintük a gyakorlatban éppen az ellenkezője valósult meg. Az egyetemi közösség az önállóság elvesztését, a kuratóriumi befolyás erősödését és a döntéshozatali folyamatok átláthatatlanná válását tapasztalta. Spanyolországban egyik kedvenc helyén halt meg Scherrer Péter, aki feleségével Viktóriával utazott el, hogy erőre kapjon a május második felére és június első felére leszervezett előadásai előtt, írta a Blick. A Jászai Mari díjas színész 2026. május 19-én 64 éves korában halt meg. Scherrer Péter 1961. november 16-án született Ajkán, 1980-ban érettségizett Szombathelyen, 1987-ben építőmérnöki diplomát szerzett, 1995-ben színművész oklevelet kapott a Magyar Színész Kamarától. Állandó filmes partnere Mucsi Zoltán volt, akivel többek között Jancsó Miklós Kései egyúttal nagyszerű filmjeiben alkották a főszerepeket. Mintegy 40 ezer ember szólítottak fel a hatóságok lakhelye elhagyására az Egyesült Államokbeli Kalifornia déli részén pénteken, miután mérgező vegyi anyag szivárgását észlelték egy űripari vállalat egyik tárolójából, számolt be róla az MTI. A hivatalos tájékoztatás szerint a hatóságok jelenleg azon dolgoznak, hogy a Los Angeles-től mintegy 50 kilométerre délkeletre elhelyezett, körülbelül 26 ezer liternyi metil-metakrillátot tartalmazó tartály ne robbanjon fel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak. Rufkis Ágnesnek még inkább örülök, hogy itt van, aki beszédtechnika tanár, beszédtechnika tréner, és beszédtechnikát oktat. Indul is csoportja május 27-én, mesélj majd erről kérlek. Május 30-án, három nappal később meg intenzív tréning. Na, a csoport az mit jelent? Az a klasszikus tréning felállás?
2: Úgy szoktam, hogy 8-10 fő dolgozik egyszerre együtt, heteken át, és ezt azért szeretem. Azért szeretem, mert az egyéniben vannak olyan helyzetek, amik abból adódóan nem derülnek ki, hogy tudod, ketten vagyunk, megismerjük egymást, telnek a hetek, megy az egyéni fejlesztés, de én nem látom őt kitett helyzetekben, mások előtt, olyan helyzetben, mikor ott van másik 7 ember, és ezért találtam ki a csoportot, mert együtt szerintem nagyon izgalmas fejlődni, pláne azért, mert nem csak tőlem kap visszajelzést, hanem egymástól. És néha olyan tűpontosan visszajeleznek egymásnak, úgy gondoljuk, hogy laikusok, és akkor úgyse tud, de olyan visszajelzések érkeznek, hogy sokszor azt mondják az alkalmak végén, hogy na, ez az egy mondat, ez helyre tett bennem egy csomó mindent. Úgyhogy azóta nagyon hiszek a csoportos formában, és az idő meg az érdeklődés is igazolja.
1: És akkor ezt kimondtuk, nem online tréning.
2: Nem.
1: Hol lesztek?
2: Budapesten itt az Astoriánál szoktam egy hangulatos, biztonságos teret nyújtó irodában helyet bérelni, és az egynapos az meg annyiban más, hogy sokan jelentkeztek vidékről, hogy sokkal kevésbé elérhetőek ott hasonló fejlesztési formák, és hogy lehetne jönni, és nem tudnak hetente jönni, és akkor kitaláltam, hogy legyen egy szombati nap, amikor együtt vagyunk, és akkor egy nagyon intenzív 8 órában valamit megtanulunk a beszédünkről, és akkor az elindíthat valamit.
1: Tehát akkor ez is van, de akkor ez már harmadik verzió?
2: Nem, ez az egynapos, amit mondtál.
1: A 27-e az egynapos?
2: Nem, a 27-e az egy több alkalmas. Okay. Ezeket havonta szoktam indítani, általában ősszel és tavasszal legtöbbször, és akkor ezt követően pedig
1: az intenzív tréning? Tehát az egész napos?
2: Nem, ami a 27-én indul, az több alkalmas.
1: Azt értem, és a 30-a?
2: Az egynapos.
1: Az
2: meg a szombati.
1: Hát kedves hallgatóink, döntsék el, hogy ki melyikre szeretne menni. Az, hogy nem jó a kommunikáció, vagy nem kommunikálok jól, nagyon sokat hallom, mint jártamban, keltemben. Nekem is nagyon sokan mondták már, hogy foglalkozzak velük én. Hát de én nem foglalkozom így tanítással, vagy azt sem tudom, hogy mit kellene mondanom nekik, mert azt gondolom, hogy ez vagy jön ösztönösen, vagy nem. De akkor ezek szerint most kérdezem a szakembert, nem jön ösztönösen?
2: Nyilván valakinek személyiségéből...
1: Meg lehet tanulni, akkor inkább
2: meg. És tök jó, mert erre már van egy csomó ilyen téma, hogy a karizma is tanulható, a humor is
1: azt
2: tanulható.
1: Azt se értem egyébként. Tudom, hogy vannak ebben mindenfajta szaktekintélyek, de hogy karizmát?
2: Én azt gondolom, hogy és most ez nem ilyen manipuláció, meg ilyen rossz értelemben vett technikázás, hogy állj erőpózba tükörrel szembe, és akkor majd, nem tudom, karizmatikus leszel holnaptól, de hogy tényleg az van, hogyha elkezdek kiállni, gyakorlatozunk, felveszik videóra, visszanézem, kapok visszajelzést, és ez így épül tovább és tovább, az jól fog hatni utána a teljesítményemre, vagy lesz egy rálátásom, és akkor meg tudok ebben erősödni. Én hiszek
1: igazad
2: benne.
1: Van, de hogy kell ahhoz egy, hát én életem egy másik korszakában próbálkoztam tréningekkel is, jöttem-mentem cégekhez, kérdezéstechnikát. De azért is hagytam abba, mert én

0: még egyen jobban érdekel azoknak az introvertált mérnököknek, fogorvosoknak, könyvelőknek a köre, akiknek ez nagyobb lépésnek tűnik, de nagyon-nagyon szép, amikor ők felszabadulnak, és mivel egyre több ilyennel találkozom, hát én életemben nem gondoltam, hogy majd nálam a csoportban 8-ból 3 informatikus mérnök és hasonló végzettségű ember lesz, meg agykutató. És de, mert pont azért, amit mondtam az elején, hogy szenvednek is attól, hogy nem beszélnek, hogy nem tudják a tudást átadni, és igen, tehát most már azért 10 éve látom azt, hogy kibontakoznak. És de, akkor ezek szerint meg mégiscsak tanulható. Tehát
1: akkor nagy felszabadulásokat látsz?
0: Igen.
1: Aha. Magad előtt.
0: Igen, igen.
1: És az a sikerélmény számodra?
0: Nekem ez, igen, ez. Meg amikor azt látom, hogy akarja folytatni, ki szeretné találni azt, hogy milyen irányban, hogy fú, akkor lehet, hogy a testbeszéd is érdekel, vagy fú, akkor elmennék egy ilyen 2 napos képzésre, és akkor olyan jó, amikor tudok ajánlani kollégákat, meg szakterületeket, hogy na akkor ezt vagy azt is, hú, Ági, megcsináltam, na és akkor mikor lesz a klubod, mert van egy beszéderő klubom is, ahova havonta visszahívom a tanítványaimat, és akkor
1: ott... Hát ezek izgalmas dolgok. Hát azok is ott vannak az asztóriában.
0: Igen, és azt meg azért találtam ki, mert sokszor van, hogy egy folyamat végén ez a oké, vége a csoportnak, és most mi lesz? És akkor javaslok képzéseket, de hogy sokszor ugye azért az a közös beletett munka az úgy életre hívja azt az igényt, hogy együtt folytassuk, és akkor kitaláltam a klubot, ahol mindig kijelölök egy havi témát, hívok meghívott vendégtrénert általában, és egy kapcsolódó területben gyakorlatilag tudnak fejlődni, így is megnézhetik azt, hogy milyen irányban szeretnének tovább mozdulni, és akkor volt már retorika, testbeszéd, humor, improvizáció, akkor volt, hogy podcast helyzeteket gyakoroltunk egy műsorszerkesztő, műsorvezetővel, és próbálom őket terelgetni ilyen helyzetek felé, hogy akkor próbáld ki, vegyük föl, átküldöm a felvételt, nézd vissza, és olyan jó így hónapról hónapra.
1: Mert általában miért megy el hozzád valaki? Azt oké, értem, hogy fejlődni szeretne, de miben a közönségéhez való kommunikációban, a munkatársaival való, vagy az akár még magánéletben is?
0: Sorolok ilyen top-top célokat. Meetingen fel kell szólalni, és úgy érzem, hogy nem hallgatnak meg, hamar lekevernek, nem tudom hatásosan elmondani, olyan, mint nem is csinálnék semmit. Most megyek vissza dolgozni, szeretném megmutatni magam, másik pozícióba lépek, többet kell prezentálnom, akkor van az a réteg, akinek elő kell adnia, workshopot tart, tréninget, jobban szeretne beszélni, videókat kell felvennem, mert mutatni kell magam a socialben, és akkor visszanéztem magam, borzalom, tehát nagyjából ez a top 5.
1: Jó, mindenfajta.
0: Mindenfajta, nagyon tök heterogén.
1: Oké, te is tanulsz tőlük?
0: Mindig. Ez ilyen önző dolog, tudod, de hogy el szoktam a csoportok végén is mondani, hogy hát köszönöm, mert legalább annyit tanultam tőletek, mint amennyit én tudtam.
1: Hát de önmagadról is?
0: Nagyon, hát meg a tréneri minőségemről, arról, hogy én hogy kérek visszajelzést, hogy hogy építem be, hogy viszem tovább ezt a következő csoportba, hogy nekem mit ad a csoportos jelenlét, és egyáltalán megtalálni azt a munkaformát, amiben én is a legjobban érzem magam, mert sokszor erőltettem olyan formákat magamra, ami kevésbé volt komfortos, de az utóbbi időben elkezdtem belátni, hogy ezt a csoportozást nagyon szeretem, hogy szeretek előadni, szeretek edukálni, infotainment módon megközelíteni a témát, és ezekben így megtalálom
1: szép,
0: a hangom.
1: Egyébként, na, talán is meg én is azt kívánom neked mindig, a portfóliód. Tehát látom, hogy cégekhez is jársz.
0: Igen,
1: jó nevű cégeknél megfordulsz. Na például az mennyivel más, amikor elhívnak egy céghez? Én még a tréneri életemből emlékszem, hogy azért ott megy a grimasz, meg mindenfajta, amikor húzzák a szájukat, hogy már megint be kell ülni valami bocs, hülyének az előadására, nem rád értem, csak hogy
0: igen,
1: akiket rájuk kényszerít a nyitott HR-es, vagy éppen a nyitott cégvezető. Szóval ott az megint egy
0: külön világ. Igen.
1: Bebizonyítani, hogy van ott létjogosultságod.
0: Igen, és ebben is volt egy ilyen életszakaszváltás, mert dr. Németh Zoltán dr. Prezivel kezdtem innen el.
1: Csókoltatjuk, már járt
0: igen,
1: itt néhányszor.
0: Igen, úgyhogy Zoli által volt szerencsém sok céggel kapcsolódni, és akkor értettem meg ezeket a céges igényeket, és az elmúlt 3-4 évben azt is észrevettem, hogy most már kifejezetten így is keresnek, hogy nem a kommunikáción belül vagy annak részeként, hanem hogy beszédtechnika tréning. Mert küldenénk a kollégát podcast, küldenénk kerekasztalra, szeretnénk, hogy előadjon, vagy videókat kell gyártani a cégnek, mindenki fázik tőle, rugdossuk át egymásra a feladatot, és így már

0: sokszor belülről, a munkavállalói oldalról jelenik meg az igény, hogy hú, hát én szívesen beülök ebbe a podcastba, de hát nem is tudom, hogy hogy beszélek, és a munkáltató pedig lehetőséget ad arra, hogy jó, akkor legyen egy tréning, egy képzés. Volt, hogy látták a csoportomat például, és mondták, hogy figyelj már, ez tökre tetszik, egy ilyet tartasz nekünk bent a cégnél. Uh-huh. Úgyhogy egyre nyitottabbak most már így kifejezetten erre, hogy hang, beszéd, uh-huh. megszólalás.
1: No, és mi van a színművészetén?
0: Ott most lett vége az évne, a tanévnek, ilyenkor kezdődik a vizsgaidőszak. Nekem ilyenkor szaktanárként az a feladatom, hogy a vizsgákon ott legyek, és tudjam nézni, és nekem ez izgalmas is, mert az ének, a mozgás és a beszéd szorosan össze is függ, és nagyon sokat tanulok abból, és az ő beszédükből úgy, hogy látom őket mozgás vagy éneklés közben, tehát fontosnak is tartom, hogy legyenek ezek a vizsgák, aztán jönnek a művészi beszéd, meg a színészmesterség vizsgák. Nekem most másodéves prózai színész hallgatóim vannak, ez a 7. évem, tanítottam először Zsótér Sándor osztályában, Hegedűs D. Géza osztályában, illetve Báb színművész osztályban, az is nagyon izgi volt, úgyhogy már
1: hát
0: elég.
1: Az egész az, meg ezek a nevek nem akárkik.
0: Igen, hát nagyon-nagyon megtisztelő is. A nyaranta Eszenyi Enikőnek a csengeri színésztáborában már több alkalommal tanítottam, és mikor hazamegyek, és végig gondolom azt, hogy ilyen emberekkel tudok együtt dolgozni, és csak megnézni, hogy vezet le egy próba folyamatot, lenyűgöző. Ez mindig eszembe jut az a példa, amikor például Eszenyi egy IKEA-s szatyorral mutatta meg, hogy mi mindent lehet egy szatyorral csinálni, és hogy én soha nem gondoltam volna, hogy egy szatyorral ennyi mindent lehet csinálni.
1: Színészileg.
0: Aha. Igen.
1: Hát de akkor valószínűleg a hangunkkal is lehet ennyi mindent,
0: így van,
1: ugye?
0: Igen.
1: Azt és meg te mutatod meg.
0: Igen, és ezt a fajta játékot, meg plasztikusságot, és az nagyon jó, hogy a színészekben ott van a kíváncsiság erre, hiszen annyi hangkaraktert kell megformálniuk, és olyan jó, amikor jön egy-egy kihívásra, hogy most részeget kell játszanom, most nem tudom, kiabálnom kell, de hát azért ne tegyem tönkre a hangom, most tájszólásban kell, most beszédhibásat kell, mondom, ez kontraproduktív beszédgyakorlat, hogy tanítsanak meg beszédhibásnak lenni, de hogy ezek mind nagyon jó eszközök aztán a pályán.
1: Tehát te konkrét technikákat alkalmazol náluk?
0: Igen, de már az egyetemen is nagyon komplexen gondolkozom a logopédiai munkán túl, mert látom azt, hogy kijönnek az egyetemről, hát kell nyilatkozniuk, ők is elmennek akár a média irányába, videókat gyártanak, építik a saját brandjüket, és sokszor látom, hogy nem tudják átadni azt, ami bennük van, hogy kijönnek egy filmvetítésről, és akkor na, mi volt a véleményed a filmről, és nehezen adják át, és nehezen szedik össze a gondolataikat. Uh-huh. Tehát én igyekszem az egyetemen is az órákba integrálni egy kis nyelvi fejlesztési területet, szókincsbővítés, annak aktivizálása, mondatalkotás, spontán beszédgyakorlatok, hogy nézzünk rá azokra a valós élethelyzetekre, amik majd akkor várnak rájuk, nyilván a brillírozott technikán túl, amikor egy interjúban meg kell szólalni. Uh-huh.
1: De például abban is tudsz nekik segíteni, hogy szinkronban jók legyenek?
0: Kérdés, még lesz szükség szinkronra? Most így hirtelen csak ez, igen.
1: Biztos, jó, még szerintem nem tartott azon a szinten.
0: Rebéljük, igen, hogy az emberi hangnak mindig lesz szerepe. Igen, igyekszem, van egy-két tanítványom is, aki azóta szinkronizál, úgyhogy hogy szerintem azáltal, hogy ők 3 évig tanulhatnak a beszédükről, ez felvértezi őket erre.
1: Szeretsz tanítani?
0: Nagyon. Csak azt szeretem.
1: Az nagyon más így tanítani, mint a saját tréningeket megtartani?
0: Egyre jobban közelítem a kettőt egymáshoz, ez is szerintem a saját hangom, vagy az önazonosságom, a pedagógiai értékrendem kialakulásával jött létre, hogy már kevesebb különbséget érzek. Nyilván ezzel a korosztállyal, tehát a Z-generációval, és egyáltalán a művészekkel foglalkozni, ez egy speciális rugalmasságot, nyitottságot, és nagyfokú empátiát igénylő dolog, tehát nyilván a tanári létemből adódóan ez nem áll messze tőlem, de az biztos, hogy más művészekkel dolgozni, mint könyvelőkkel, vagy bármilyen szakemberekkel.
1: A tréningekre elsősorban az üzleti világból jelentkeznek, vagy tényleg a civilek
0: magán,
1: is?
0: Magán személyek, igen.
1: Simán.
0: Igen, tehát Erika, a Zoli, a Sanyi, tehát bárki, aki, uh-huh. és azt is szeretem, hogy nagyon heterogének a csoportok. Tehát nem kötöm meg soha, hogy oké, hogy felnőtt legyen, azt igen, tehát hogy uh-huh. ne érezze egy kamasz mondjuk rosszul magát egy ilyen helyzetben, de hogy van egyetemista, van 50 éves, most pont képzelt, tegnap kaptam egy e-mailt egy 82 éves nagymamától, és azt mondta, hogy most felnőttek az unokák, és nem kell annyit vigyázni, és ő nem akarja, hogy ellustuljon meg, időskorra megváltozzon nagyon a beszéde, és hogy ő eljön egy ilyen klubba, vagy csoportra, vagy bármire.
1: Óriási.
0: Úgyhogy őrült nyitottság van. Egyetemisták is, tehát, hogy kommunikáció, média, tudomány szakos, van beszédórája, de csak egy-kettő, jön a csoportba. 19 éves. És akkor szoktam nekik mondani, hogy annyira jó, hogy te 19 évesen rájöttél arra, amire sokan mondjuk 54 évesen, és mennyi időt megspóroltál azzal, hogy most foglalkozol a beszédeddel?
1: Jó, amit látsz és tapasztalsz, tehát ahogy megyünk előre az időben, tényleg nyitottabbak vagyunk?
0: A hozzáállásunk szerintem nyitottabb, és sajnos úgy látom, hogy a beszédállapotunk az pedig nem lett jobb, vagy talán nyilván ez az őrületes pörgés, ahogy a világ gyorsul, a rövid tartalmak, ez mind kihatással van
1: én
0: a beszédre.
1: Tudom, ez őrület, mert én is ezt tapasztalom, hogy pont az önfejlesztéssel kapcsolatban, hogy aki akart, már megvilágosodott, már minden megtörtént, elment ilyen-olyan tréningre, de valahogy nem azt veszem észre, hogy az egymáshoz való hozzáállás az minőségibb lenne.
0: Igen, és hát tényleg, hogyha azokat a mintákat akarjuk követni, amit a közösségi médiában látunk, akkor az is szerintem egy tévút, és a beszédmintára is igaz. Szoktam mondani, amikor látom egyértelműen egy magyar tartalomgyártónál, hogy amerikai mintákat vesz át, vagy konkrétan még azt is tudom mondjuk, hogy kinek a tartalmait próbálja átvenni, de hogy ez magyarban nem úgy működik, mások a nyelvi sajátosságok, a magyarban egész más ereszkedő jelleg minden, tehát hogy artikuláció.
1: Logopédia ráfér mindenkire?
0: Klasszikus logopédiai terápia, tehát artikulációs zavar, dadogás, hadarás, ez nem kell mindenkinek, és ilyen módon nem szükséges, de egy ilyen beszédtechnikai kurzus szerintem mindenkinek előnyére válhat. És nem azért mondom ezt, mert én ezzel foglalkozom,
1: értem,
0: de tudod, ez
1: értem.
0: Olyan, mint a sport, hogy előnyös az, hogy sportolsz, igen, mert akkor megismered a tested, az izomzatod, és felkészíted a tested a nem tudom mire, és ugyanez van a beszéddel is.
1: Hát kedves hallgatóink, akkor itt a remek alkalom, beszéderő.hu, ugye itt találnak
0: igen.
1: meg téged. Képzeld el, hogy jó társaságban repül az idő, a végén vagyunk.
0: Hát ez nagyon gyors.
1: De szerintem itt van minden a weboldaladon, ott megtalálják
0: igen,
1: a részleteket.
0: Köszönöm.
1: Ha felkeltettünk ezzel bármit, szerintem igen, és hogyha tudnak nem csak a sorok között olvasni, hanem hallgatni, és akkor most elviszik magukkal, amit hallottak tőled. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál, nagyon élveztem a beszélgetést, gyere gyakrabban.
0: Köszönöm, hozzánk. És a beszéd legyen a kedves hallgatókkal, hogy egy ilyen sztárkorszos áthallással.
1: Okay. Legyen az. Rúf kis Ágnessel beszélgettem, kedves hallgatóink, és Ágnestől most elköszönök önöktől még, nem? Folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy elköszönés erejéig, egy elbúcsúzás erejéig még fogunk találkozni.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Ruf kis Ágnesnek nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Rekordszinten van a sajátos nevelési igényű tanulók száma. Jelentősen 27%-kal drágulhat a budapesti taxizás. Nemzetközi dohánycsempész bandát számolt fel a NAV több vármegyében. Jó reggelt kívánok, Germán Márton vagyok a Sláger FM híreivel. Rekordszinten van az SNI-s tanulók száma. Az Eduline azt írja, egyre több sajátos nevelési igényű diák tanul a hazai iskolákban, miközben az intézmények és a szakemberek egyre nagyobb kihívásokkal szembesülnek az integrált oktatás biztosításában. Az SNI-s tanulók létszáma már meghaladja a 69 ezret. Az adatok szerint az érintett diákok többsége integrált nevelésben és oktatásban vesz részt, vagyis többségi általános iskolákban tanul együtt társaival. A legmagasabb arányt Békésvár megyében mérték. Jelentősen drágulhat a budapesti taxizás. A fővárosi közgyűlés pénteken dönthet a taxisok által kezdeményezett 27%-os tarifaemelésről. A javaslatot a városvezetés támogatja, miután a tárgyalások során áttekintették a szolgáltatók megnövekedett költségeit. A taxisok szerint az elmúlt 3 évben a bérek és az üzemeltetési kiadások jelentősen emelkedtek, miközben a tarifák változatlanok maradtak. A tervezett emelés ugyanakkor aggályokat is felvetett, többek között azzal kapcsolatban, hogy a piac és az utasok mennyire tudják majd elviselni a drágulást. A végső döntést a fővárosi képviselők hozhatják meg a pénteki ülésen. A Nemzeti Adó és Vámhivatal egy nemzetközi dohánycsempészbandát számolt fel egy több vármegyét érintő akcióban, írja a 24.hu. A nyomozók Fejér és Baranya vármegyében is lecsaptak, ahol illegális dohánygyárat és nagy mennyiségű feldolgozott dohányt találtak. A hatóság szerint a hálózat külföldi és magyar szereplőkből állt, akik szervezetten szállították és dolgozták fel az adózatlan dohánytermékeket. Az akció során 6 külföldi állampolgárt vettek őrizetbe, és több tonna árut foglaltak le. A NAV szerint a csoport komoly technikai eszközökkel próbálta elrejteni a működését, például a kommunikációt és a hely meghatározást is zavarták. Május 30-án ismét megtekinthetik az érdeklődők Budapesten a Sándor palotát. A tavaly márciusban indult programsorozatban már 7. alkalommal nyílnak meg vezetett séta keretében az épület reprezentatív termei. A látogatók bejárhatják a palota különleges helyiségeit és érdekes történeteket is hallhatnak az épület múltjából. A programra a Sándor palota honlapján lehet jelentkezni. Május 24-e és 31-e között rendezik meg először a Stúdió 26 Báb Fesztivált a Budapest Báb Színházban, amely kifejezetten a fiatal alkotók bemutatkozását támogatja. A két stúdió színpadon 7 rendező mutatja be friss szemléletű, kísérletező előadásait, de lesznek szakmai programok is a fesztiválon. A részleteket Ellinger Edina, a Budapest Báb Színház igazgatója mondta el a Sláger FM-nek.
3: Az előadásokat az Országlili Stúdióban, illetve a Kemény Herrik teremben lehet megtekinteni, és különböző korosztályokat fognak megszólítani, ami összeköti ezeket az előadásokat, hogy bár mindenki máshonnan közelít az alkotók közül, van, aki a mozgásszínház világa felől, van, aki a képzőművészet irányából, de a báb az mégis összeköti az összes előadást. De van, hogy valamilyen társművészettel van összepárosítva.
2: Az előadások után Stúdió 26 after beszélgetéseket tartanak, ahol az alkotók és az egyetemi hallgatók a generációs kérdésekről és a báb művészet jövőiről beszél. A The Rasmus bejelentette 2027-es európai turnéjának állomásait, a listán pedig Budapest is szerepel. A turné 2027. január 28-án indul és egészen március 6-áig tart. A magyar koncert február 5-én lesz a Barbanegrában. A csapat frontembere szerint a rajongóik nagyon tudnak azonosulni legutóbbi albumuk a Virdó dalaival, amit az is bizonyít, hogy a koncertjeiken sokan az öltözködésükkel is kifejezik a bennük rejlő furcsa szerzetet.
4: A hosszú hétvégére lezárták a pesti Osórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Belgrád rakparton hétfőn útszűkületre számítsanak 7 és 15 óra között, mert kertészek dolgoznak. A Batthyány utcában a Donáti utca előtt útszűkületre számítsanak, itt épületfelújítás folyik. Megnyitották a Pestújhelyi utat az Apolló utcánál, de tart még a felújítás, ezért időszakosan útszűkületre számítsanak. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárásra kell számítani, mert itt a vízvezetéket javítják. A Szemlőhegy utcában a Bújai utcánál útszűkületre kell számítani, mert vízvezetéket javítanak. Tart a csatorna javítása a 6. kerületben a Nagymező utcában a Desőfi utca közelében. Az érintett utcakaszt egyirányúsították az Andrássy út felé. A 8. kerületben a Bérkocsis utcában az Aurora utca és a Fecske utca között útszűkületre kell számítani, mert csatornát javítanak. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és a többi közlekedőre is.
1: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger.

0: Come on! Műsorajánló.
1: Hedvig Bakoly volt, ugye? És Mike Dino a leghíresebb.
0: Indul a Sláger FM gyereknapi fejtörője.
1: Jelentkezz a játékra a Sláger FM applikációjában.
2: Gyereknapon vasárnap pedig jöhetnek a fejtörők.
0: Kérdések dinókról és varázslatokról.
2: A nyeremény egy 4 fős családi kaland a Harry Potter kiállítás varázslatos világában és a Köki bevásárlóközpontban található Dino Park életre kelt dinoszauruszai között.
0: Gyereknapi fejtörő. Most vasárnap a Sláger FM-en.
2: A játék támogatói a Köki bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu és a Harry Potter a kiállítás www.harrypotterexhibition.com.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu.
3: Fantasztikus újranyitási akció a Jusknél Kistarcsán. Május 27-én szerdán reggel 8-kor a Jusk újra megnyitja kapuit Kistarcsán. Nagyszerű ajánlatok akár 70% kedvezménnyel. Az újranyitás napján az első 500 vásárlónk, aki 10.000 forint felett vásárol, egy 70x80 cm-es Billerbeck nagypárnát, és minden vásárlónk egy hatalmas Jusk bevásárlótáskát kap ajándékba. Cím a régi, Kistarcsa, Semmelweis tér 2. Jusk. Scandinavian Sleepin' and Livin'.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadibé és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
6: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
7: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
8: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Ért, Tolmács utca 6, ferrobreaker.hu.
9: Joker napok a Petrányi Autónál. Május 26-tól 31-ig készletes új autók és használt autók 0% THM-mel, plusz egy szerencsés vásárló 1 millió forintot is visszanyerhet autója árából. Részletek petrányiautó.hu.
10: Május 29-én, 30-án, pénteken és szombaton vár a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a Merkapt Sportközpontban. Több mint 100 sportág és 20 hangszer egy helyen. Bajnokok, zenészek, élmények minden mennyiségben. Gyere is fedezd fel, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
0: A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Hétvégén az összes államtitkár megkapta a kinevezését. Kedden és szerdán ülésezik az országgyűlés, vizsgálóbizottságokat állíthatnak fel. Látványos fordulatot hozott az Airbnb visszaszorítása Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A miniszterelnök javaslatára 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. A magyar közlönyben megjelent kinevezések május 26-án lépnek hatályba. Magyar Péter miniszterelnök közlése szerint a kinevezettek egyharmada nő, összesen 103 diplomával rendelkeznek, koruk 28 és 66 év között van. Az államtitkárokat Sulyog Tamás több minisztériumban, köztük az agrár, belügyi, egészségügyi és gazdasági tárcáknál nevezte ki. A közigazgatási államtitkárok kinevezései május 19-i hatállyal történt. tehetnek meg. Kedden és szerdán újraülésezik az országgyűlés, ahol több kiemelt politikai ügy is napirendre kerül. Az ülést kedden délután Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalása nyitja meg. A képviselők tárgyalnak a Tisza párt alaptörvénymódosítási javaslatairól és több vizsgálóbizottság felállításáról is. Dönthetnek a végrehajtási visszaéléseket feltáró, a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló, valamint a spontán privatizáció és a közvagyon elvesztését feltáró bizottság létrehozásáról. Napirendre kerül a kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállítása is. Látványos fordulatot hozott az Airbnb visszaszorítása Budapesten. Az elmúlt időszakban több kerületben is előkerült a rövidtávú lakáskiadás szabályozásának kérdése. A helyi önkormányzatok szerint ugyanis az Airbnb elterjedése jelentősen átalakította a belvárosi lakáspiacot, megnehezítve és megdrágítva az albérlet keresést. Bár a kerületek szigorítanák a rövidtávú lakáskiadást, az Airbnb továbbra is rendkívül jövedelmező üzlet a belvárosban. Több kerületben ugyanis jóval magasabb bevételt lehet elérni turistáknak kiadott lakások, mint hagyományos albérletekkel. Az 5. kerületben például egy rövid távra kiadott lakás átlagos havi bevétele 725 ezer forint körül alakulhat, miközben a hosszú távú bérleti díj átlaga 350 ezer forint. Megoldódhat Budapest egyik régóta fennálló zaj problémája. A Ferencvárosi lőtér ügyével foglalkozik Kátai Német Vilmos, szociális és családügyi miniszter, a térség országgyűlési képviselője. A kerületben a MÁV telep és az Aszódi telep közelében működő létesítményben rendszeresen használnak katonai harcászati eszközöket is, amelyek jelentős zajterhelést okoznak. A lövések hangja nem csak a közvetlen környezetben, hanem a közeli kórházban és a József Attila lakótelepen is érzékelhető. A miniszter szerint a problémát mielőbb rendezni kell, mert a folyamatos zaj komolyan zavarja a környéken élők nyugalmát. Ideiglenes buszsávot jelölnek ki kettől a fővárosi Budafoki úton. A változásra a kelenföldi vasútvonal kapacitás bővítési munkái miatt van szükség, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A Budafoki úton a vasúti híd alatt napközben módosul az ideiglenes forgalmi rend. A Priál Kornélia utcai csomópont és a Dombóvári út között a városközpont felé a középső sávban alakítanak ki buszsávot, így mindkét irányban egy-egy sáv marad használható. Ezzel párhuzamosan a Szerémi úton a Rákóczi híd felé megszűnik a híd előtti sávzárás. Gyermeknapon május 31-én rendezi meg a Budapesti Fesztiválzenekar Zenei Vásár és Családi Nap című ingyenes rendezvényét. Koncertekkel, kicsiknek és nagyoknak, sok-sok kézműveskedéssel, tánccal, közös alkotással és játékkal. Az eseménynek idén is az Aquincumi Múzeum és Régészeti Park ad otthont. A Budapesti Fesztiválzenekar több olyan zenei programot is kidolgozott már, amivel érdekessé, otthonossá és szerethetővé teszi a klasszikus zenét a gyerekek számára. Rendszeresen elkapkodják a jegyeket Kakaó koncertjeikre, de a zenevárral és hangszerkóstoló program is bejárták már az országot.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Fisher Klíma. Elhozza a jó időt. www.fisherklima.hu.
12: A hosszú hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Belgrád rakparton hétfőn útszűkületre számítsanak 7 és 15 óra között, mert kertészek dolgoznak. A Batthyány utcában a Donáti utca előtt útszűkületre számítsanak, itt épületfelújítás folyik. Megnyitották a Pestújhelyi utat az Apolló utcánál, de tart még a felújítás, ezért időszakosan útszűkületre számítsanak. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárásra kell számítani, mert itt a vízvezetéket javítják. A Szemlőhegy utcában a Bújai utcánál útszűkületre kell számítani, mert vízvezetéket javítanak. Tart a csatorna javítása a 6. kerületben a Nagymező utcában a Desőfi utca közelében. Az érintett utcakaszt egyirányúsították az Andrássy út felé. A 8. kerületben a Bérkocsis utcában az Aurora utca és a Fecske utca között útszűkületre kell számítani, mert csatornát javítanak. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak maguk és a többi közlekedőre is.
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

0: Na és mit gondol a férfi a mai nőkről? Milyen társra vágyik? Vagy éppen ő maga milyen nő lenne, ha női testbe születik? Minden adásban egy igazi férfi lelkét ismerhetjük meg közelebbről. Ez a Nagy Fiúk.
1: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en. És a Lélekközösség YouTube csatornáján.
2: A műsor támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
1: Scorpions! A legendás rockbanda visszatér Budapestre. Scorpions koncert június 20-án az MVM Dome-ban. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
3: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
4: Ja de a 9 éve a világ vezető elektromos robogó márkája, és most már Magyarországon is elérhető. Ha elektromos robogót keres, válassza a Jadeát, és keresse hivatalos partnereinknél országszerte.
5: Három szálloda, három élmény, három helyszínen, három királyi hétvége, amit átélhet a Grandar Hotel szállodáiban. Érezze magát a Pünköst királyának, királynőjének, Mátrafüreden, a Négy Csillag Superior Avar Hotelben, a Gárdonyi Négy Csillag Superior Vital Hotel Nautisban, vagy akár Siófokon, a Négy Csillagos Premium Hotel panorámában. Királyi kényeztetés, színes programok, a wellness, a természet és a kulináris élmények jegyében. Május 26 és 29 között.
6: Budapest, készen állsz!
7: Nem!
6: Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo június 10 Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
8: Tavaly a táborban majdnem körbe mentem a kötélen, amit a többiek a levegőben tartottak.
9: Nem kell kalandpark, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
10: A hosszú hétvégére lezárták a pesti Osórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Belgrád rakparton hétfőn útszűkületre számítsanak 7 és 15 óra között, mert kertészek dolgoznak. A Batthyány utcában a Donáti utca előtt útszűkületre számítsanak, itt épületfelújítás folyik. Megnyitották a Pestújhelyi utat az Apolló utcánál, de tart még a felújítás, ezért időszakosan útszűkületre számítsanak. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárásra kell számítani, mert itt a vízvezetéket javítják. A Szemlőhegy utcában a Bújai utcánál útszűkületre kell számítani, mert vízvezetéket javítanak. Tart a csatorna javítása a 6. kerületben a Nagymező utcában a Desőfi utca közelében. Az érintett utcakaszt egyirányúsították az Andrássy út felé. A 8. kerületben a Bérkocsis utcában az Aurora utca és a Fecske utca között útszűkületre kell számítani, mert csatornát javítanak. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak maguk és a többi közlekedőre is.
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger

0: Műsorajánló.
1: Hedvig Bakoly volt, ugye? És Mike Dino a leghíresebb.
0: Indul a Sláger FM gyereknapi fejtörője.
1: Jelentkezz a játékra a Sláger FM applikációjában.
2: Gyereknapon vasárnap pedig jöhetnek a fejtörők.
0: Kérdések dinókról és varázslatokról.
2: A nyeremény egy 4 fős családi kaland a Harry Potter kiállítás varázslatos világában és a Köki bevásárlóközpontban található Dino Park életre kelt dinoszauruszai között.
0: Gyereknapi fejtörő. Most vasárnap a Sláger FM-en.
2: A játék támogatói a Köki bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu és a Harry Potter a kiállítás www.harrypotterexhibition.com.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Fehér házak a hegyoldalban, türkiszkék tenger, nyári esték a parton.
0: A Sláger FM és az Ibusz most egy fantasztikus nyaralással ajándékozza meg hallgatóit.
2: Egy 2 személyes, 1 hetes görögországi álomutazás vár gazdára. Repülőjeggyel, félpanziós ellátással, 4 csillagos szállodában.
0: Töltse le a Sláger FM applikációját, válaszoljon helyesen a Görögországgal kapcsolatos kérdésre, és lehet, hogy idén a Sláger FM és az Ibusz gondoskodik a tökéletes nyaralásáról.
3: Görögország. Egy hely, ahol minden pillanat a kikapcsolódásról szól.
0: A játék támogatója az Ibusz, a mediterrán nyaralások szakértője.
2: www.ibusz.hu.
4: Kihívás napja május 27-én szerdán a Magyar Szabadidősport Szövetség szervezésében. Töltsük meg vidám, színes mozgással az egész országot. Nevezés és további információ www.kihivásnapja.hu. Csatlakozz és vidd tovább az élményt.
5: Bevezető árakkal vár a Metrodom Beat lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődést. Metrodom Beat. További információ metrodom.hu.
6: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Érd, Tolmács utca 6. Ferrobreaker.hu.
7: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
8: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadibé és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
9: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
10: Az év musical szenzációja a Madách Színházban. Jégvarázs. A Disney mese végre Budapesten. Jegyek a Madách Színház oldalán. Vár a jégvarázs csodavilága.
0: Ez a Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Hamarosan indulhatnak a jogi eljárások a korrupció gyanús ügyekben. Jelentősen drágulhat a taxizás a fővárosban, erről pénteken dönthet a közgyűlés. Ma még zárva tartanak az üzletek a pünkösdi ünnep miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az új magyar kormány minden elköltött közpénzt megvizsgál, és ahol a korrupció jeleinek nyomára bukkan, ott elindítja a jogi eljárásokat, mondta Orbán Anita külügyminiszter egy prágai konferencián. Az Index beszámolójában emlékeztet, hogy az új kabinet a választási kampányban a jogállamisági mechanizmusok helyreállítását, az intézmények autonómiájának és a sajtó szabadságának visszaadását, valamint a korrupció iránti zéró toleranciát ígérte. Orbán Anita szerint ezek a vállalások egybeesnek azzal, amit a választók kértek. A korrupció korrupcióval szembeni fellépés egyébként végigvonul a kormány egész programján. Az új külügyminiszter már hivatalba lépése első napjaiban szakítást ígért a korábbi kormányok gyakorlatával. A szükséges eljárások napokon belül elindulhatnak. Jelentősen drágulhat a taxizás Budapesten, ha a fővárosi közgyűlés elfogadja a javaslatot. Az Index szerint a városvezetés a taxis érdekképviseletek 27%-os tarifaemelési kezdeményezését terjeszti a képviselők elé. A jelenlegi díjak 2023. márciusa óta nem változtak. Az előterjesztés alapján az alapdíj 1100 forintról 1400 forintra, a kilométer díj 440-ről 560 forintra, a perc díj pedig 110-ről 140 forintra emelkedne. Reptéri fuvar esetén további 1000 forintos extra díj épülhetne be az alapdíjba, ha a repülőtér üzemeltetője drágítja a taxibehajtást. A fővárosi közgyűlés május 29-én szavazhat a javaslatról, amely elfogadása esetén június 30-án léphet hatályba. Új elméleti központot létesít a Semmelweis Egyetem Budapesten. A Tali Kálmán tűzoltó Viola Balázs Béla utca által határolt tömbben felépülő intézmény 4,500 ember befogadására lesz képes majd egyszerre. Amint egy 22.000 négyzetméteres létesítményben korszerű hallgatóbarát tereket alakítanak ki, lesz könyvtár, 200 fős étterem és egy speciális mobil falakkal több részre is osztható, egyszerre 1000 főt befogadni képes nagy előadó, amely rendezvényteremként is funkcionál majd, közölte az egyetem. Hozzátették, évről évre folyamatosan nő a magyar és nemzetközi hallgatók száma, ezért szükségessé vált az oktatási terek bővítése és továbbfejlesztése. A pünkösdi ünnep miatt Budapesten is csak kedden nyitnak ki legközelebb a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok. A patikák ügyeleti rendben működnek, az utazást a készülőknek ajánlott tájékozódni az ünnepi menetrend változásokról. A MÁV tájékoztatása szerint a nagy utasszám miatt minden forgalomba állítható szerelvény közlekedik. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. A hosszú hétvégéhez igazodva több helyen már el is indult a szezon. A Balatonnál is elkezdődött a strandszezon, a déli és az északi parti fürdőhelyek is nyitva vannak. A strandidő a következő napokban is marad. A Hungaromet ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a Dunántúron, a középső országrészben és a Délalföldön nagyon erős UVB-sugárzás várható. Vasárnap megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyermeknap alkalmából. Országszerte és a fővárosban csaknem 200 hivatásos és önkormányzati tűzoltóság, több tucat önkéntes tűzoltó egyesület, valamint több múzeum várja a családokat. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket is. A programok ingyenesek. Június 25-e és 28-a között rendezik meg Tatán a 30. Víz-Zene-Virág Fesztivált, a Nyugat-Dunántúl egyik legnépszerűbb könnyű zenei eseményét. A fesztivál 4 napján 4 színpad családi és művészeti programok, valamint gasztronómiai attrakciók várják a látogatókat. A nagy színpadon többek között Demjén Ferenc, Korda György és Balázs Klári, a Halott Pénz, a Bagosi Brothers Company, a Pardograszt, valamint Báj Alex és a Slep ad majd koncertet.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Klivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.klivet.hu.
12: A hosszú hétvégére lezárták a pesti Osórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Belgrád rakparton hétfőn útszűkületre számítsanak 7 és 15 óra között, mert kertészek dolgoznak. A Batthyány utcában a Donáti utca előtt útszűkületre számítsanak, itt épületfelújítás folyik. Megnyitották a Pestújhelyi utat az Apolló utcánál, de tart még a felújítás, ezért időszakosan útszűkületre számítsanak. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárásra kell számítani, mert itt a vízvezetéket javítják. A Szemlőhegy utcában a Bújai utcánál útszűkületre kell számítani, mert vízvezetéket javítanak. Tart a csatorna javítása a 6. kerületben a Nagymező utcában a Desőfi utca közelében. Az érintett utcakaszt egyirányúsították az Andrássy út felé. A 8. kerületben a Bérkocsis utcában az Aulóra utca és a Fecske utca között útszűkületre kell számítani, mert csatornát javítanak. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak maguk és a többi közlekedőre is.
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlan

0: sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a Merkapt Sportközpontban. Több mint 100 sportág és 20 hangszer egy helyen. Bajnokok, zenészek, élmények minden mennyiségben. Gyere is fedezd fel, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
1: Júniusban Tihany lilába borul. Levendula illat, saját strand, wellness és nyári élmények várnak a Klub Tihany Resortban. Napközben programok az egész családnak, este zenés balatoni hangulat. Rossz idő esetén is garantált kikapcsolódással. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Foglalás klubtihany.hu.
2: Nem blöffölünk a Petrányi Autónál. Május 26-ától 31-ig Joker napok márka kereskedéseinkben. Készletes új autók és használt autók 0% THM-mel. És 1 millió forint főnyereménnyel. Részletek petrányiautó.hu.
3: Zalakaroson már dübörög a nyár. Irány a Hotel Karosszpá. 4 csillagos pihenés, családi programok és wellness vár. www.karos-spa.hu.
4: Az év musical szenzációja a Madách Színházban. Jégvarázs. A Disney mese végre Budapesten. Jegyek a Madách Színház oldalán. Vár a jégvarázs csodavilága.
5: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség, mindig Aldi.
6: Három szálloda, három élmény, három helyszínen, három királyi hétvége, amit átélhet a Grandar Hotel szállodáiban. Érezze magát a Pünköst királyának, királynőjének, Mátrafüreden, a 4 csillag Superior Avar Hotelben, a Gárdonyi 4 csillag Superior Vital Hotel Nautisban, vagy akár Siófokon, a 4 csillagos Premium Hotel panorámában. Királyi kényeztetés, színes programok, a wellness, a természet és a kulináris élmények jegyében. Május 26 és 29 között.
7: Május 30-án és 31-én ingyenes gyerekprogramok a Kökiben. Bobita zenekar, arcfestés, hajfonás, csillámtetkó és szerencsekerék. Ha május 31-éig minimum 5000 forintért vásárolsz vagy eszel a Kökiben, töltsd fel a blokkot az appba és megnyerheted a családi hétvégét a Mátrafüredi 4 csillagos Avar Hotel Superiorba. Részletek kökibevásárlóközpont.hu.
8: Scorpions! A legendás rockbanda visszatér Budapestre. Scorpions koncert június 20-án az MVM Dome-ban. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
9: A reklám után.
10: És most.
11: Folytatódik egy újabb óra.
10: A legnagyobb slágerek. Változatlan.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kedves hallgatóink, a Cilla Tours járatai folyamatosan indulnak a Sláger FM-en. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
2: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tours.
1: Cilla Tours. Kicsit másképp.
2: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
3: Fedezzük fel együtt Görögországot.
1: Cilla Tours. Péntekenként a Sláger reggelben. Töltse le a Sláger FM applikációját.
3: És nyerje meg az egyhetes kétfős görögországi álomutazást repülőjeggyel és félpanziós ellátással. A Cilla Tours támogatója az Ibusz, a mediterrán nyaralások szakértője. www.ibusz.hu.
4: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
7: Érzed? Már ott van a levegőben a tavasz. Reggel még hűvös van, de jól esik egy kis melegség. A zalakarosi fürdőben mindig vár egy nyugodt pillanat. Gyógyvíz, pihenés, egy kis idő magadra. Nem kell sietni, csak megérkezni. Ha feltöltődnél, tudod hova menj. Zalakarosi fürdő. Jó itt lenni. www.zkf.hu.
8: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban. www.minicrm.hu.
9: Négy nap, több száz bor, egyetlen helyszín. Nyisd meg a nyarat a főváros legnagyobb kerti partiján, a Rozália Bor Pikniken június 4 és 7 között a Városligetben. Friss rozék, jéghideg buborékok és önfelett láblógatás vár téged is. www.rozália.hu.
1: Sláger FM.
0: A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Augusztusban kifizetik a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást. Több mint 280 milliárd forintnyi közlekedésfejlesztési kiadás maradt ki az idei költségvetésből. Jelentősen megugrottak a használt lakások árai. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Már idén augusztusban kifizetik a családoknak a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, a nyugdíjasok pedig ősszel kaphatják meg a szép kártyán érkező támogatást, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. A program mintegy 700 000 nehéz körülmények között élő családnak nyújt segítséget, hogy a gyermekek méltó és biztonságos körülmények között kezdhessék meg a tanévet. A kormánypárt programjában az is szerepel, hogy bevezetik a nyugdíjas szép kártyát. Ez évi 200 000 forint támogatást jelent, amelyre mindenki jogosult lesz, akinek a nyugdíja alacsonyabb havi 250 000 forintnál. A közlekedési és beruházási miniszter részleteket közölt arról, hogy az előző kormány költségvetésében több tételt nem szerepeltettek. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, hogy három nagyobb összegről van szó, ami összesen 286 milliárd forintnyi közlekedési kiadás. Az egyik az autópálya koncesszió több mint 170 milliárdos második féléves díja, a másik a Budapest-Belgrád vasútvonal már elvégzett munkáinak csaknem 90 milliárdos kifizetése, valamint az iváncsai akkumulátorgyár vasúti bekötésének költsége. Egy átlagos budapesti használt téglalakás árából már könnyű szerkezetes családi ház is építhető a külső pesti kerületekben vagy az agglomerációban. A Donahouse közlése szerint 2026 első negyedévében a fővárosi használt téglalakások átlagára 76 millió forint volt. Ez nagyjából megegyezik egy 90-110 négyzetméteres korszerű, könnyű szerkezetes családi ház teljes költségével telekkel együtt. Az elemzés szerint Budapesten a használt téglalakások átlagos négyzetméterára 1.370.000 forint volt az év első két hónapjában. Egy 100 négyzetméteres kulcsra kész hőszivattyús könnyű szerkezetes ház felépítése 45-60 millió forintba kerülhet. Ez az agglomerációban 20-25 millió forintos telekárral lehet számolni. Soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Flesz Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint május utolsó hétvégén a fővárosi turizmus minden korábbinál magasabb bevételt érhet el. Már április elején arról szóltak a hírek, hogy az egekbe szöktek a szálláshelyárak Budapesten a május 30-ai labdarúgó BL döntő miatt. Az olcsóbb hostelekben két éjszaka ára két főre 250-300 ezer forint körül alakulhat, míg a prémium kategóriás szálláshelyeken ugyanez akár a 3 millió forintot is elérheti. 5 éves vita után megkezdődött a régi elhanyagolt telefonfülkék cseréje Terézváros főbb útvonalain. Soproni Tamás polgármester szerint a használhatatlan és szennyezett fülkék régóta rontották a városképet. Az önkormányzat már 2021-ben jelezte a problémáit a Magyar Telekom felé, de érdemi változás csak hosszú egyeztetések után indult el. A telefonfülkék kihasználtsága rendkívül alacsony volt, egyes adatok szerint havonta átlagosan csak néhány percet használták őket. A szolgáltató korábban jogszabályi kötelezettségekre hivatkozott a fenntartásuk kapcsán. Később a főváros is bekapcsolódott a megoldás keresésébe, az eltávolított fülkék helyére segélyhívó oszlopok kerülnek. Pünkösd után két nagy vágány felújítási munka kezdődik a MÁV-nál. Kedden indul a karbantartás a Budapest-Pécs fővonalon Rétszilas és Dombóvár között. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között hídkarbantartást végeznek, a pályaszakaszon pedig felszámolják a korábbi lassú jeleket, és útátjárókat is átépítenek. Mindkét vágányzár idején forgalomkorlátozásra, autóbuszos pótlásra és hosszabb menetidőre kell számítani. Újabb kutyakiválasztást hirdetett a rendőrség, két hét múlva várják a gazdákat és az előzetes feltételeknek megfelelő kutyákat. A bírálat és a szolgálati kutya utánpótlás képzés Dunakeszin a rendőrség oktatási és kiképző központjában lesz. Részletek a polisz.hu oldalon.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Klivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.klivet.hu.
1: És most... Indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger

napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak.
1: Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi.
0: Hallgatóink szerint is.

0: A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánló.
1: Hedvig Bakoly volt, ugye? És Mike Dino a leghíresebb.
0: Indul a Sláger FM gyereknapi fejtörője.
1: Jelentkezz a játékra a Sláger FM applikációjában.
2: Gyereknapon vasárnap pedig jöhetnek a fejtörők.
0: Kérdések dinókról és varázslatokról.
2: A nyeremény egy 4 fős családi kaland a Harry Potter kiállítás varázslatos világában és a Köki bevásárlóközpontban található Dino Park életre kelt dinoszauruszai között.
0: Gyereknapi fejtörő. Most vasárnap a Sláger FM-en.
2: A játék támogatói a Köki bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu és a Harry Potter a kiállítás www.harrypotterexhibition.com.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Fehér házak a hegyoldalban, türkiszkék tenger, nyári esték a parton.
0: A Sláger FM és az Ibusz most egy fantasztikus nyaralással ajándékozza meg hallgatóit.
2: Egy 2 személyes, 1 hetes görögországi álomutazás vár gazdára. Repülőjeggyel, félpanziós ellátással 4 csillagos szállodában.
0: Töltse le a Sláger FM applikációját, válaszoljon helyesen a Görögországgal kapcsolatos kérdésre, és lehet, hogy idén a Sláger FM és az Ibusz gondoskodik a tökéletes nyaralásáról.
3: Görögország. Egy hely, ahol minden pillanat a kikapcsolódásról szól.
0: A játék támogatója az Ibusz, a mediterrán nyaralások szakértője.
2: www.ibusz.hu.
4: Kihívás napja május 27-én szerdán a Magyar Szabadidősport Szövetség szervezésében. Töltsük meg vidám, színes mozgással az egész országot. Nevezés és további információ www.kihivásnapja.hu. Csatlakozz és vidd tovább az élményt.
5: Fefe, Festetics Fesztivál. A nyár első lüktetése kezd helyen kezdődik. Június 14-én felrobban a hangulat a Festetics Kastély parkjában. Bagosi Brothers Company élő koncert, ahol egy felejthetetlen este vár.
6: Szerezd be jegyet most a jegyszeregy.hu-n, a Balaton Színházban vagy a helyszínen. Ne maradj le!
7: Jadea, 9 éve a világ vezető elektromos robogó márkája, és most már Magyarországon is elérhető. Ha elektromos robogót keres, válassza a Jadeát, és keresse hivatalos partnereinknél országszerte.
8: Legjobb, tudod mi a legjobb? A ledes szóli az a legjobb. Incünk pápát a cövesznek. Ledszóli a cövesz helyett. Nézz utána a ledszóli.hu.
9: Bevezető árakkal vár a Metro Dombéth lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdő befizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metro Dombéth. További információ metrodom.hu.
10: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése. A jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. GravírExpress.hu.
11: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sport Arénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sport Aréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
0: Ez a Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: A kormány célja, hogy hazahozza a beragadt uniós pénzeket, több mint 10 milliárd euróról van szó. Budapest turizmusát és vendéglátását is elérheti a hormuzi válság dominó hatása, a buszsávok használatát ellenőrizték a rendőrök hétvégén. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
13: Thank you.
12: A kormány célja, hogy hazahozza az újjáépítési alapban beragadt teljes összeget, 10,4 milliárd eurót, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter szerint a forrásra a magyar gazdaság beindításához van szükség, és sorsdöntőnek nevezte a pénzek lehívásával kapcsolatban folytatott brüsszeli tárgyalásokat. A kormányfő azt is elmondta, a közlekedési és energetikai fejlesztési projektek mellett azért küzdenek, hogy egy nagy bérlakás fejlesztési program indulhasson az uniós pénzekből. Budapest turizmusát és vendéglátását is elérheti a hormuzi válság dominó hatása. Az Auctoris friss stratégiai jelentése szerint a geopolitikai feszültségek, az emelkedő üzemanyagárak és az utazói bizonytalanság a következő hónapokban átrendezheti a fővárosi turizmust. Az elemzés nem összeomlással, hanem fokozatos változással számol. Későbbi foglalások, drágább repülőjegyek és óvatosabb utazói döntések jöhetnek. A jelentés szerint Budapest esetében a következő 6 hónapban 150-300 ezer elhalasztott vagy kieső látogatóval lehet számolni. Az Auctoris szerint a városnak a regionális autóval és vonattal érkező vendégekre, rugalmas foglalásokra és hosszabb tartózkodást ösztönző csomagokra kellene építenie. Több mint 70 esetben intézkedtek a rendőrök Budapesten, miután a BRFK és a BKK közösen ellenőrizte a buszsávok használatát. A kétnapos akció során a főváros legforgalmasabb útjain, köztük a Hegyalja, a Bajcsy-Zsilinszky és az Andrássy úton tartottak razziát. Az eredmény összesen 73 rendőri intézkedés. Csak a buszsávok jogosulatlan használata miatt 57 autós kapott helyszíni bírságot. A hatóságok azonban nem csak a sávbitorlókra csaptak le, megbüntettek lejárt műszakival közlekedő, vezetés közben mobilozó és biztonsági öv nélkül vezető sofőröket is. Három esetben pedig szabálysértési feljelentést tettek a rendőrök. 7 év szünet után újra van közvetlen repülőjárat Budapest és az Egyesült Államok között. Az American Airlines május 22-e és október 5-e között minden nap indít gépeket Budapest és Philadelphia között. A transatlanti utat a kényelmes, több mint 230 férőhelyes Boeing Dreamlinerek teljesítik. Az új napi járat az üzletembereknek és turistáknak is hatalmas könnyebbség, ráadásul Philadelphián keresztül több mint 100 további észak-amerikai és karibi úti cél válik egyetlen átszállással elérhetővé a magyar utas. Sok számára. Megújul a Havanna utca 11-es szám alatti játszótér a 18. kerületben. Az önkormányzat közleményében azt írja, tavaly őszvégén zárták le a játszóteret, miután szülők és nagyszülők jelezték, hogy a fák gyökérzete miatt a burkolat több ponton botlás veszélyessé vált. A problémákat azóta elhárították, elkészült az új járófelület és új padokat is kihelyeztek. A teljes felújításból már csak a nagy játszóeszköz cseréje, illetve a hinta esési terének kibővítése van hátra. Az önkormányzat szerint nyárra árnyékos, biztonságos és jól használható játszótér várja majd a Havanna lakótelepen élő gyerekeket. Burkolatjavítást végeznek kedtől a második kerületi Széher úton, a Szerbantal utca és a Bognár utca közötti szakaszon. A Budapest közút közölte, hogy a munkálatok idején forgalomkorlátozásokra és a közösségi közlekedési járatok terelésére kell számítani. Az útfelújítás mintegy 1100 méteres szakaszt érint, a régi burkolatot lemarják, új aszfaltréktek kerül az útra, majd friss burkolati jeleket festenek fel. A munkát több ütemben végzik időszakosan teljes lezárás mellett. Május 26-ától június 7-ig a Szerbantal és a Kuruc utca között dolgoznak, a 129-es busz pedig terelt útvonalon jár.
13: Jóskán 10 óra után már is nézzük a friss és ropogós közlekedési híreket. Itt a Sláger FM-en jó utat kívánok mindenkinek. A budapesti főbb átvezető utak és körutak teljes mértékben jól járhatóak, úgyhogy Budapesten bátran útnak lehet indulni. Jelentős fennakadás mi információink szerint nincs. Az M5-ösön viszont összeütközött egy személyautó és egy kamion a Kiskunfélegyháza délcsomópont és a Csengelei pihenő között. Ha valaki most Budapestről indulna Szeged felé, érdemes lehet ott a Félegyháza északcsomópontnál lejönni, elkerülő úton ott szépen kistelekig elbandukolni, és aztán ott vissza lehet menni a pályára. Hát legalábbis nekem a tapasztalataim azt mutatják, hogy ilyenkor így érdemes cselekedni. Különben arról számol még be az útinform, hogy az M0-as autóút déli szektorán az M1-es autópálya irányába érkezők a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontban zárva találják a Pécs felé vezető lehajtóágat. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehetséges. Budapesten pedig most a hosszú hétvégére ismét lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között. Ennek az az oka, hogy ezt a területet most átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak, így érdemes alternatív útvonalakat keresni. Jó utat kívánok!
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
13: Csodás hosszú hétvégét kívánok így 10 óra után. Hello a stúdióban már Karakas Balázs, és hozok hasznos információkat ebben az órában is, jó program lehetőségeket és persze csak jó zenéket. J-Lo, mint szupersztár, hamarosan érkezik előtte, Amy Winehouse, szintén szupersztár. Back to

Mari Bablik, Ain't Worried, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. 4:11 után járunk már csodaszép délelőttöt, napsütéssel egyelőre 26 fokkal Budapesten, úgyhogy lehet élvezni egy picikét a hosszú hétvége utolsó napját is. Mindezeken túl pedig lehet tervezgetni a következő programokat, hiszen katasztrófavédelmi gyermeknapot tartanak majd. Május utolsó vasárnapján néhány budapesti tűzoltó parancsnokságon a teljesség igénye nélkül, például a 3. kerületi hivatásos tűzoltó parancsnokságon, de a 10. kerületiben is, a 13. kerületiben, illetve a 14. kerületiben is. Azon a napon délelőtt 10 és 4 óra között várják a gyermekeket. A céljuk, hogy erősítsék a gyerkőcök és a családok biztonságérzetét, valamint bemutassák a hivatásos és önkéntes szervezetek munkáját. A programon készenléti felszereléseket, tűzoltóautókat mutatnak be, és még próbari aztásokat is tartanak, úgyhogy jó szórakozást hozzá az egész családnak. Az ABBA-val most a folytatásban egy régi dal, a One of Us, itt a Slágeren. Hey!

Taylor Swift zenéje a The Fate of Ophelia itt nálunk a Sláger FM-en, mert ilyen új zenéket is játszunk. Köszönöm szépen, hogy együtt töltjük ezt a mai napot. Már most csodálatos napsütéses az idő Budapesten, és délután már ebből akár 31 fok is lehet, úgyhogy szép lassan megjön a strandidő, de azt nézem itt a vételkörzetünkben található tavakról, mint a Balatonról, vagy éppen a Velencei tóról, hogy azért azok nem túl melegek. A Balaton 21, a Velencei tó 23 fokos. Na de mindjárt jövök részletes időjárási előrejelzésekkel, és persze jó dalokkal, hiszen hamarosan a Coldplay-től is játsszuk majd a Vibrate. 12

0: éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Fehér házak a hegyoldalban, türkisz kék tenger, nyári esték a parton.
0: A Sláger FM és az Ibusz most egy fantasztikus nyaralással ajándékozza meg hallgatóit.
2: Egy kétszemélyes, egyhetes görögországi álomutazás vár gazdára. Repülőjeggyel, félpanziós ellátással, 4 csillagos szállodában.
0: Töltse le a Sláger FM applikációját, válaszoljon helyesen a Görögországgal kapcsolatos kérdésre, és lehet, hogy idén a Sláger FM és az Ibusz gondoskodik a tökéletes nyaralásáról.
2: Görögország. Egy hely, ahol minden pillanat a kikapcsolódásról szól.
0: A játék támogatója az Ibusz, a mediterrán nyaralások szakértője.
2: www.ibusz.hu.
3: Fantasztikus újranyitási akció a JUSK-nél Kistarcsán. Május 27-én szerdán reggel 8-kor a JUSK újra megnyitja kapuit Kistarcsán. Nagyszerű ajánlatok akár 70% kedvezménnyel. Az újranyitás napján az első 500 vásárlónk, aki 10.000 forint felett vásárol, egy 70x80 cm-es Billerbeck nagypárnát, és minden vásárlónk egy hatalmas JUSK bevásárlótáskát kap ajándékba. Cím a régi, Kistarcsa, Semmelweis tér 2. JUSK. Scandinavian Sleepin' and Livin'.
4: Nyár, Dunapart és a 90-es évek legjobb emlékei. Június 11-én az Unisex élőzenekaros koncerttel érkezik az A38 hajó tetőteraszára. Az Unisex jó barátja Petró szerint, aki a funkit szereti, rossz ember nem lehet. Az Unisex ismert slágerei, nosztalgikus hangulat és igazi nyári koncertélmény vár. Énekeld újra a kedvenceket a Dunaparton. Jegyek A38.hu. Találkozzunk a fedélzeten.
5: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése. A jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. GravírExpress.hu.
0: Scorpions! A legendás rockbanda visszatér Budapestre. Scorpions koncert június 20-án az MVM Dómban. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
6: Székreálló.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
2: A kicsik pedig elmondják.
7: Mondjuk, hogyha egy madarnak leveszed az összes tollát, az nem fog működni.
8: Akkor nem tud repülni toll nélkül.
7: Nem, mivel az kap bele a levegőbe.
9: Na de várj, Kamilla, segíts nekem, hogyha én mondjuk kapok egy csomó madártollat, és én azt fölragaszgatom magamra.
8: Hát akkor elvisznek az elmegyógyintézetbe.
6: Székreálló.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégén a YouTube-on és minden podcast felületen.
1: A reklám után.
10: Jó idő lesz a folytatásban is Budapesten, jelenleg 29 fokot mutatnak a hőmérők és 100 ágra süt a nap, 31 fok is lehet a délutáni órákban. Erre érdemes számítani. Egyébként az UV-sugárzás délután 4-ig erős lesz, fordítsanak kellő figyelmet a bőrük védelmére. Egyébként csak nem zavartalan napsütés, néha lehet egy-egy jelentéktelen felhő, futózápor, de azért nem ez lesz a jellemző. Egyébként holnap sem lesz hideg, holnap is 31 fok környéki csúcsértékek várhatóak a fővárosban, szerdán pedig már akár 33 fokot is mérhetünk. Nem kaptam arról információt, bejelentést, hogy Budapesten bárhol valamilyen oknál fogva jelentősebb mértékű forgalmi fennakadás lenne, bízunk benne, hogy ez így is van, de hogyha önök látnak valamit, írjanak, nyugodtan 0630-30-30-95-8-os a mi számunk. Arra számíthatnak, hogy az M7-es Budapest felé vezető oldalán a 70-es Szabadbattyáni csomópont lehajtó ágát baleseti helyszínelés miatt lezárták. A Budapest felé vezető oldalon közlekedők a 80-as Lepsény vagy a 64-es Székesfehérvár csomópontnál tudnak lehajtani a pályáról. Budapesten továbbra is le van zárva a pesti alsórakpart, az Erzsébet híd és a Margit híd között, a gyalogosok és a kerékpárosok vehetik át a területet most. Ma délután 5-ig a Nagykörösi úton kifelé az autópiac után szakaszos sávlezárásra készülhetnek burkolatjavítás miatt. Az 5. kerületi Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre számíthatnak, mert kertészek dolgoznak. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel-Károly útig. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárásra számíthatnak vízvezetékjavítás miatt.
0: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: ez szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

Uptown Girl volt Billy Joel, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, egy gyakorlatilag szinte már nyárias hétfő délutánon, délután Budapesten akár 31 fok is lehet. Biztos vagyok benne, hogy sokan megindulnak ilyenkor például a Balaton irányába, még hogyha a víz hideg is, de azért sétálgatni egyet a parton, az mindenképpen felemelő, bár nem kell ahhoz ilyen messzire menni, ott van például a Római part vagy a Margit sziget, ami szintén tökéletes arra, hogy egy picit kiürüljön az elménk. Amúgy 11 órakor mondjuk majd a friss információkat, előtte pedig itt van a zseniális Lady Gaga, akiről tudjuk jól, hogy egyébként meg 2 éve, hogy mennyasszony, a 38. születésnapján kérte meg kedvese Michael Polanski a kezét. Egy amerikai podcastben mondta el, hogy meg lesz ám majd az az esküvő, úgyhogy mindenki lenyugodhat. Lady Gaga azonnal érkezik hozzánk az újdonsággal, a The Dead Dance-el, előtte még Jani Csákveca is énekel, tőle már a könnyek az esőben pörög.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
1: Express One. A csomagszállító.
0: www.expressone.hu.
2: Négy nap több

0: www.rozalia.hu.
1: Budapest, készen állsz? Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
2: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
3: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
4: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
5: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
6: Vajon a férfiak tényleg nem szoktak lelkizni, mert az olyan csajos dolog? A női lelket már ízekre szedtük, azonban mi a helyzet a pasikkal? Milyen belső utat járnak be, még a fiúból nagybetűs férfivá érnek? És az a kisfiú vajon eltűnik-e végleg? Na és mit gondol a férfi a mai nőkről? Milyen társra vágyik? Vagy éppen ő maga milyen nő lenne, ha női testbe születik? Minden adásban egy igazi férfi lelkét ismerhetjük meg közelebbről. Ez a Nagyfiúk.
7: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en és a Lélek Közösség YouTube csatornáján.
8: A műsor támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
9: A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Rekordszinten van a sajátos nevelési igényű tanulók száma országszerte. Jelentősen 27%-kal drágulhat a budapesti taxizás, erről pénteken dönthetnek. Nemzetközi dohánycsempészbandát számolt fel a NAV több vármegyében. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Rekordszinten van az SNI-s tanulók száma. Az Eduline azt írja, egyre több sajátos nevelési igényű diák tanul a hazai iskolákban, miközben az intézmények és a szakemberek egyre nagyobb kihívásokkal szembesülnek az integrált oktatás biztosításában. Az SNI-s tanulók létszáma már meghaladja a 69 ezret. Az adatok szerint az érintett diákok többsége integrált nevelésben és oktatásban vesz részt, vagyis többségi általános iskolákban tanul együtt társaival. A legmagasabb arányt Békésvár megyében mérték. Jelentősen drágulhat a budapesti taxizás. A fővárosi közgyűlés pénteken dönthet a taxisok által kezdeményezett 27%-os tarifaemelésről. A javaslatot a városvezetés támogatja, miután a tárgyalások során áttekintették a szolgáltatók megnövekedett költségeit. A taxisok szerint az elmúlt 3 évben a bérek és az üzemeltetési kiadások jelentősen emelkedtek, miközben a tarifák változatlanok maradtak. A tervezett emelés ugyanakkor aggályokat is felvetett, többek között azzal kapcsolatban, hogy a piac és az utasok mennyire tudják majd elviselni a drágulást. A végső döntést a fővárosi képviselők hozhatják meg a pénteki ülésen. A Nemzeti Adó és Vámhivatal egy nemzetközi dohánycsempészbandát számolt fel egy több vármegyét érintő akcióban, írja a 24.hu. A nyomozók Fejér és Baranya vármegyében is lecsaptak, ahol illegális dohánygyárat és nagy mennyiségű feldolgozott dohányt találtak. A hatóság szerint a hálózat külföldi és magyar szereplőkből állt, akik szervezetten szállították és dolgozták fel az adózatlan dohánytermékeket. Az akció során 6 külföldi állampolgárt vettek őrizetbe, és több tonna árut foglaltak le. A NAV szerint a csoport komoly technikai eszközökkel próbálta elrejteni a működését, például a kommunikációt és a hely meghatározást is zavarták. Május 24-e és 31-e között rendezik meg először a Stúdió 26 Báb Fesztivált a Budapest Báb Színházban, amely kifejezetten a fiatal alkotók bemutatkozását támogatja. A két stúdió színpadon 7 rendező mutatja be friss szemléletű, kísérletező előadásait, de lesznek szakmai programok is a fesztiválon. A részleteket Ellinger Edina, a Budapest Báb Színház igazgatója mondta el a Sláger FM-nek.
0: Az előadásokat az Országlili Stúdióban, illetve a Kemény Henrik teremben lehet megtekinteni, és különböző korosztályokat fognak megszólítani, ami összeköti ezeket az előadásokat, hogy bár mindenki máshonnan közelít az alkotók közül, van, aki a mozgásszínház világa felől, van, aki a képzőművészet irányából, de a báb az mégis összeköti az összes előadást. De van, hogy valamilyen társművészettel van összepárosítva.
10: Az előadások után Stúdió 26 after beszélgetéseket tartanak, ahol az alkotók és az egyetemi hallgatók a generációs kérdésekről és a báb művészet jövőiről beszélgetnek. Május 30-án ismét megtekinthetik az érdeklődők Budapesten a Sándor Palotát. A tavaly márciusban indult programsorozatban már 7. alkalommal nyílnak meg vezetett séta keretében az épület reprezentatív termei. A látogatók bejárhatják a palota különleges helyiségeit, és érdekes történeteket is hallhatnak az épület múltjából. A programra a Sándor Palota honlapján lehet jelentkezni. A The Rasmus bejelentette 2027-es európai turnéjának állomásait, a listán pedig Budapest is szerepel. A turné 2027. január 28-án indul és egészen március 6-áig tart. A magyar koncert február 5-én lesz a Barbanegrában. A csapat frontembere szerint a rajongóik nagyon tudnak azonosulni legutóbbi albumuk a Virdó dalaival, amit az is bizonyít, hogy a koncertjeiken sokan az öltözködésükkel is kifejezik a bennük rejlő furcsa szerzetet.
11: 4 perccel múlt el 11 óra, nézzük a közlekedési híreket a Sláger FM-en. Több személyautó ütközött össze a 4-es főút Pilis településen átvezető szakaszán a 47-es kilométernél. A balesetvizsgálat és a műszaki mentés idejére a főút forgalmát megállították. Kerülni annak, aki teheti, önkormányzati utakon lehetséges. Szerencsére egyébként más hasonló mértékű anomáliáról nem kaptam információt. Budapesten jól járhatóak a főbb átvezető utak, Kerepesi, Váci út, Üllői út, Gyáli út, ezeken mind teljesen jól lehet most jelen információink szerint közlekedni. Autópálya bevezetők is akadálytalanok, mint ahogy a Kiskörút, Nagykörút, akár Hungária körgyűrű is jelen pillanatban jól közlekedhető. A legutóbbi hírek szerint ugye a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják most ezt a területet. A második kerületi Szemlőhegy utcában a Bolyai utcánál útszűkületre készülhetnek vízvezetékjavítás miatt. A 8. kerületi Bérkocsis utcában útszűkületre kell számítani, mert csatornát javítanak.
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
11: Csodálatosan szép pünköst hétfői délelőttet kívánok. Hello, a stúdióban Karakas Balázs. Élvezzük együtt a napsütést, a hosszú hétvége utolsó napját, a pihenést, és közben persze Benson Boone kiválóságát. Ez a dal akkorát megy, érdemes hangosítani. Jön a Beautiful Things! Slágerek!

0: Micsoda dal, Post Malone, Morgan Wallen, I Had Some Help, ez a Sláger FM. Egy forrónak ígérkező hétfői délelőttön a legnagyobb slágerek pörögnek változatosan, hiszen akár 31 fok is lehet ma Budapesten. De természetesen ezek mellett is vannak még azért jó híreim. Megújul és visszakapja ugyanis eredeti funkcióját a Rákospalotai zsinagóga. Az épületet a 60-as évektől kezdve térkép, aztán a 80-as évektől könyvraktárként használták. Ekkor vette meg az országos Széchenyi könyvtár, nemrég pedig az egységes magyarországi izraelita hitközség Emich vásárolta vissza. Úgyhogy néhány hónapon belül, a tervek szerint szeptemberben imaházként nyílik meg újra. Egy fiatal rabbi házas pár oda fog költözni, és ők fogják a közösséget újjáéleszteni. Erről számol be az itt lakunk. Hát szerintem az mindig jó dolog, amikor valami, ami tradicionális, visszakapja eredeti funkcióját. Nálunk viszont most a legendás blues gitáros a következőkben, ő már Chris Rea, The Road to Hell a slágeren.
1: Well, I'm standing by a river, but the water doesn't flow. It boils with every poison.

0: Eva Max és a Sweet Bad Psycho itt a Sláger FM-en, ahol bizony a legnagyobb slágerek pörögnek. Változatosan kellemes, tavaszias, sőt inkább nyárias lesz a hétfő délután. Ha van lehetőségük, akkor érdemes lehet még akár a délutáni órákra valami jó kis szabadtéri programot betervezni. Én pedig hozom a jó zenéket hamarosan, hiszen egy Pink Panthers nevű brit énekesnő érkezik azonnal, de előtte nézzük a közlekedési híreket, meg azt, hogy milyen időjárás várható. Elmúlt már 11:30 is a rántott húsnak való hús klopfolása azért ma egy embert próbáló feladat, hiszen már most 30 fokot mutatnak a hőmérők a fővárosban. Nagyjából ezzel el is érjük a maximumot, hiszen 31 fokot ígértek a legmelegebb órákra. Erős az UV-sugárzás odakint, ha valamerre indulnak, figyeljenek fokozottan a bőrvédelemre, ez nagyjából délután 4 óráig így maradhat. Mindezen túlmenőleg meleg lesz a mai napon, az északias szelet ennek ellenére azért néhol kísérhetik erős lökések, néhol futózápor kialakul, de Budapesten nem ez lesz a jellemző. És persze a közlekedési információkról sem felejtkezünk el. Budapesten jól lehet közlekedni. A fő bevezető utak, átvezető utak, körutak teljesen jól járhatóak a hozzánk legutóbb eljutott információk szerint. Volt egy baleset a 4-es főút Pilis településen átvezető szakaszán a 47-es kilométernél, ott több személyautó ütközött össze. A baleset vizsgálat és a műszaki mentés idejére a főút forgalmát leállították, kerülni az önkormányzati utakon lehetséges. Számoljanak arra a Budapesten autózók, hogy ismét le van zárva a pesti alsó rakpart, az Erzsébet híd és a Margit híd között most is a gyalogosok és a kerékpárosok vehették birtokba a területet. Csatornajavítás miatt lezárták a 11. kerületi Kánai utat a Bodorka utcánál, az Ásólúd utca és a Kanalas Gém utca közötti szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Egyirányosították a 11. kerületi Neszmélyi utat a Balatoni úttól a Mennyecske utcáig vízvezetékjavítási munkálatok okán. A Gyömrői úton kifelé a Rádai Gedeon utca előtt csatornát javítanak, útszűkületre számíthatnak. Tart a felújítás a Pestújhelyi úton az Apolló utcánál, útszűkületre készülhetnek.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

ami engem mindig elrepít abba az országba, ahol ha belépek például egy vendéglátóegységbe, és nem kiabálom el magam jó hangosan, hogy buongiorno, akkor furán néznek rám. Eros Ramazzotti és a Párlakom itt a Sláger FM-en. Pörögnek a legnagyobb slágerek, valóban változatosan. És hát igazából a Dolce Vita életérzést hozhatja a Bobby McFerrin is a folytatásban, hiszen ez is egy olyan dal, ami nagyon könnyed, nagyon rendben van, és igazából arra akar rávilágítani, hogy ne aggódjunk, csak legyünk boldogok, élvezzük az életet. Don't worry, be happy, jön Bobby McFerrin a Slágeren.

0: Műsorajánló.
1: Hedvig Bakoly volt, ugye? És Mike Dino a leghíresebb.
0: Indul a Sláger FM gyereknapi fejtörője.
1: Jelentkezz a játékra a Sláger FM applikációjában.
2: Gyereknapon vasárnap pedig jöhetnek a fejtörők.
0: Kérdések dinókról és varázslatokról.
2: A nyeremény egy 4 fős családi kaland a Harry Potter kiállítás varázslatos világában és a Köki bevásárlóközpontban található Dino Park életre kelt dinoszauruszai között.
0: Gyereknapi fejtörő. Most vasárnap a Sláger FM-en.
2: A játék támogatói a Köki bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu és a Harry Potter a kiállítás www.harrypotterexhibition.com.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Kedves hallgatóink, a Cilla Tours járatai folyamatosan indulnak a Sláger FM-en. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
4: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tours.
0: Cilla Tours. Kicsit másképp.
4: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
2: Fedezzük fel együtt Görögországot.
0: Cilla Tours. Péntekenként a Sláger reggelben. Töltse le a Sláger FM applikációját.
2: És nyerje meg az egyhetes 2 fős görögországi álomutazást repülőjeggyel és félpanziós ellátással. A Cilla Tours támogatója az Ibusz, a mediterrán nyaralások szakértője. www.ibusz.hu.
5: Kihívás napja május 27-én szerdán a Magyar Szabadidő Sportszövetség szervezésében. Töltsük meg vidám, színes mozgással az egész országot. Nevezés és további információ www.kihivasnapja.hu. Csatlakozz és vidd tovább az élményt.
6: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
7: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
8: Legjobb, tudod mi a legjobb? A ledes szóli az a legjobb. Incsünk pápát a cövesznek. Ledes szóli a cövesz helyett. Nézz utána a ledszoli.hu.
9: Fefe, Festetics Fesztivál. A nyár első lüktetése Keszt helyen kezdődik. Június 14-én felrobban a hangulat a Festetics Kastély parkjában. Bagosi Brothers Company élő koncert, ahol egy felejthetetlen este vár. Szerezd be jegyet most a jegyszeregy.hu-n, a Balaton Színházban vagy a helyszínen. Ne maradj le!
0: A Sláger FM autós podcastje a visszapillantó bemutatja Itiner. Az autózás múltjáról, jelenéről és jövőjéről beszélget Kovács Kolos, a Driven.hu alapítója.
10: Az Itiner számomra egy autós napló, őszinte beszélgetésekkel és valódi történetekkel.
0: Hiteles autós történetek, szakmai tartalom és inspiráló beszélgetések. Két hetente csütörtökönként a Sláger FM YouTube csatornáján. Itiner Kovács Kolossal. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Hétvégén az összes államtitkár megkapta a kinevezését. Kedden és szerdán ülésezik az országgyűlés, vizsgálóbizottságokat állíthatnak fel. Látványos fordulatot hozott az Airbnb visszaszorítása Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A miniszterelnök javaslatára 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. A magyar közlönyben megjelent kinevezések május 26-án lépnek hatályba. Magyar Péter miniszterelnök közlése szerint a kinevezettek egyharmada nő, összesen 103 diplomával rendelkeznek, koruk 28 és 66 év között van. Az államtitkárokat Sólyog Tamás több minisztériumban, köztük az agrár, belügyi, egészségügyi és gazdasági tárcáknál nevezte ki. A közigazgatási államtitkárok kinevezései május 19-i hatállyal történt. Kedden és szerdán újraülésezik az országgyűlés, ahol több kiemelt politikai ügy is napirendre kerül. Az ülést kedden délután Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalása nyitja meg. A képviselők tárgyalnak a Tisza párt alaptörvény módosítási javaslatairól és több vizsgálóbizottság felállításáról is. Dönthetnek a végrehajtási visszaéléseket feltáró, a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló, valamint a spontán privatizáció és a közvagyon elvesztését feltáró bizottság létrehozásáról. Napirendre kerül a kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállítása is. Látványos fordulatot hozott az Airbnb visszaszorítása Budapesten. Az elmúlt időszakban több kerületben is előkerült a rövidtávú lakáskiadás szabályozásának kérdése. A helyi önkormányzatok szerint ugyanis az Airbnb-k elterjedése jelentősen átalakította a belvárosi lakáspiacot, megnehezítve és megdrágítva az albérletkeresést. Bár a kerületek szigorítanák a rövidtávú lakáskiadást, az Airbnb továbbra is rendkívül jövedelmező üzlet a belvárosban. Több kerületben ugyanis jóval magasabb bevételt lehet elérni turistáknak kiadott lakások, mint hagyományos albérletekkel. Az 5. kerületben például egy rövid távra kiadott lakás átlagos havi bevétele 725 ezer forint körül alakulhat, miközben a hosszú távú bérleti díj átlaga 350 ezer forint. Ideiglenes buszsávot jelölnek ki kettől a fővárosi Budafoki úton. A változást a Kelenföldi vasútvonal kapacitás bővítési munkái miatt van szükség, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A Budafoki úton a vasúti híd alatt napközben módosul az ideiglenes forgalmi rend. A Priál-Kornélia utcai csomópont és a Dombóvári út között a városközpont felé a középső sávban alakítanak ki buszsávot, így mindkét irányban egy-egy sáv marad használható. Ezzel párhuzamosan a Szerémi úton a Rákóczi híd felé megszűnik a híd előtti sávzárás. Megoldódhat Budapest egyik régóta fennálló zaj problémája. A ferencvárosi lőtér ügyével foglalkozik Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter, a térség országgyűlési képviselője. A kerületben a MÁV telep és az Aszódi telep közelében működő létesítményben rendszeresen használnak katonai harcászati eszközöket is, amelyek jelentős zajterhelést okoznak. A lövések hangja nem csak a közvetlen környezetben, hanem a közeli kórházban és a József Attila lakótelepen is érzékelhető. A miniszter szerint a problémát mielőbb rendezni kell, mert a folyamatos zaj komolyan zavarja a környéken élők nyugalmát. Gyermeknapon május 31-én rendezi meg a Budapesti Fesztiválzenekar Zenei Vásár és Családi Nap című ingyenes rendezvényét. Koncertekkel, kicsiknek és nagyoknak, sok-sok kézműveskedéssel, tánccal, közös alkotással és játékkal. Az eseménynek idén is az Aquincumi Múzeum és Régészeti Park ad otthont. A Budapesti Fesztiválzenekar több olyan zenei programot is kidolgozott már, amivel érdekessé, otthonossá és szerethetővé teszi a klasszikus zenét a gyerekek számára. Rendszeresen elkapkodják a jegyeket Kakaó koncertjeikre, de a zenevárral és hangszerkóstoló programjuk is bejárták már az országot.
12: Kis kellemesnek mondható hosszú hétvégés a közlekedésünk. Nyugis a budapesti forgalom, nem kaptam arról információt, hogy bárhol jelentősebb értékű fennakadás nehezíteni a közlekedést. De hogyha önök láttak valamit, nyugodtan írjanak, 0630 30 30 95 8-as a mi SMS számunk. Az N12-es villamos Budapesten nem közlekedik járműhiba miatt, erről tudjanak azok, akik igénybe vették volna a mai nap folyamán a járatot. A hosszú hétvégére ugye ismét lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, adták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A Nagykőrösi úton ma kifelé az autópiac után szakaszos sávlezárásra készülhetnek a burkolat javítása miatt. Az 5. kerületi Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre számíthatnak, mert kertészek dolgoznak. Lezárták a Hűsök terét az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hűsök terétől a Gundel-Károly útig. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárásra készülhetnek, mert vízvezetéket javítanak.
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
12: A hosszú hétvége utolsó napján, ha most ebédelne a család, akkor bizony jó étvágyat kívánok hozzá, és hozom a megfelelő zenei aláfestést. Lesz nálunk Pet Shop Boys, Tom Grennan, Seal, előtte viszont Calvin Harris, Katy Perry, Pharrell Williams, Big Sean, egy könnyed, funkis hangulatú dallal. Itt a Feels!

Mekkora ütemek, micsoda lendület, Pet Shop Boys, Always on my mind, itt a Sláger FM-en szólnak, egy forró hétfő délutánon is a legnagyobb slágerek változatosan. Bízom benne, hogy azért mindenkinek könnyedebb jelentéssel bír ma ez, hogy hétfő délután, hiszen pünkös hétfő van, pihenhetünk, lazíthatunk. Erre pedig egyébként nagyon jó lehetőségek vannak Budapesten, gondoljunk csak a játszóterekre, ebéd után gyerkőcökkel le lehet battyogni családostól, kiülni az árnyas fák alá, és csak úgy egy picikét lenni, és nézni, hogy a gyermekek arcára mosoly kerül. Egyébként ugye tavaly lezárták a Havana utca 11-es szám alatti játszóteret, ott több ponton is botlás veszélyessé vált a burkolat. Na ezeket a problémákat elhárították, elkészült az új járófelület, új padokat, úgynevezett gabionokat helyeztek ki. A teljes felújításból már csak a nagy játszóeszköz cseréje, illetve a hinta esési terének kibővítése van hátra a szerkezet áthelyezésével. Szóval, ha minden jól megy, a nyári időszakban már egy jól használható, árnyékos, biztonságos játszótér várja majd a Havanna lakótelepen élő gyermekeket az itt lakunk cikke szerint. Úgyhogy bízunk benne, újra megnyílhat, és mindenki újra élvezheti a köztéri bútorokat. Nálunk pedig addig a Well Hello és a Halott Pénz, ez már az Emlékszem Sopronban.

napjainkban ez a sláger. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: A Destiny's Child és a Say My Name nálunk a Sláger FM-en, ahol a legnagyobb slágerek pörögnek változatosan, és persze a nyári életérzés mi több, az igazi tengerparti életérzés, kristálytiszta víz, napsütés, tengeri herkentyűk, finom gyrosz. A Sláger FM és az Ibusz most egy fantasztikus görög utazással lepi meg önöket. Figyeljék a slagerfm.hu-t, ott van kint a nyereményjátékunkról egy részletes információ, vagy töltsék le a Sláger FM mobil applikációját, így vehetnek részt játékunkon. Nálunk pedig hamarosan Dermot Kennedy érkezik a Kismivel, előtte még nézzük, milyen időnk lesz. Süt ránk a napsugár, na meg tengerszínű kék az ég, legalábbis Budapest felett biztosan, hiszen 100 ágra süt a nap, 31 fokot mutatnak a hőmérők jelen pillanatban a magyar fővárosban. Számítsanak rá, hogy délután 4-ig erős az UV-sugárzás, így a bőrük védelmére kifejezetten figyelmet kell fordítani. A mai napon fokozódik hát a nyárias meleg, de persze a holnap sem hoz majd enyhülést, holnap is akár 31 fok lehet majd a fővárosban. Napsütésben lesz részünk, ha tudnak, vegyenek ki szabit, érdemes lehet vízparton tölteni, hiszen a következő pár nap erre alkalmas lesz. Budapestről nem kaptam arról híreket, hogy a forgalmunkat bármiféle befolyásoló információ jellemezné, jól járhatóak a főbb bevezető, átvezető útvonalaink, körutaink és autópályáink is. Ellenben kaptam Trafipax információkat, a 0630303095-8-ra írta meg János, hogy Velence belterületén a Balatoni úton méri a sebességet a rendőrség, ez ugye a 7-es főút, a településen áthaladó szakasza. Illetve arról kaptam információkat, ezt már Andi írta, hogy Székesfehérvár belterületén a Szárcsa utcában szintén futhatnak össze az arra közlekedők, kifejezetten figyeljenek hát a sebességhatárok betartására. Budapesten az 51A villamos helyett a Haller utca, Mester utca és a Mester utca Ferenc körút között pótlóbusz közlekedik egy szabálytalanul parkoló gépjármű miatt, az N12-es villamos pedig nem közlekedik járműhiba miatt. A hosszú hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A Nagykörösi úton kifelé az autópiac után szakaszos sávlezárásra készülhetnek burkolatjavítás miatt.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Avicii és a Hey Brother itt a Sláger FM-en. Nálunk a legnagyobb slágerek pörögnek változatosan. És csak egy kis bizonyíték, hogy nem a levegőbe beszélek. Jön a One Direction egykori szupersztárja Harry Styles, aki ugye már a saját kis szóló karrierjét építgeti. Az internetes pletykák természetesen ugye elég korán megindultak, hiszen párja Zoe Kravitznak az ujján felbukkant egy hatalmas nagy gyűrű. Nincsenek együtt olyan régóta, pár hónapja. A lánykérés részletei pontosan nem ismertek, de a Page Six infói szerint a színésznő nem győzik büszkélkedni az ékszerével a barátai előtt, akiket persze nem lepett meg a gyorsan jegyzés híre. Legalábbis ők azt mondták, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy Dúl a Lamour. Harry Styles zenéjét pedig mi szeretjük hallgatni. Ez itt van az a slágerem.
1: Egy újabb sláger. A Sláger FM. Sláger FM.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fehér házak a hegyoldalban, türkiszkék tenger, nyári esték a parton.
0: A Sláger FM és az Ibusz most egy fantasztikus nyaralással ajándékozza meg hallgatóit.
1: Egy kétszemélyes, egyhetes görögországi álomutazás vár gazdára. Repülőjeggyel, félpanziós ellátással, 4 csillagos szállodában.
0: Töltse le a Sláger FM applikációját, válaszoljon helyesen a Görögországgal kapcsolatos kérdésre, és lehet, hogy idén a Sláger FM és az Ibusz gondoskodik a tökéletes nyaralásáról.
1: Görögország. Egy hely, ahol minden pillanat a kikapcsolódásról szól.
0: A játék támogatója az Ibusz, a mediterrán nyaralások szakértője.
1: www.ibusz.hu.
2: Kihívás napja május 27-én szerdán a Magyar Szabadidő Sportszövetség szervezésében. Töltsük meg vidám, színes mozgással az egész országot. Nevezés és további információ www.kihivásnapja.hu. Csatlakozz és vidd tovább az élményt.
3: 4 nap, több száz bor, egy

0: vár téged is. www.rozalia.hu.
1: Scorpions! A legendás rockbanda visszatér Budapestre. Scorpions koncert június 20-án az MVM Dome-ban. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
2: Fantasztikus újranyitási akció a Jüsknél Kistarcsán. Május 27-én szerdán reggel 8-kor a Jüszk újra megnyitja kapuit Kistarcsán. Nagyszerű ajánlatok akár 70% kedvezménnyel. Az újranyitás napján az első 500 vásárlónk, aki 10.000 forint felett vásárol, egy 70x80 cm-es Billerbeck nagypárnát, és minden vásárlónk egy hatalmas Jüszk bevásárlótáskát kap ajándékba. Cím a régi, Kistarcsa, Semmelweis tér 2. Jüszk. Scandinavian Sleepin' and Livin'.
0: Júniusban Tihany lilába borul. Levendula illat, saját strand, wellness és nyári élmények várnak a Klub Tihany Resortban. Napközben programok az egész családnak, este zenés balatoni hangulat, rossz idő esetén is garantált kikapcsolódással. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Foglalás klubtihany.hu.
3: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
4: A reklám után.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
5: Hamarosan indulhatnak a jogi eljárások a korrupció gyanús ügyekben. Jelentősen drágulhat a taxizás a fővárosban, erről pénteken dönthet a közgyűlés. Ma még zárva tartanak az üzletek a pünkösdi ünnep miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az új magyar kormány minden elköltött közpénzt megvizsgál, és ahol a korrupció jeleinek nyomára bukkan, ott elindítja a jogi eljárásokat, mondta Orbán Anita külügyminiszter egy prágai konferencián. Az Index beszámolójában emlékeztet, hogy az új kabinet a választási kampányban a jogállamisági mechanizmusok helyreállítását, az intézmények autonómiájának és a sajtó szabadságának visszaadását, valamint a korrupció iránti zéró toleranciát ígérte. Orbán Anita szerint ezek a vállalások egybeesnek azzal, amit a választók kértek. A korrupcióval szembeni fellépés egyébként végigvonul a kormány egész programján. Az új külügyminiszter már hivatalba lépése első napjaiban szakítást ígért a korábbi kormányok gyakorlatával. A szükséges eljárások napokon belül elindulhatnak. Jelentősen drágulhat a taxizás Budapesten, ha a fővárosi közgyűlés elfogadja a javaslatot. Az Index szerint a városvezetés a taxis érdekképviseletek 27%-os tarifaemelési kezdeményezését terjeszti a képviselők elé. A jelenlegi díjak 2023. márciusa óta nem változtak. Az előterjesztés alapján az alapdíj 1100 forintról 1400 forintra, a kilométer díj 440-ről 560 forintra, a perc díj pedig 110-ről 140 forintra emelkedne. Reptéri fuvar esetén további 1000 forintos extra díj épülhetne be az alapdíjba, a repülőtér üzemeltetője drágítja a taxibehajtást. A fővárosi közgyűlés május 29-én szavazhat a javaslatról, amely elfogadása esetén június 30-án léphet hatályba. Új elméleti központot létesít a Semmelweis Egyetem Budapesten. A Tali Kálmán tűzoltó Viola Balázs Béla utca által határolt tömbben felépülő intézmény 4,5 ezer ember befogadására lesz képes majd egyszerre. Amint egy 22 000 négyzetméteres létesítményben korszerű hallgatóbarát tereket alakítanak ki, lesz könyvtár, 200 fős étterem és egy speciális mobil falakkal több része is osztható, egyszerre 1000 főt befogadni képes nagy előadó, amely rendezvényteremként is funkcionál majd, közölte az egyetem. Hozzátették, évről évre folyamatosan a magyar és nemzetközi hallgatók száma, ezért szükségessé vált az oktatási terek bővítése és továbbfejlesztése. A pünkösdi ünnep miatt Budapesten is csak kedden nyitnak ki legközelebb a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok. A patikák ügyeleti rendben működnek, az utazást a készülőknek ajánlott tájékozódni az ünnepi menetrend változásokról. A MÁV tájékoztatása szerint a nagy utasszám miatt minden forgalomba állítható szerelvény közlekedik. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. A hosszú hétvégéhez igazodva több helyen már el is indult a szezon. A Balatonnál is elkezdődött a strandszezon, a déli és az északi parti fürdőhelyek is nyitva vannak. A strandidő a következő napokban is marad. A Hungaromet ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a Dunántúron, a középső országrészben és a délalföldön nagyon erős UVP-sugárzás várható. Június 25-e és 28-a között rendezik meg Tatán a 30. Vízzenevirág Fesztivált, a Nyugat-Dunántúl egyik legnépszerűbb könnyűzenei eseményét. A fesztivál 4 napján 4 színpad, családi és művészeti programok, valamint gasztronómiai attrakciók várják a látogatókat. A nagy színpadon többek között Demjén Ferenc, Korda György és Balázs Klári, a Halott Pénz, a Bagosi Brothers Company, a Pardograszt, valamint Bája Lex és a Slepad majd koncertet. Vasárnap megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyermeknap alkalmából. Országszerte és a fővárosban csaknem 200 hivatásos és önkormányzati tűzoltóság, több tucat önkéntes tűzoltó egyeslet, valamint több múzeum várja a családokat. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket is. A programok ingyenesek.
6: Egy óra után több mint 4 perccel járunk, hogy mondom a friss közlekedési információkat a Sláger FM-en. Budapest útjainak javarésze jól járható, jelentősebb forgalmi anomáliáról szerencsére nem kaptunk információt, autópálya bevezetők, kivezetők, átvezető útvonalak, körutak, sehonnan nem kaptunk arról híreket, hogy jelentősebb mértékű fennakadás lenne. Amiről viszont korábban már kaptunk híreket SMS-ben, hogy Velence belterületén a Balatoni úton, tehát a 7-es főút átvezető szakaszán dolgozik egy trafipax, figyeljenek nagyon, tartsák be a sebesség határokat. Székesfehérvár belterületén még a Szárcsa utcában is látták a hatóság embereit, valamint szintén Fehérváron a Fiskális úton lehet trafipaxszal találkozni. Erről kaptunk információkat SMS számunkra a 0630 30 30 95 8-asra. Készüljenek arra a budapesti autósok ezen túl, hogy a hosszú hétvégére ismét lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Tudjanak róla, hogy ma a BKK járatok ünnepnapi menetrend szerint indulnak.
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
6: Este szép délutánt kívánok a stúdióban, Karakas Balázs egészen délután 4-ig jó dalokkal a folytatásban is. Kamrad is érkezik majd a Soul Asylum egy kellemes, melankólikus dallammal, előtte pedig John Newman azért eléggé bepörgeti a lendületet. Ez már a Love Me Again!

Egy könnyed dal Réma és Selena Gomez, meg a Calm Down. Itt a Sláger FM-en hamarosan Cyndi Lauper veszi át a vezetést, de közben vannak amúgy nagyon-nagyon pozitív híreim, képzeljék el, a Feneketlen tónál idén már egy megújult, korszerű gépészettel működik a szökőkút. Az új szökőkút szerkezet modernebb, kisebb, könnyebb, így aztán jóval egyszerűbben visszahelyezhető a helyére a téli üzemszünet után, mint az eddigi gépészet. Este 9-10 órától akár fényjátékokban is gyönyörködhetünk, így egy forró nyár estén arra sétálva akár a szemünk is káprázhat egy kicsikét. A magasra szökő vízoszlop látványa is szép lehet, ám nem elsősorban az esztétikum miatt fontos eleme a tónak, hanem azért, mert a csobogásával nagy szerepet tölt be a víz frissítésében és levegőztetésében. Érdemes lehet megnézni, hogyha arra járnának. A folytatásban pedig, ahogy ígértem, a 80-as évek szupersztárja, Cyndi Lauper énekel, Girls Just Want to Have Fun.

Ariana Grande és a We Can Be Friends a Sláger FM-en. Jó étvágyat a késő ebéd alatt, családi kajakómát, hogyha lazítanának. Jön Ed Sheeran, aki egyébként teljes életmódváltáson esett át, nem is olyan rég a brit Men's Health magazin címlapjára került, és őszintén beszélt arról, hogy amúgy látványos átalakuláson ment keresztül. Egyébként az ember elképesztő módon kigyúrta magát, kockás hassal állt a fitness magazin kamerái elé, és hát azért biceps is van. Úgyhogy le a kalappal előtte. Ed Sheeran mindjárt érkezik a Celestiallel, most viszont hozom a közlekedési híreket, és azt is nézzük, milyen idő lesz. 2:04 nézzük, milyen az időnk Budapesten. 30-32 fokot lehet mérni városszerte, meleg van, gyakorlatilag itt a nyár. Néha az északi eszelet kísérhetik élénk széllökések, de természetesen jelentős mennyiségű csapadék mára nem valószínű, fokozódik a nyárias meleg. Holnap is csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, melegszik a levegő, holnap is 31-32 fok a legmelegebb órákban. Az északi északnyugati szél többfelé élénk erős lehet holnap is. Szerdán még melegebb lesz 32 fokos csúcsértékekkel. Jönnek a közlekedési információk itt a Sláger FM-en. Budapest útjai relatíve jól járhatóak, bevezető, kivezető utak, átvezetők, körutak, rakpartok jól közlekedhetőek. Azt ugye tudjuk, hogy a pesti alsó rakpart le van zárva a hosszú hétvégére az Erzsébet és a Margit hidak között. Jelenleg átadták a területet a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak, így autósoknak javaslom, hogy kerüljék el azt a szakaszt. Futottak be hozzánk Trafipax információk is. A 7-es főúton Velence belterületén a Balatoni úton lehet összefutni a háromlábú sebességet ellenőrző eszközzel, de láttak még Trafipaxot a 7-es főúton, Baracska és Velence között, így aki a régi jó öreg 7-es úton tartana a Balaton felé,

0: kifejezetten figyeljen a sebességhatárok betartására. Székesfehérváron továbbra is ott a Szárcsa utcában a Trafipax, ezt Ernő erősítette meg nekünk nemrég SMS-ben, 0630 30 30 95 8-as a számunk. Készüljenek arra, hogy ma még szakaszos sávlezárás lehet burkolatjavítás miatt a Nagykőrösi úton kifelé az autópiac után.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

No Doubt és az It's My Life egy felejthetetlen emlék az ezred fordulóról. Köszönöm, hogy a Sláger FM-et hallgatják, és hát természetesen azért a CD-s magnók hőskorából átugrunk a streaming időszakára. A Hunter X, a nagy sikerű K-pop Demon Hunters című animációs film háromtagú fegyveres lánycsapata volt. Nappal ők ugye sikeres K-pop idolok voltak, titokban azonban harcoltak a démonok ellen, hogy megvédjék a rajongóikat. A Hunter X és a Golden azonnal, most viszont még a Follow the Flow előtte egy belevaló, érzelmes dallal. Itt a tőle.

0: szemben.
1: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Műsorajánló.
1: Hedvig Bakoly volt, ugye? És Mike Dino a leghíresebb.
0: Indul a Sláger FM gyereknapi fejtörője.
1: Jelentkezz a játékra a Sláger FM applikációjában.
2: Gyereknapon vasárnap pedig jöhetnek a fejtörők.
0: Kérdések dinókról és varázslatokról.
2: A nyeremény egy 4 fős családi kaland a Harry Potter kiállítás varázslatos világában és a Köki bevásárlóközpontban található Dino Park életre kelt dinoszauruszai között.
0: Gyereknapi fejtörő. Most vasárnap a Sláger FM-en.
2: A játék támogatói a Köki bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu és a Harry Potter a kiállítás www.harrypotterexhibition.com.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Kedves hallgatóink, a Cilla Tours járatai folyamatosan indulnak a Sláger FM-en. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
4: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tours.
0: Cilla Tours. Kicsit másképp.
4: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
2: Fedezzük fel együtt Görögországot.
0: Cilla Tours. Péntekenként a Sláger reggelben. Töltse le a Sláger FM applikációját.
2: És nyerje meg az egyhetes 2 fős görögországi álomutazást repülőjeggyel és félpanziós ellátással. A Cilla Tours támogatója az Ibus, a mediterrán nyaralások szakértője. www.ibus.hu.
5: Május 29-én, 30-án, pénteken és szombaton vár a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a Merkapt Sportközpontban. Több mint 100 sportág és 20 hangszer egy helyen. Bajnokok, zenészek, élmények minden mennyiségben. Gyere is fedezd fel, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
6: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés és passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.letszoli.hu.
7: 3 szálloda, 3 élmény, 3 helyszínen, 3 királyi hétvége, amit átélhet a Grandar Hotel szállodáiban. Érezze magát a Pünköst királyának, királynőjének, Mátrafüreden, a 4 csillag Superior Avar Hotelben, a Gárdonyi 4 csillag Superior Vital Hotel Nautisban, vagy akár Siófokon, a 4 csillagos Premium Hotel panorámában. Királyi kényeztetés, színes programok, a wellness, a természet és a kulináris élmények jegyében, május 26 és 29 között.
8: Május 30-án és 31-én ingyenes gyerekprogramok a Kökiben. Bóbita zenekar, arcfestés, hajfonás, csillámtetkó és szerencsekerék. Ha május 31-éig minimum 5000 forintért vásárolsz vagy eszel a Kökiben, töltsd fel a blokkot az appba és megnyerheted a családi hétvégét a mátrafüredi 4 csillagos Avar Hotel Superiorba. Részletek kökibevásárlóközpont.hu.
9: Vajon a férfiak tényleg nem szoktak lelkizni, mert az olyan csajos dolog? Női lelket már ízekre szedtük, azonban mi a helyzet a pasikkal? Milyen belső utat járnak be, még a fiúból nagybetűs férfivá érnek? És az a kisfiú vajon eltűnik-e végleg? Na és mit gondol a férfi a mai nőkről? Milyen társra vágyik? Vagy éppen ő maga milyen nő lenne, ha női testbe születik? Minden adásban egy igazi férfi lelkét ismerhetjük meg közelebbről. Ez a Nagy Fiúk.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en. És a Lélek Közösség YouTube csatornáján.
2: A műsor támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Augusztusban kifizetik a 100.000 forintos iskolakezdési támogatást. Több mint 280 milliárd forintnyi közlekedésfejlesztési kiadás maradt ki az idei költségvetésből. Jelentősen megugrottak a használt lakások árai. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Már idén augusztusban kifizetik a családoknak a 100.000 forintos iskolakezdési támogatást, a nyugdíjasok pedig ősszel kaphatják meg a szép kártyán érkező támogatást, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. A program mintegy 700.000 nehéz körülmények között élő családnak nyújt segítséget, hogy a gyermekek méltó és biztonságos körülmények között kezdhessék meg a tanévet. A kormánypárt programjában az is szerepel, hogy bevezetik a nyugdíjas szép kártyát. Ez évi 200.000 forint támogatást jelent, amelyre mindenki jogosult lesz, akinek a nyugdíja alacsonyabb havi 250.000 forintnál. A közlekedési és beruházási miniszter részleteket közölt arról, hogy az előző kormány költségvetésében több tételt nem szerepeltettek. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, hogy három nagyobb összegről van szó, ami összesen 286 milliárd forintnyi közlekedési kiadás. Az egyik az autópálya koncesszió több mint 170 milliárdos második féléves díja, a másik a Budapest-Belgrád vasútvonal már elvégzett munkáinak csaknem 90 milliárdos kifizetése, valamint az iváncsai akkumulátorgyár vasúti bekötésének költsége. Egy átlagos budapesti használt téglalakás árából már könnyű szerkezetes családi ház is építhető a külső pesti kerületekben vagy az agglomerációban. A Donahouse közlése szerint 2026 első negyedévében a fővárosi használt téglalakások átlagára 76 millió forint volt. Ez nagyjából megegyezik egy 90-110 négyzetméteres korszerű, könnyű szerkezetes családi ház teljes költségével telekkel együtt. Az elemzés szerint Budapesten a használt téglalakások átlagos négyzetméterára 1 millió 370 ezer forint volt az év első két hónapjában. Egy 100 négyzetméteres kulcsra kész hőszivattyús könnyű szerkezetes ház felépítése 45-60 millió forintba kerülhet, ez az agglomerációban 20-25 millió forintos telekárral lehet számolni. Soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Flesz Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint május utolsó hétvégén a fővárosi turizmus minden korábbinál magasabb bevételt érhet el. Már április elején arról szóltak a hírek, hogy az egekbe szöktek a szálláshelyárak Budapesten a május 30-ai labdarúgó BL döntő miatt. Az olcsóbb hostelekben két éjszaka ára két főre 250-300 ezer forint körül alakulhat, míg a prémium kategóriás szálláshelyeken ugyanez akár a 3 millió forintot is elérheti. Pünkösd után két nagy vágányfelújítási munka kezdődik a MÁV-nál. Kedden indul a karbantartás a Budapest-Pécs fővonalon Récz-Szilas és Dombóvár között. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között hídkarbantartást végeznek, a pályaszakaszon pedig felszámolják a korábbi lassú jeleket, és útátjárókat is átépítenek. Mindkét vágányzár idején forgalomkorlátozásra, autóbuszos pótlásra és hosszabb menetidőre kell számítani. 5 éves vita után megkezdődött a régi elhanyagolt telefonfülkék cseréje Terézváros főbb útvonalain. Soproni Tamás polgármester szerint a használhatatlan és szennyezett fülkék régóta rontották a városképet. Az önkormányzat már 2021-ben jelezte a problémáit a Magyar Telekom felé, de érdemi változás csak hosszú egyeztetések után indult el. A telefonfülkék kihasználtsága rendkívül alacsony volt. Egyes adatok szerint havonta átlagosan csak néhány percet használták őket. A szolgáltató korábban jogszabályi kötelezettségekre hivatkozott a fenntartásuk kapcsán. Később a főváros is bekapcsolódott a megoldás keresésébe, az eltávolított fülkék helyére segélyhívó oszlopok kerülnek. Újabb kutya kiválasztást hirdetett a rendőrség, két hét múlva várják a gazdákat és az előzetes feltételeknek megfelelő kutyákat. A bírálat és a szolgálati kutya utánpótlás képzés Dunakeszin a rendőrség oktatási és kiképző központjában lesz. Részletek a police.hu oldalon.
11: És most hozom a közlekedési információkat. Endre írt nekünk arról SMS-t, hogy Szentendre belterületén a 11-es főúton, a Dunakanyar körúton baleset történt. Endre erről több részletet nem árult el nekünk, úgyhogy ha ön arra jár és látta, hogy pontosan mi van ott, akkor mindenképpen szóljon róla. 0630-30-30-95-8-as az SMS számunk. Katától arról kaptam híreket, hogy Veresegyház belterületén a főúton Trafipax méri a közlekedők sebességét. Azzal senki nem vesztett még soha, hogyha betartotta a sebesség határokat. Javaslom, tegyenek így önök is. Arról kaptunk ugye korábban még híreket, hogy a 7-es főúton, a Velence belterületén lévő Balatoni úton mérik a sebességet a rendőrök, és Székesfehérvárról is kaptunk hasonló jelzéseket a Szárcsa utcából, így az arra közlekedőknek is javaslom, hogy figyeljenek nagyon a sebességhatárok betartására. Budapesten jól járhatóak a főbb átvezető utak, körutak, arról viszont tudjanak, hogy a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között. Átadták a szakaszt a gyalogos és kerékpáros forgalomnak.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
11: 2 óra múlt, hello, Karakas Balázs vagyok. Taylor Swift-tel indítjuk a zenei folyamot a vadi új slágerével, amihez készítettek egy ilyen teljes 80-as évekbéli feelingű videoklipet, tornász TV műsorokkal, várokkal, minden, ami kell. Indul az újdonság, az Opel Light.
3: Ez a...
12: Hey guys, it's Taylor.
3: A legnagyobb slágerek változatosan

Elképesztő ez a lány, Dua Lipa és a Training Season, itt a Sláger FM-en. Bizony-bizony pünkös hétfő délutánján is a legnagyobb slágerek pörögnek, valóban változatosan. Ha szabadtérre mennének, akkor mindenféleképpen érdemes a bőrvédelemre kellő figyelmet fordítani. Budapesten erős az UV-sugárzás, és azért a pozitív impulzusokkal is tudok ám jönni. Képzeljék el, a Margit híd melletti forgalomtól elzárt terelőszigeten a Főkert kollégái 50 négyzetméteren felbontják az aszfaltot, hogy a helyét szárazságtűrő cserjékből és évelő növényekből álló új zöld felület vegye át. Erről ír az Itt lakunk. Budapest ezzel egy újabb lépést tesz a korábban megfogalmazott célokhoz, a városi zöld felületek és a biodiverzitás növeléséhez, a csapadék helyben tartásához, na meg a városi hősziget hatás mérsékléséhez. A projekt első üteme június végére készül el, ezt aztán 2 éves intenzív utógondozási időszak követi. Hát kíváncsi leszek egyébként, hogy milyen lesz a megvalósítás. Maga a kezdeményezés abszolút öt csillag, akárcsak a Bon Jovi felvétele, You Give Love a Bad Name.

0: Florida és a Good Feeling, itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek, valóban változatosan, és hogyha készen állnak egy varázslatos dinókalandra, jelentkezzenek a Sláger FM applikációján a gyermeknapi fejtörőre, de ha a slágerfm.hu-ra kattintanak, ott is találhatnak rengeteg izgalmas információt ezzel kapcsolatban, a nyeremény pedig 4 fős családi belépők a Harry Potter kiállításra és a Köki Dino Parkba. Játszanak velünk Sláger FM applikáció vagy slágerfm.hu, nálunk pedig hamarosan a német énekesnő Loi, tőle a Get Lucky, de még előtte nézzük a közlekedési híreket, és hamarosan azt is nézzük, milyen időjárás várható.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
2: Express One. A csomagszállító.
1: www.expressone.hu.
3: Fantasztikus újranyitási akció a Jüsknél Kistarcsán. Május 27-én szerdán reggel 8-kor a Jüszk újra megnyitja kapuit Kistarcsán. Nagyszerű ajánlatok akár 70% kedvezménnyel. Az újranyitás napján az első 500 vásárlónk, aki 10.000 forint felett vásárol, egy 70x80 cm-es Billerbeck nagypárnát, és minden vásárlónk egy hatalmas Jüsk bevásárlótáskát kap ajándékba. Cím a régi, Kistarcsa, Semmelweis tér 2. Jüsk. Scandinavian Sleepin' and Livin'.
4: Kihívás napja május 27-én szerdán a Magyar Szabadidő Sportszövetség szervezésében. Töltsük meg vidám, színes mozgással az egész országot. Nevezés és további információ www.kihivásnapja.hu. Csatlakozz és vidd tovább az élményt!
5: Fefe, Festetics Fesztivál. A nyár első lüktetése Keszt helyen kezdődik. Június 14-én felrobban a hangulat a Festetics Kastély parkjában. Bagosi Brothers Company élő koncert, ahol egy felejthetetlen este vár. Szerezd be jegyet most a jegyszer1.hu-n, a Balaton Színházban vagy a helyszínen. Ne maradj le!
6: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
7: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
8: Afrodité Hotel, Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágy

0: Gyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
1: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sportarénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sportaréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
2: Fehér házak a hegyoldalban. Türkisz kék tenger, nyári esték a parton.
3: A Sláger FM és az Ibusz most egy fantasztikus nyaralással ajándékozza meg hallgatóit.
2: Egy kétszemélyes, egyhetes görögországi álomutazás vár gazdára. Repülőjeggyel, félpanziós ellátással, 4 csillagos szállodában.
3: Töltse le a Sláger FM applikációját, válaszoljon helyesen a Görögországgal kapcsolatos kérdésre, és lehet, hogy idén a Sláger FM és az Ibusz gondoskodik a tökéletes nyaralásáról.
2: Görögország. Egy hely, ahol minden pillanat a kikapcsolódásról szól.
3: A játék támogatója az Ibusz, a mediterrán nyaralások szakértője.
2: www.ibusz.hu.
4: A reklám után.
5: 30-32 fok jelen pillanatban Budapest szerte, azt hiszem, hogy megkapjuk most a kis ízelítőnket a nyárból. A folytatásban is jó idő lesz, fokozódik a nyárias meleg, és holnap is a csúcsértékek 30-32 fok környékén alakulnak Budapesten. Jelen pillanatban egyébként a gyors melegedés miatt vérnyomás, ingadozás, szédülés és keringési problémák jelentkezhetnek az erre érzékenyeknél. Náluk még a migrénes fejfájás, a fáradékonyság, a bágyadság és a dekoncentráltság is gyakori vendég lehet. Figyeljenek bőrük védelmére, hiszen jelenleg is erős az UV-sugárzás a fővárosban. Az Útinformtól érkezett arról hír, hogy jelenleg is élénk a forgalom az autópályákon, azok közül is főképp az M1-es, M3-as, M7-esen jelentősebb fennakadások, sávzárások, torlódások nélkül jó tempóban lehet autózni. Arra érdemes még felkészülni, hogy néhány ponton ugye vannak a főváros környékén is akár jelentősebb történések. Legutóbb arról kaptunk híreket, hogy Veresegyház belterületén a főúton mérik a sebességet, úgyhogy arra felé mindenképpen legyenek óvatosak. Szintén sebességellenőrző eszközre készülhetnek azok, akik a 7-es főúton autó. Méghozzá Velence belterületén a Balatoni úton találkozhatnak a háromlábú mérőeszközzel. Szintén össze lehet futni egyébként Trafipakszal Székesfehérvár belterületén is. A Szárcsa utcában, illetve a Gáz utcában lehet találkozni a mérőeszközzel. Mindezen túl a budapesti autósok készüljenek arra, hogy továbbra is le van zárva a pesti alsórakpart az Erzsébet híd és a Margit híd között. Átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak ezt a szakaszt. A Nagykőrösi úton kifelé az autópiac után szakaszos sávzárásra készülhetnek a burkolatjavítása miatt.
3: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Hallo, es ist Capaldi hier.
1: A Sláger FM, a legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Pop Diva Madonna és a Hangout. Köszönöm, hogy a Sláger FM-mel töltik a hosszú hétvége utolsó napját is. Hát remélem senkiben nincs benne az az életérzés, amikor így elgyászoljuk a hosszú hétvégét, és ilyenkor már azon aggódunk, hogy mi lesz holnap. Ilyenkor még érdemes egy picit jobbra-balra elmenni, gyönyörű lesz az idő a folytatásban is Budapesten, úgyhogy érdemes kidugni az orrunkat és nekiindulni valamerre. 31 fok ma, egyébként holnap is szerdán meg már 33 fok a fővárosban. Na de közben egy picit engedünk a tempóból. Az idén 78 éves Charlie érkezik hozzánk, aki ennek ellenére azért nem nagyon akar engedni a tempóból. Nézegettem a közösségi média felületeit, nagyon koncertezik, jön, megy, előadásokat tart, elképesztő ez az ember. Charlie-t Király Lindával énekelt. Játszom, ahogy a lélegzem.
1: Néztem az üvegen át.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vajon a férfiak tényleg nem szoktak lelkizni, mert az olyan csajos dolog? A női lelket már ízekre szedtük, azonban mi a helyzet a pasikkal? Milyen belső utat járnak be, még a fiúból nagybetűs férfivá érnek? És az a kisfiú vajon eltűnik-e végleg? Na és mit gondol a férfi a mai nőkről? Milyen társra vágyik? Vagy éppen ő maga milyen nő lenne, ha női testbe születik? Minden adásban egy igazi férfi lelkét ismerhetjük meg közelebbről. Ez a Nagy Fiúk.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en. És a Lélek Közösség YouTube csatornáján.
2: A műsor támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
0: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
3: Scorpions! A legendás rockbanda visszatér Budapestre. Scorpions koncert június 20-án az MVM Dome-ban. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
4: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
5: Érzed? Már ott van a levegőben a tavasz. Reggel még hűvös van, de jól esik egy kis melegség. A zalakarosi fürdőben mindig vár egy nyugodt pillanat. Gyógyvíz, pihenés, egy kis idő magadra. Nem kell sietni, csak megérkezni. Ha feltöltődnél, tudod hova menj. Zalakarosi fürdő. Jó itt lenni. www.zkf.hu.
6: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sportarénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sportaréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
7: Júniusban Tihany lilába borul. Levendula illat, saját strand, wellness és nyári élmények várnak a Klub Tihany Resortban. Napközben programok az egész családnak, este zenés balatoni hangulat, rossz idő esetén is garantált kikapcsolódással. Foglalj szállodai szobát, vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Foglalás klubtihany.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
8: A kormány célja, hogy hazahozza a beragadt uniós pénzeket, több mint 10 milliárd euróról van szó. Budapest turizmusát és vendéglátását is elérheti a hormuzi válság dominó hatása, a buszsávok használatát ellenőrizték a rendőrök hétvégén. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek. A kormány célja, hogy hazahozza az újjáépítési alapban beragadt teljes összeget, 10,4 milliárd eurót, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter szerint a forrásra a magyar gazdaság beindításához van szükség, és sorsdöntőnek nevezte a pénzek lehívásával kapcsolatban folytatott brüsszeli tárgyalásokat. A kormányfő azt is elmondta, a közlekedési és energetikai fejlesztési projektek mellett azért küzdenek, hogy egy nagy bérlakás fejlesztési program indulhasson az uniós pénzekből. Budapest turizmusát és vendéglátását is elérheti a hormuzi válság dominó hatása. Az Auctoris friss stratégiai jelentése szerint a geopolitikai feszültségek, az emelkedő üzemanyagárak és az utazói bizonytalanság a következő hónapokban átrendezheti a fővárosi turizmust. Az elemzés nem összeomlással, hanem fokozatos változással számol. Későbbi foglalások, drágább repülőjegyek és óvatosabb utazói döntések jöhetnek. A jelentés szerint Budapest esetében a következő 6 hónapban 150-300 ezer elhalasztott vagy kieső látogatóval lehet számolni. Az Auctoris szerint a városnak a regionális autóval és vonattal érkező vendégekre, rugalmas foglalásokra és hosszabb tartózkodást ösztönző csomagokra kellene építenie. Több mint 70 esetben intézkedtek a rendőrök Budapesten, miután a BRFK és a BKK közösen ellenőrizte a buszsávok használatát. A kétnapos akció során a főváros legforgalmasabb útjain, köztük a Hegyalja, a Bajcsy-Zsilinszky és az Andrássy úton tartottak razziát. Az eredmény összesen 73 rendőri intézkedés. csak a buszsávok jogosulatlan használata miatt 57 autós kapott helyszíni bírságot. A hatóságok azonban nem csak a sávbitorlókra csaptak le, megbüntettek lejárt műszakival közlekedő, vezetés közben mobilozó és biztonsági öv nélkül vezető sofőröket is, három esetben pedig szabálysértési feljelentést tettek a rendőrök. 7 év szünet után újra van közvetlen repülőjárat Budapest és az Egyesült Államok között. Az American Airlines május 22-e és október 5-e között minden nap indít gépeket Budapest és Philadelphia között. A transatlanti utat a kényelmes, több mint 230 férőhelyes Boeing Dreamlinerek teljesítik. Az új napi járat az üzletembereknek és turistáknak is hatalmas könnyebbség, ráadásul Philadelphián keresztül több mint 100 további észak-amerikai és karibi úti cél válik egyetlen átszállással elérhetővé a magyar utasoknak. Sok számára. Burkolatjavítást végeznek keddtől a második kerületi Széher úton, a Szerbantal utca és a Bognár utca közötti szakaszon. A Budapest közút közölte, hogy a munkálatok idején forgalomkorlátozásokra és a közösségi közlekedési járatok terelésére kell számítani. Az útfelújítás mintegy 1100 méteres szakaszt érint, a régi burkolatot lemarják, új aszfaltréktek kerül az útra, majd friss burkolati jeleket festenek fel. A munkát több ütemben végzik időszakosan teljes lezárás mellett. Május 26-ától június 7-ig a Szerbantal és a Kuruc utca között dolgoznak, a 129-es busz pedig terelt útvonalon jár. Megújul a Havanna utca 11-es szám alatti játszótér a 18. kerületben. Az önkormányzat közleményében azt írja, tavaly őszvégén zárták le a játszóteret, miután szülők és nagyszülők jelezték, hogy a fák gyökérzete miatt a burkolat több ponton botlás veszélyessé vált. A problémákat azóta elhárították, elkészült az új járófelület és új padokat is kihelyeztek. A teljes felújításból már csak a nagy játszóeszköz cseréje, illetve a hinta esési terének kibővítése van hátra. Az önkormányzat szerint nyárra árnyékos, biztonságos és jól használható játszótér várja majd a Havanna lakó telepen élő gyerekeket.
9: Hozom a közlekedés legfrissebb híreit, itt a Sláger FM-en, jó utat kívánok! Az M7-esen erős a forgalom a Budapest felé vezető oldalon, Balatonvilágos és Polgárdi között telítettek a sávok és torlódik a forgalom. A legfrissebb hírek szerint Polgárditól Budapestig a Székesfehérvári szakaszon át már jobb tempóban lehet haladni. Arról jött egy információ SMS-ben Zsuzsitól, hogy ülőbelterületén a Pesti úton mérik a sebességet a rendőrök, legyenek hát nagyon figyelmesek és körültekintőek arra felé. Korábban arról kaptunk még híreket, hogy Veresegyház belterületén a főúton is trafipax dolgozik, a 7-es főúton, Velence belterületén, a Balatoni úton is látták őket, illetve Székesfehérvár ott a Szárcsa utcában. Készüljenek arra a Budapesten belül autózók, hogy a hosszú hétvégére ismét lezárták a Pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, most is a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak adták át a területet, de lezárták a Hősök terét is, az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körutat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig.
10: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
9: 3 óra után Hello, Karakas Balázs vagyok, folytatjuk a zenei folyamot, most éppen egy amerikai énekes dalszövegíróval, egy igazi folk művésszel, nagyon szeretem, nagyon különleges az ő dala. 2024-ben ezzel vált világhírűvé. Jön Mark Embor és a Belong Together.

0: A dal, amit Biki Csunai néven meg is honosítottunk, Big in Japan, ők voltak az Alphaville, ez a Sláger FM, ahol hamarosan egy fiatal énekesnő, Gracie Abrams veszi át a váltást. De még előtte mesélek arról, hogy mennyi mindent lehet Budapesten csinálni. Jön például a Plac hétvége. Ugye a Plac a művészet hagyományos helyszínein kívüli, köztereken, rendhagyó helyszíneken létrejövő alkotásokat állítja a középpontba. És május 26-a és 31-e között most több helyszínen jelentkeznek köztéri és helyspecifikus művészeti programokkal. A programsorozat kortárs táncelőadókat, performanszokat, monodrámákat és workshopokat is magában foglal, amik városunk, a közösség és a társadalmi kérdések kapcsolatát vizsgálja. A fellépők között szerepel Borsos Luca és Kőrösi Máté közösségi tánc performansza, Maria Nászor monodrámája, valamint a Juhász Kata társulat premierje is. Nézegettem a részletes programokat, több budapesti helyszínen várnak minket a következő napokban. Mindehhez jó szórakozást kívánok, és ahogy ígértem, egy fiatal énekesnővel tesszük mindezt. Gracie Abrams-től a That's So True következik.
1: A legnagyobb slágerek változatosan a Sláger FM-en. Sláger FM. Minden, ami

0: Akinek egyébként a története bizonyítja, hogy mennyire változik a világ. Hát régen úgy lehetett valaki sztár, hogy egy kiadó felfuttatta, ment a tévékbe, rádiókba, újságoknak interjút adott, minden. Manapság ez meg már úgy nézett ki, hogy például itt van Benson Boone, aki az American Idolban szerepelt, nyilván ez hozott neki egy népszerűséget, de az igazi népszerűségét az hozta meg, amikor a TikTokon elkezdett felfutni. Hát bizony, változnak a dolgok, de egy valami nem. Az, hogy aki tehetséges, az bizony megérdemli a sikert. Benson Boone-tól azonnal jön a Beautiful Things, de előtte nézzük a közlekedési híreket és az időjárási információkat. Meleg van Budapesten, most éppen 32 fokot mutatnak a hőmérők, és javarészt szinte mindenhol verőfényes napsütéses az idő a környéken. A pollen terhelés viszont a melegedés hatására szép fokozatosan emelkedik. A fenyőfélék és a pázsitfőfélék pollen koncentrációja magas, míg az eperfaféléké, valamint már a csalánféléké és az útifőjé is az alacsony közepes tartományban alakul. Alacsony koncentrációban jelen van a légkörben a tölgy, a platán, a nyír, a ciprus és a tiszafafélék, a bodza, a vadgesztenye, de még a bükkvirágpora is. Jó utat és persze balesetmentes közlekedést kívánok, bármerre is tartanának. Érdemes arra készülni, hogy az M7-esen továbbra is erős a forgalom a Budapest felé vezető oldalon. Balatonvilágos és Polgárdi között telítettek a sávok és torlódik a forgalom. Viszont a székesfehérvári szakasztól, ahonnan már ugye háromsávos a pálya, jobb tempóban tudnak autózni azok, akik most tartanának Budapest felé. Érdemes odafigyelni Trafipax szempontból is, a legutóbb arról kaptunk híreket, hogy Üllőbel területén a Pesti úton mérik a sebességet a rendőrei. Kaptunk arról híreket, hogy Pusztaszabolcs belterületén a főúton is ott vannak, a 7-es főúton, Velence belterületén a Balatoni úton is találkozhatunk a hatóság embereivel, illetve Székesfehérvár belterületén a Szácsa utcában szintén ott lehetnek. Tudni kell róla, hogy a hosszú hétvégére ismét lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, a gyalogosok és a kerékpárosok vehették át a területet. A Nagykőrösi úton kifelé az autópiac után szakaszos sávlezárásra készülhetnek a burkolat javítása miatt. Ma a BKK járatok ünnepi menetrend szerint járnak.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Miley Cyrus és egy belevaló önbizalom növelő dal, a Flowers. Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan a hétvégén is. A hőmérséklet 30 fok környékén, érezzük azért, hogy a nyár az már gyakorlatilag itt kopogtat Budapest ajtaján. Egyre hosszabbak a nappalok, és még az ember, hogyha például munka után megy valamerre sétálgatni egy hétköznap délutánon, akkor is még ezt verőfényes napsütésben tehetjük meg. Budapesten már például 20 óra 25 percre ígérik a napnyugtát, úgyhogy még ha most valaki útnak indul sétálni egyet mondjuk a Margit szigeten, akkor annak azért meg lehet a hangulata. Én viszont ezzel mára köszönöm szépen az elmúlt 6 óra hosszás figyelmet. 4 órától jön Kiskata, aki a délutáni órákban fogja majd szórakoztatni, és persze elkísérni akármerre is tart. Én mára egy a Székesfehérváron megalapított kellemes pop-soul csapattal búcsúzom. A Blaha Louisiana érkezik, és a ha élni felejtek, Karakas Balázs balra el. Jövök legközelebb, jövő hét szombaton.

0: Műsorajánló.
1: Hedvig Bakoly volt, ugye? És melyik dino a leghíresebb?
0: Indul a Sláger FM gyereknapi fejtörője.
1: Jelentkezz a játékra a Sláger FM applikációjában.
2: Gyereknapon vasárnap pedig jöhetnek a fejtörők.
0: Kérdések dinókról és varázslatokról.
2: A nyeremény egy 4 fős családi kaland a Harry Potter kiállítás varázslatos világában és a Köki bevásárlóközpontban található Dino Park életre kelt dinoszauruszai között.
0: Gyereknapi fejtörő. Most vasárnap a Sláger FM-en.
2: A játék támogatói a Köki bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu és a Harry Potter a kiállítás www.harrypotterexhibition.com.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Kedves hallgatóink, a Cilla Tours járatai folyamatosan indulnak a Sláger FM-en. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
4: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tours.
0: Cilla Tours. Kicsit másképp.
4: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
2: Fedezzük fel együtt Görögországot.
0: Cilla Tours. Péntekenként a Sláger reggelben. Töltse le a Sláger FM applikációját.
2: És nyerje meg az egyhetes 2 fős görögországi álomutazást repülőjeggyel és félpanziós ellátással. A Cilla Tours támogatója az Ibusz, a mediterrán nyaralások szakértője. www.ibusz.hu.
5: Az év musical szenzációja a Madách Színházban. Jégvarázs. A Disney mese végre Budapesten. Jegyek a Madách Színház oldalán. Vár a jégvarázs csodavilága.
6: 4 nap, több 100 bor, egyetlen helyszín. Nyisd meg a nyarat a főváros legnagyobb kertjében.

0: www.rozalia.hu.
1: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Kőrágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
2: Joker napok a Petrányi Autónál. Május 26-tól 31-ig készletes új autók és használt autók 0% THM-mel, plusz egy szerencsés vásárló 1 millió forintot is visszanyerhet autója árából. Részletek petrányiautó.hu.
3: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
4: Három szálloda, három élmény, három helyszínen, három királyi hétvége, amit átélhet a Grandar Hotel szállodáiban. Érezze magát a pünköst királyának, királynőjének Mátra Füreden, a 4 csillag Superior Avar Hotelben, a Gárdonyi 4 csillag Superior Vital Hotel Nautisban, vagy akár Siófokon, a 4 csillagos Premium Hotel panorámában. Királyi kényeztetés, színes programok, a wellness, a természet és a kulináris élmények jegyében. Május 26 és 29 között.
5: Sláger FM.
6: A reklám után.
5: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
7: Rekordszinten van a sajátos nevelési igényű tanulók száma országszerte. Nemzetközi dohánycsempészbandát számolt fel a NAV több vármegyében. Jelentősen 27%-kal drágulhat a budapesti taxizás, erről pénteken dönthetnek. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Rekordszinten van az SNI-s tanulók száma. Az Eduline azt írja, egyre több sajátos nevelési igényű diák tanul a hazai iskolákban, miközben az intézmények és a szakemberek egyre nagyobb kihívásokkal szembesülnek az integrált oktatás biztosításában. Az SNI-s tanulók létszáma már meghaladja a 69 ezret. Az adatok szerint az érintett diákok többsége integrált nevelésben és oktatásban vesz részt, vagyis többségi általános iskolákban tanul együtt társaival. A legmagasabb arányt Békés vármegyében mérték. A Nemzeti Adó és Vámhivatal egy nemzetközi dohánycsempészbandát számolt fel egy több vármegyét érintő akcióban, írja a 24.hu. A nyomozók Fejér és Baranya vármegyében is lecsaptak, ahol illegális dohánygyárat és nagy mennyiségű feldolgozott dohányt találtak. A hatóság szerint a hálózat külföldi és magyar szereplőkből állt, akik szervezetten szállították és dolgozták fel az adózatlan dohánytermékeket. Az akció során 6 külföldi állampolgárt vettek őrizetbe, és több tonna árut foglaltak le. A NAV szerint a csoport komoly technikai eszközökkel próbálta elrejteni a működését, például a kommunikációt és a hely meghatározást is zavarták. Jelentősen drágulhat a budapesti taxizás. A fővárosi közgyűlés pénteken dönthet a taxisok által kezdeményezett 27%-os tarifaemelésről. A javaslatot a városvezetés támogatja, miután a tárgyalások során áttekintették a szolgáltatók megnövekedett költségeit. A taxisok szerint az elmúlt 3 évben a bérek és az üzemeltetési kiadások jelentősen emelkedtek, miközben a tarifák változatlanok maradtak. A tervezett emelés ugyanakkor aggályokat is felvetett, többek között azzal kapcsolatban, hogy a piac és az utasok mennyire tudják majd elviselni a drágulást. A végső döntést a fővárosi képviselők hozhatják meg a pénteki ülésen. Május 24-e és 31-e között rendezik meg először a Stúdió 26 Báb Fesztivált a Budapest Báb Színházban, amely kifejezetten a fiatal alkotók bemutatkozását támogatja. A két stúdió színpadon 7 rendező mutatja be friss szemléletű, kísérletező előadásait, de lesznek szakmai programok is a fesztiválon. A részleteket Ellinger Edina, a Budapest Báb Színház igazgatója mondta el a Sláger FM-nek.
8: Az előadásokat az Országlili Stúdióban, illetve a Kemény Henrik teremben lehet megtekinteni, és különböző korosztályokat fognak megszólítani, ami összeköti ezeket az előadásokat, hogy bár mindenki máshonnan közelít az alkotók közül, van, aki a mozgásszínház világa felől, van, aki a képzőművészet irányából, de a báb az mégis összeköti az összes előadást. De van, hogy valamilyen társművészettel van összepárosítva.
7: Az előadások után Stúdió 26 After beszélgetéseket tartanak, ahol az alkotók és az egyetemi hallgatók a generációs kérdésekről és a bábművészet jövőiről beszélgetnek. beszélgetnek. Május 30-án ismét megtekinthetik az érdeklődők Budapesten a Sándor palotát. A tavaly márciusban indult programsorozatban már 7. alkalommal nyílnak meg vezetett séta keretében az épület reprezentatív termei. A látogatók bejárhatják a palota különleges helyiségeit, és érdekes történeteket is hallhatnak az épület múltjából. A programra a Sándor palota honlapján lehet jelentkezni. A The Rasmus bejelentette 2027-es európai turnéjának állomásait, a listán pedig Budapest is szerepel. A turné 2027. január 28-án indul és egészen március 6-áig tart. A magyar koncert február 5-én lesz a Barbanegrában. A csapat frontembere szerint a rajongóik nagyon tudnak azonosulni legutóbbi albumuk a Virdó dalaival, amit az is bizonyít, hogy a koncertjeiken sokan az öltözködésükkel is kifejezik a bennük rejlő furcsa szerzetet.
0: Köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy alakul az időjárásunk. Hát ma is nagyon meleg volt, tegnap is nagyon meleg volt, és azt hiszem, hogy nem árulok el nagy titkot, hogyha megsúgom, hogy holnap és még holnap után is nagyon meleg lesz, aztán az első hőhullám elvonul, és csütörtöktől normalizálódik. Mondjuk úgy májusivá válik ismét az időjárásunk. Holnapra még 31-32, szerdára pedig 32-33 fokot ígérnek a meteorológusok, úgyhogy még két izzasztó napra kell készülnünk, de aztán csütörtöktől sem fogunk fázni, hiszen bár a szerda este érkező hidegfront miatt a hét második felében már jóval hűvösebb lesz, de azért 25-26-27 foknál nem lesz hidegebb. Gyorsan megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Jelenleg lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, de gyakorlatilag ez az egyetlen hely a városban, ahol most nagyobb bacskatorlódás tapasztalható, illetve ma délután 5 óráig a 18. kerületben a Nagykörösi úton kifelé az autópiac után szakaszos sávlezárásra kell készülni, mert javítják a burkolatot. De nézzük, mi a helyzet a vasútvonalakon. Vonalban a MÁV Inform ügyeletese, Pejper Károly. Szerbusz, mire készüljenek a vonattal indulók?
9: Sziakata, jó napot kívánok a hallgatóknak! Köst hétfő délutánján rendben zajlik a vonatforgalom, nincsenek jelentős fennakadások. Ma egyébként vasárnapi közlekedési rend szerint járnak a vonatok, azonban arra felhívjuk a figyelmet, hogy jóval többen utaznak vonattal, busszal, és ez főleg délutára, illetve estére érvényes. Két fontos előrejelzést is hoztam. Karbantartás miatt holnaptól egy hónapon át a pécsi Mecsek és Kaposvári Intercity-k helyett autóbuszok szállítják az utasainkat Sárbogárd és Dombóvár között, az S40-es vonatok helyett pedig június 10-ig az első ütemben ugyanezen a szakaszon 30-60 perccel hosszabb bejutási idővel kell számolni. Szerdától augusztus végig szintén karbantartás miatt jelentősen módosulni fog a menetrend Miskolc és Nyíregyháza között, az Intercity-k és a személyvonatok helyett Szerencs és Nyíregyháza között pótlóbuszokkal kell utazni. Viszont hallásra!
0: A MÁV Inform ügyeletesének, Pejper Károlynak köszönjük az összefoglalót. Jó utat!
6: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
0: Ez már a pünkösdi sláger délután. Köszöntöm Önöket, én Kis Kata vagyok, és kívánok jó lazítást, hogyha még ezt a napot, estét láblógatással tudják tölteni. Lady Gaga és Bruno Mars is segít nekünk a lazításban. Here on a Die with a Smile. Sláger.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Ray Dalla forgott, ez volt a Where is my husband. Az énekesnő az igazi klasszikus díva vonalat képviseli a színpadon állva is. Nekem nagyon-nagyon bejön az ő stílusa. No de, nagyon bejönnek a szabadtéri programok is, főleg mióta egy ránk rúgta az ajtót a nyár, hát ezért jó szívvel ajánlom önöknek a Pünkösd Budán rendezvényét, hogyha még nem mozdultak ki a hosszú hétvégén, akkor legyen ez a program, amire még gyorsan kiszaladnak, hiszen este 7 óráig várnak itt bennünket, nem csak ma, de egészen június 7-éig, vagyis jövő hét végéig. Népművészek, iparművészek és a hagyományos magyar ízek képviselői mutatkoznak itt be, úgyhogy ha van kedvük egy kis esti csavargáshoz, akkor ide mindenképpen látogassanak el. Május 31-én pedig vasárnap extra néptánc produkciókkal, táncházakkal és zenei előadásokkal is várnak majd itt bennünket, úgyhogy remélem, hogy vasárnap itt is összefutunk majd itt a Sláger FM-en pedig már repülünk is tovább a Crowded House dalával. Jön a Don't Dream It Over.

0: Sláger FM is nagy izgalommal készül, hogyha a mobil applikációnkra kattintanak és ott a játékok fülre, akkor megtalálják a gyereknapi fejtörő játékunkat, jelentkezzenek, aztán vasárnap legyenek majd rádió és telefon közelben is. Zsebeljék be az ajándékainkat, én pedig bezsebelném a közlekedési infókat, írják meg, merre járnak, mit tapasztalnak, 0630 30 30 95 8. Már is összefoglalom, hogy mi az, amit most tudunk, utána pedig jön a Niles Barkley dala, Crazy.
1: Két éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Fehér házak a hegyoldalban, türkisz kék tenger, nyári esték a parton.
1: A Sláger FM és az Ibusz most egy fantasztikus nyaralással ajándékozza meg hallgatóit.
3: Egy kétszemélyes, egyhetes görögországi álomutazás vár gazdára. Repülőjeggyel, félpanziós ellátással, négy csillagos szállodában.
1: Töltse le a Sláger FM applikációját, válaszoljon helyesen a Görögországgal kapcsolatos kérdésre, és lehet, hogy idén a Sláger FM és az Ibusz gondoskodik a tökéletes nyaralásáról.
3: Görögország. Egy hely, ahol minden pillanat a kikapcsolódásról szól.
1: A játék támogatója az Ibusz, a mediterrán nyaralások szakértője.
3: www.ibusz.hu.
4: Kihívás napja május 27-én szerdán a Magyar Szabadidő Sportszövetség szervezésében. Töltsük meg vidám, színes mozgással az egész országot. Nevezés és további információ www.kihivasnapja.hu. Csatlakozz és vidd tovább az élményt.
5: Bevezető árakkal vár a Metro Dombéth lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdő befizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődést. Metro Dombéth. További információ metrodomb.hu.
6: Nyár, Dunapart és a 90-es évek legjobb emlékei. Június 11-én az Unisex élőzenekaros koncerttel érkezik az A38 hajó tetőteraszára. Az Unisex jó barátja Petró szerint, aki a funkit szereti, rossz ember nem lehet. Az Unisex ismerslágerei, nosztalgikus hangulat és igazi nyári koncertélmény vár. Énekeld újra a kedvenceket a Dunaparton. Jegyek A38.hu. Találkozzunk a fedélzeten.
7: Fantasztikus újranyitási akció a Jüsknél Kistarcsán. Május 27-én szerdán reggel 8-kor a Jüszk újra megnyitja kapuit Kistarcsán. Nagyszerű ajánlatok akár 70% kedvezménnyel. Az újranyitás napján az első 500 vásárlónk, aki 10.000 forint felett vásárol, egy 70x80 cm-es Billerbeck nagypárnát, és minden vásárlónk egy hatalmas Jüsk bevásárlótáskát kap ajándékba. Cím a régi, Kistarcsa, Semmelweis tér 2. Jüsk. Scandinavian Sleepin' and Livin'.
2: A reklám után társadalmi célú reklám.
8: A tavalyi táborban olyan finom pizzát sütöttünk, hogy olyan finomat én még nem is ettem.
9: Nem kell étterem, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallotta.
0: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Holnapra csak nem zavartalan napsütést ígérnek nekünk a meteorológusok. Az ország nagy részén kánikulában lesz részünk. 31-32 fokot mutatnak majd a hőmérőink a legmelegebb órákban is. A reggelünk is kellemesen, szinte langyosan indul, hiszen 17-18 fok lesz kora reggel. Felhő alig lesz fölöttünk, ami lesz, az sem hoz magával esőt, azonban a délutáni órákban holnap is élénk lehet a légmozgás. Esőre úgy tűnik, ezen a héten nem számíthatunk, a mostani kalkulációk szerint majd jövő hét szerdától vált egy picit csapadékosabbra az időjárásunk. Szétnézünk az utakon, az M7-es autópályán igen erős a forgalom Budapest felé, Balatonvilágos és Polgárdi között telítettek a sávok, úgyhogy torlódásra kell számítani. A Székesfehérvári szakasztól, ahonnan már három sávos a pálya, valamivel jobb tempóban lehet haladni. Az M3-as autópályán is igen erős a forgalom a Budapest felé vezető oldalon, 60-tól Budapestig, főként 60 és Bak között telítettek a sávok. A 7-es számú főúton pedig Szabadbattyán és Székesfehérvár között egy személyautó és egy motoros ütközött össze a 78-as kilométer kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. A fővárosban a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között. Ez továbbra is érvényben van, és ma délután 5 óráig a 18. kerületben a Nagykörösi úton

0: Az autópiac után szakaszos sávlezárásra készüljenek, mert javítják a burkolatot, míg Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca közelében sávlezárás van, mert itt a vízvezetéket javítják. Hogyha önöknek is van híre az utakról, írjanak vagy hívjanak a számunk 0630303098, és vezessenek óvatosan.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt a Spice Girls dala, a Wannabe, és lassan mögöttünk van az első igazán nyári hétvége már, ami az időjárás tekinti, hogy nagyon nagy forróság volt, és nagyon jól esett kiülni, fagyizni egyet, limonádézni egy jót, de hát ilyenkor a fagyi, meg az édes limonádé illata a méhecskéket és a darazsokat is elkezdi vonzani, úgyhogy hoztam egy tippet azoknak, akik ezeket az aprócska kis egyébként igen hasznos lényeket szeretnék maguktól távol tartani. Azt mondják a szakemberek, hogy elég, hogyha van nálunk egy kis permetező, és azzal a méhecskék, darazsak mellé fújunk egy keveset. Nem kell lefröcskölni őket, nem kell teljesen eláztatni őket, elég, hogyha megérzik a párát, mert azt ők esőnek értékelik, és azonnal valamilyen védettebb helyet keresnek, és elmennek a közelünkből. Így védhetjük a limonádéinkat és magunkat is. Érdemes ezt a kis trükköt kipróbálni, amikor legközelebb leülünk valami napsütött teraszra. Az üldögélés mellé pedig jól esik hallgatni a legnagyobb slágereket, úgyhogy megyünk is tovább Chaperone dalával. Szól a Good Luck Babe.

0: Takács Nikolász dala szólt, ez volt a zene kísér itt a Sláger FM-en. Bennünket pedig már is a hírek kísérnek, hiszen 6 perccel járunk 5 óra előtt, de még a friss infók előtt énekel nekünk Olivia Dén, akinek tudják mi a legnagyobb félelme? Az, hogy egyszer majd nem fogja élvezni, hogy dalt írhat, hogy a színpadon állhat és énekelhet. Annak idején, amikor még a kis szobájában ülve írta a dalait, eszébe sem jutott, hogy egyszer majd színpadon állva énekelgetheti azokat, és akkoriban nagyon-nagyon szeretett dalt írni. Most is nagyon szeret, de fél attól, hogy ez egyszer csak átfordul majd kötelező feladattá, na akkor fogja abba hagyni a zenélést. Tehát bízom benne, hogy ez nagyon-nagyon soká következik be. Ő énekel hát nekünk, szól Mene 4 című dala.
1: A legnagyobb sláger.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
1: Express One. A csomagszállító.
0: www.expressone.hu.
2: Az év musical szenzációja a Madách Színházban. Jégvarázs. A Disney mese végre Budapesten. Jegyek a Madách Színház oldalán. Vár a jégvarázs csodavilága.
3: Érzed? Már ott van a levegőben a tavasz. Reggel még hűvös van, de jól esik egy kis melegség. A zalakarosi fürdőben mindig vár egy nyugodt pillanat. Gyógyvíz, pihenés, egy kis idő magadra. Nem kell sietni, csak megérkezni. Ha feltöltődnél, tudod hova menj. Zalakarosi fürdő. Jó itt lenni. www.zkf.hu.
4: Fefe, Festetics Fesztivál. A nyár első lüktetése kezd helyen kezdődik. Június 14-én felrobban a hangulat a Festetics Kastély parkjában. Bagosi Brothers Company élő koncert, ahol egy felejthetetlen este vár. Szerezd be jegyed most a jegyszeregy.hu-n, a Balaton Színházban vagy a helyszínen. Ne maradj le!
5: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
6: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
7: Nem blöffölünk a Petrányi Autónál. Május 26-ától 31-ig Joker napok márka kereskedéseinkben. Készletes új autók és használt autók 0% THM-mel. És 1 millió forint főnyereménnyel. Részletek petrányiautó.hu.
8: Három szálloda, három élmény, három helyszínen, három királyi hétvége, amit átélhet a Grandar Hotel szállodáiban. Érezze magát a pünköst királyának, királynőjének, Mátrafüreden, a négy csillag Superior Avar Hotelben, a Gárdonyi négy csillag Superior Vital Hotel Nautisban, vagy akár Siófokon, a négy csillagos Premium Hotel panorámában. Királyi kényeztetés, színes programok, a wellness, a természet és a kulináris élmények jegyében. Május 26 és 29 között.
9: Május 29-én, 30-án, pénteken és szombaton vár a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a Merkapt Sportközpontban. Több mint 100 sportág és 20 hangszer egy helyen. Bajnokok, zenészek, élmények minden mennyiségben. Gyere és fedezd fel, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Kedden és szerdán ülésezik az országgyűlés, vizsgálóbizottságokat állíthatnak fel. Hétvégén az összes államtitkár megkapta a kinevezését. Látványos fordulatot hozott az Airbnb visszaszorítása Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kedden és szerdán újraülésezik az országgyűlés, ahol több kiemelt politikai ügy is napirendre kerül. Az ülést kedden délután Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalása nyitja meg. A képviselők tárgyalnak a Tiszapárt alaptörvény módosítási javaslatairól és több vizsgálóbizottság felállításáról is. Dönthetnek a végrehajtási visszaéléseket feltáró, a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló, valamint a spontán privatizáció és a közvagyon elvesztését feltáró bizottság létrehozásáról. Napirendre kerül a kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállítása is. A miniszterelnök javaslatára 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. A Magyar Közlönyben megjelent kinevezések május 26-án lépnek hatályba. Magyar Péter miniszterelnök közlése szerint a kinevezettek egyharmada nő, összesen 103 diplomával rendelkeznek, koruk 28 és 66 év között van. Az államtitkárokat Sólyog Tamás több minisztériumban, köztük az agrár, belügyi, egészségügyi és gazdasági tárcáknál nevezte ki. A közigazgatási államtitkárok kinevezései május 19-i hatállyal történt. Meg. Látványos fordulatot hozott az Airbnb visszaszorítása Budapesten. Az elmúlt időszakban több kerületben is előkerült a rövidtávú lakáskiadás szabályozásának kérdése. A helyi önkormányzatok szerint ugyanis az Airbnb-k elterjedése jelentősen átalakította a belvárosi lakáspiacot, megnehezítve és megdrágítva az albérletkeresést. Bár a kerületek szigorítanák a rövidtávú lakáskiadást, az Airbnb továbbra is rendkívül jövedelmező üzlet a belvárosban. Több kerületben ugyanis jóval magasabb bevételt lehet elérni turistáknak kiadott lakások, mint hagyományos albérletekkel. Az 5. kerületben például egy rövid távra kiadott lakás átlagos havi bevétele 725 ezer forint körül alakulhat, miközben a hosszú távú bérleti díj átlaga 350 ezer forint. Ideiglenes buszsávot jelölnek ki kedtől a fővárosi Budafoki úton. A változást a kelenföldi vasútvonal kapacitás bővítési munkái miatt van szükség, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A Budafoki úton a vasúti híd alatt napközben módosul az ideiglenes forgalmi rend. A Priál-Kornélia utcai csomópont és a Dombóvári út között a városközpont felé a középső sávban alakítanak ki buszsávot, így mindkét irányban egy-egy sáv marad használható. Ezzel párhuzamosan a Szerémi úton a Rákóczi híd felé megszűnik a híd előtti sávzárás. Megoldódhat Budapest egyik régóta fennálló zaj problémája. A Ferencvárosi lőtérügyével foglalkozik Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter, a térség országgyűlési képviselője. A kerületben a MÁV telep és az Aszódi telep közelében működő létesítményben rendszeresen használnak katonai harcászati eszközöket is, amelyek jelentős zajterhelést okoznak. A lövések hangja nem csak a közvetlen környezetben, hanem a közeli kórházban és a József Attila lakótelepen is érzékelhető. A miniszter szerint a problémát mielőbb rendezni kell, mert a folyamatos zaj komolyan zavarja a környéken élők nyugalmát. Gyermeknapon május 31-én rendezi meg a Budapesti Fesztiválzenekar Zenei Vásár és Családi Nap című ingyenes rendezvényét. Koncertekkel, kicsiknek és nagyoknak, sok-sok kézműveskedéssel, tánccal, közös alkotással és játékkal. Az eseménynek idén is az Aquincumi Múzeum és Régészeti Park ad otthont. A Budapesti Fesztiválzenekar több olyan zenei programot is kidolgozott már, amivel érdekessé, otthonossá és szerethetővé teszi a klasszikus zenét a gyerekek számára. Rendszeresen elkapkodják a jegyeket kakaó koncertjeikre, de a zenevárral és hangszerkóstoló program is bejárták már az országot.
11: Köszönjük szépen a híreket, nézzük, hogy alakul az időjárásunk. Egyelőre nem nagyon akar csökkenni odakint a hőmérséklet. A Sláger FM hőmérője szerint még mindig 31 fok van kint, de Veszprémben is 31 fokot mutatnak a hőmérők, és holnap sem lesz hűvösebb az előrejelzések szerint. Holnapra is 31-32 fokot várhatunk, és holnap is erős lesz az UV sugárzás, úgyhogy a bőrüket mindenképpen védjük, ugye az UV elleni védekezés nem csak a strandon, de a hétköznapokban is nagyon fontos. Reggelre egyébként 17-18 fok csökken a hőmérséklet, holnap alig lesz fölöttünk felhő, eső sem érkezik, és csak a délutáni órákban élénkül majd meg a légmozgás. Már is szétnézünk az utakon, ahhoz képest, hogy hétfő van, ahhoz képest kimondottan gyér most a forgalom a fővárosban. Egyedül a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljáró környékén tapasztalható egy picit nagyobb torlódás, illetve hát városon kívül, mert hogy az M7-esen is sokan hajtanak Budapest felé Balatontól, az M3-ason pedig 60-tól Budapestig torlódik a kocsisor, de volt egy baleset is a 7-es számú főúton Szabadbattyán és Székesfehérvár között. Egy személyautó és egy motoros ütközött össze, a 78-as kilométernél félpályás a korlát. A fővárosban közlekedve figyeljünk arra is, hogy Budafokon a Mária Terézia utcában a Savoyai Jenő tér előtt a forgalmat a parkolósávba terelik, mert javítják a vízvezetéket. A 18. kerületben a Gyömrői úton kifelé a Rádai Gedeon utca előtt a csatornát javítják, itt útszűkület fogadja az autósokat, és tart a felújítás a 15. kerületben a Pestújhelyi úton az Apolló utcánál, itt időszakosan útszűkületre kell számítani. És javítják a csatornát a 8. kerületben a Bérkocsis utcában és az Aurora utca és a Fecske utca között, itt útszűkület van. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
11: Csodás pünköst hétfő délutánt kívánok önöknek. 6 perce járunk 5 óra után, és repülünk tovább a legnagyobb slágerekkel. Kamrad érkezik, és a Be Mine előtte azonban Ed Sheeran indítja az óránkat a Shivers-tel. Jó rádiózást és jó lazítást!
13: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
0: Ez a Sláger FM.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig a Backstreet Boys dala forgott, ez volt az Everybody. Ma is jelentkezik majd a kívánság műsor, 0630 30 30 95 8, már lehet küldeni az üzeneteket, 6 órától egészen 8-ig fogom teljesíteni a kívánságokat, de most még elcsábítom önöket egy kis kirándulásra. Tudták, hogy itt a fővárosban létezik egy olyan tanösvény, amely a világhírű főemlős kutató Jane Goodall nevét viseli? Bizony, Pest Hidegkút szélén, a 3-as határhegyi repülőtér csücskében van a tanösvény indító táblája. És hogy miért éppen Jane Goodall nevét viseli ez a tanösvény? Nos, 2016-ban járt nálunk a világhírű kutató, amikor a Vöröskővár leghíresebb és legtitokzatosabb lakóival, a kaszpi haragos siklókkal is találkozott. Egészen pontosan 2 rádió nyomkövetővel ellátott példányt ő engedhetett el. A fokozottan védett hüllő Magyarországon sajnos a kihalás szélén áll, ma már csak néhány helyen fordul elő. A tanösvény létrehozásával erre a fajra és a Vöröskővár különleges élővilágára szerették volna fölhívni a figyelmet. Maga a tanösvény egyébként mindössze 1 kilométer hosszú, akár fél óra, egy óra alatt is bejárható, attól függően, hogy az ember felfelé vagy lefelé indul, és nagyon egyszerű követni. Az információs táblákról pedig megismerkedhetünk ennek a területnek a különleges élővilágával. Úgyhogy, ha van egy szabad délelőttjük vagy délutánjuk, akkor mindenképpen sétáljanak végig rajta. Mi pedig táncolva megyünk tovább, Bob Marley érkezik, és a Could You Be Loved itt a Sláger délutánban.

Napjainkban ez a sláger. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Szia, Dalaszolt! Ez volt a Gimme Love, itt a Sláger FM-en is egy perce járunk. 17:30 után hamarosan kezdődik a kívánság műsor. Várom a kéréseket 0630303095, de jöhetnek akár a közlekedési infók. Írják meg, mit tapasztalnak menet közben. Mi pedig az infoblokkunk után megyünk tovább azzal a csapattal, akik a 90-es években több mint 11 millió példányban adták el a lemezeiket, és a mai napig koncerteznek. Az MP-ből érkezik hamarosan is a Move on a Nap.
1: Két éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vajon a férj-

0: Sláger FM-en és a Lélekközösség YouTube csatornáján.
1: A műsor támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
0: Scorpions! A legendás rockbanda visszatér Budapestre. Scorpions koncert június 20-án az MVM Dome-ban. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
1: Júniusban Tihany lilába borul. Levendula illat, saját strand, wellness és nyári élmények várnak a Klub Tihany Resortban. Napközben programok az egész családnak, este zenés balatoni hangulat, rossz idő esetén is garantált kikapcsolódással. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Foglalás klubtihany.hu.
2: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség, mindig Aldi.
3: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
4: Három szálloda, három élmény, három helyszínen, három királyi hétvége, amit átélhet a Grandar Hotel szállodáiban. Érezze magát a Pünköst királyának, királynőjének, Mátrafüreden, a Négy Csillag Superior Avar Hotelben, a Gárdonyi Négy Csillag Superior Vital Hotel Nautisban, vagy akár Siófokon, a Négy Csillagos Premium Hotel panorámában. Királyi kényeztetés, színes programok, a wellness, a természet és a kulináris élmények jegyében. Május 26 és 29 között.
5: Budapest, készen állsz?
6: Nem!
5: Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo június 10 Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
7: A reklám után
8: gyorsan megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. A következő napokban tovább fokozódik a kánikula, napról napra melegebb lesz, de már látszik a fordulat. Szerdán ugyanis elér bennünket egy hidegfront, és normalizálódik az időjárásunk. Nem válik hűvösebbé, vagy hát hűvösebbé válik, de nem lesz hideg. 25-27 fok között marad azért a napi csúcshőmérséklet, de már nem lesz olyan forróság, mint amilyen ma volt, vagy éppen holnap után lesz, mert holnapra is, holnap utánra is 31-32 fokos hőmérsékleti maximumokat ígérnek, és egyelőre nem jön eső, a légmozgás azonban a következő napokban is lehet élénk, de a föl-föl támadó szél ebben a nagy kánikulában most még jól is esik. Már is szétnézünk az utakon. Történt egy baleset korábban a 7-es számú főúton Szabadbattyán és Székesfehérvár között. Itt egy személyautó és egy motoros ütközött össze. A 78-as kilométernél továbbra is félpályás korlátozás van érvényben. És igen intenzív a forgalom a főváros felé, mind az M7-esen, mind az M3-ason. Az M7-esen Balatonvilágos és Polgárdi között telítettek a sávok, egy picit oszlik a torlódás Székesfehérvár után. Az M3-ason pedig 60-tól Budapestig szakaszosan torlódik a forgalom. A fővárosban lezárták a Hősök terét az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárás van, mert itt vízvezetéket javítanak. A második kerületben pedig a Szemlőhegy utcában a Bolyai utcánál útszűkület van, mert javítják a vízvezetéket, és tart a csatorna javítása a 6. kerületben a Nagymezi utcában a Dezsőfi utca közelében. Az érintett utcák azt egyirányosították az Andrássy út felé, úgyhogy itt is egy picikét jobban oda kell figyelni menet közben, vezessenek óvatosan.
0: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Glenn Frey dala forgott, ez volt a 7000 itt a Sláger FM-en, és ugye vannak dalok, amiket nem lehet halkan hallgatni, hát többek között ez is azok közé, a dalok közé tartozik. Viszont, hogyha Olaszországban járnak, akkor legyenek óvatosak a hangerő gombbal. Mick Jagger azt hiszem tudná erről mesélni, mert nemrég őt is megbüntették Olaszországban, mert hogy egy étteremben éppen egy olasz rendező filmjének befejezését ünnepelték, többek között olyan nevekkel, mint Isabella Rossellini vagy éppen Dakota Johnson, amikor megjelent a rendőrség és közölte, hogy csak hétvégén lehet hangerő zenét hallgatni, úgyhogy most azonnal vége a bulinak, és még egy igen komoly bírságot is a nyakába vartak a szervezőknek. Több mint 1000 eurót kellett kifizetniük büntetésként, azonban a helyi idegenforgalmi vállalkozók összefogtak és együttesen bocsánatot kértek Mick Jaggertől és az összejövetel többi résztvevőjétől, mert ők a maguk részéről kimondottan örülnek annak, hogy a téli holt szezon után ilyen híres látogatók érkeztek a szigetükre, és nagyon remélik, hogy még visszatérnek majd hozzájuk a bírságot, ettől függetlenül azért ki kell majd fizetni az ünneplőknek. Itt a Sláger FM-en pedig most nyugodtan föl lehet tekerni a hangerőt, mert hogy Erik Pritzzel megyünk tovább, már is érkezik a Call Me.

Ez volt Neil Horan-dal a Heaven itt a Sláger FM-en, és ez a Sláger délután, de mit szólnának hozzá, hogyha feldobnánk a pünkösdi ünnepnapot az önök kedvenc dalaival. 6 órakor indul a kívánságműsor, rögtön a hírek után várom az üzeneteket, vagy a hívásokat 0630 30 30 95 8, és ott van mobil applikációnk is, azon keresztül is üzenhetnek nekünk, de most még a hírek előtt zárjuk az órát Király Viktor dalával, szóval Running Out of Time.

0: Műsorajánló.
1: Hedvig Bakoly volt, ugye? És Mike Dino a leghíresebb.
0: Indul a Sláger FM gyereknapi fejtörője.
1: Jelentkezz a játékra a Sláger FM applikációjában.
2: Gyereknapon vasárnap pedig jöhetnek a fejtörők.
0: Kérdések dinókról és varázslatokról.
2: A nyeremény egy 4 fős családi kaland a Harry Potter kiállítás varázslatos világában és a Köki bevásárlóközpontban található Dino Park életre kelt dinoszauruszai között.
0: Gyereknapi fejtörő. Most vasárnap a Sláger FM-en.
2: A játék támogatói a Köki bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu és a Harry Potter a kiállítás www.harrypotterexhibition.com.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Kedves hallgatóink, a Cilla Tours járatai folyamatosan indulnak a Sláger FM-en. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
4: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tours.
0: Cilla Tours. Kicsit másképp.
4: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
2: Fedezzük fel együtt Görögországot.
0: Cilla Tours. Péntekenként a Sláger reggelben. Töltse le a Sláger FM applikációját.
2: És nyerje meg az egyhetes 2 fős görögországi álomutazást repülőjeggyel és félpanziós ellátással. A Cilla Tours támogatója az Ibus, a mediterrán nyaralások szakértője www.ibus.hu.
5: Bevezető árakkal vár a Metrodon Beat lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektes be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodon Beat. További információ metrodon.hu.
6: Május 30-án és 31-én ingyenes gyerekprogramok a Kökiben. Bobita zenekar, arcfestés, hajfonás, csillámtetkó és szerencsekerék. Ha május 31-éig minimum 5000 forintért vásárolsz vagy eszel a Kökiben, tölts fel a blokkot az appba és megnyerheted a családi hétvégét a Mátrafüredi 4 csillagos Avar Hotel Superiorba. Részletek kökibevásárlóközpont.hu.
7: Egy akkumulátor mindenhez, a kerttől a műhelyig. Villager Fuse, most 5 év garanciával. Projektekhez, amelyek tartósak.
8: 4 nap, több százból, egyetlen helyszín. Nyisd meg a nyarat a főváros legnagyobb kerti partiján, a Rozália Bor Pikniken június 4 és 7 között a Városligetben. Friss rozék, jéghideg buborékok és önfelett láblókatás vár téged is. www.rozalia.hu.
9: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
10: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése a jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. gravirexpress.hu.
11: Kihívás napja május 27-én szerdán a Magyar Szabadidő Sportszövetség szervezésében. Töltsük meg vidám, színes mozgással az egész országot. Nevezés és további információ www.kihivásnapja.hu. Csatlakozz és vidd tovább az élményt.
0: Ez a Sláger FM.
12: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Leállították a vonatforgalmat Kelenföldön egy kigyulladt mozdony miatt, jelentősek a közlekedési fennakadások. Hamarosan indulhatnak a jogi eljárások a korrupciógyanús ügyekben, jelentősen drágulhat a taxizás a fővárosban. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Teljesen leállította a vonatforgalmat a katasztrófa védelem a kelenföldi pályaudvaron, miután kigyulladt egy elektromos mozdony az egyik tárolóvágányon. Az eset miatt súlyos fennakadásokra, kimaradó vonatokra és jelentősen megnövekedett menetidőre kell számítani a győri, a székesfehérvári és a pécsi fővonalon. A járatok a fennakadás végéig rövidített útvonalon közlekednek, a helyjegyeket viszont a MÁV átmenetileg eltörölte ezeken a vonalakon. A győri vonalon az elővárosi vonatok csak Budaörsig vagy Biatorvágyig közlekednek, a soproni és szombathelyi intercity pedig már Tatabányig járványán visszafordulnak. A nemzetközi vonatok végig mennek, de több állomáson is megállnak. A Székesfehérvári és Balatoni vonalon az elővárosi és interrégió vonatok többsége Tárnokig közlekedik. A távolsági Intercity-k Székesfehérváron fordulnak vissza. Fontos változás, hogy Érd-alsó helyett Érd-felső lehet vonatra szállni. A pécsi vonalon a személyvonatok és Intercity-k egyaránt háros állomásig mennek és onnan indulnak vissza. Érd-alsó helyett itt is Érd-felsőt kell használni az utasoknak. A pécsi vonalon Háros és Kelenföld között, a Székesfehérvári vonalon pedig Kelenföld és Tárnok között indultak pótlóbuszok. A kialakult helyzet miatt a vasúti jegyeket és bérleteket számos alternatív járaton elfogadják. Ezek közé tartozik a teljes 2-es, 3-as és 4-es metróvonal, az Etele-teret érintő vasútvonallal párhuzamos buszjáratok, több dél-budai villamos, valamint az M6-os és M7-es autópályán közlekedő összes távolsági volánjárat. Az új magyar kormány minden elköltött közpénzt megvizsgál, és ahol a korrupció jeleinek nyomára bukkan, ott elindítja a jogi eljárásokat, mondta Orbán Anita külügyminiszter egy prágai konferencián. Az Index beszámolójában emlékeztet, hogy az új kabinet a választási kampányban a jogállamisági mechanizmusok helyreállítását, az intézmények autonómiájának és a sajtó szabadságának visszaadását, valamint a korrupció iránti zéró toleranciát ígérte. Orbán Anita szerint ezek a vállalások egybeesnek azzal, amit a választók kértek. A korrupcióval szembeni fellépés egyébként végigvonul a kormány egész programján. Az új külügyminiszter már hivatalba lépése első napjaiban szakítást ígért a korábbi kormányok gyakorlatával. A szükséges eljárások napokon belül elindulhatnak. Jelentősen drágulhat a taxizás Budapesten, ha a fővárosi közgyűlés elfogadja a javaslatot. Az Index szerint a városvezetés a taxis érdekképviseletek 27%-os tarifaemelési kezdeményezését terjeszti a képviselők elé. A jelenlegi díjak 2023. márciusa óta nem változtak. Az előterjesztés alapján az alapdíj 1100 forintról 1400 forintra, a kilométer díj 440-ről 560 forintra, a perc díj pedig 110-ről 140 forintra emelkedne. Reptéri fuvar esetén további 1000 forintos extra díj épülhetne be az alapdíjba, ha a repülőtér üzemeltetője drágítja a taxibehajtást. Új elméleti központot létesít a Semmelweis Egyetem Budapesten. A Tali Kálmán tűzoltó Viola Balázs Béla utca által határolt tömbben felépülő intézmény 4,5 ezer ember befogadására lesz képes majd egyszerre. Amint egy 22 000 négyzetméteres létesítményben korszerű hallgatóbarát tereket alakítanak ki, lesz könyvtár, 200 fős étterem és egy speciális mobil falakkal több részre is osztható, egyszerre 1000 főt befogadni képes nagy előadó, amely rendezvényteremként is funkcionál majd, közölt az egyetem. Hozzátették, évről évre folyamatosan nő a magyar és nemzetközi hallgatók száma, ezért szükségessé vált az oktatási terek bővítése és továbbfejlesztése. A pünkösdi ünnep miatt Budapesten is csak kedden nyitnak ki legközelebb a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok. A patikák ügyeleti rendben működnek, az utazást a készülőknek ajánlott tájékozódni az ünnepi menetrend változásokról.
14: Köszönjük szépen a híreket. A Sláger FM hőmérője szerint továbbra is 30 fok van odakint, és hát egy-két árva felhő béget fölöttünk, de kristálytisztán ki lehet olvasni ezekből a felhőkből, hogy nem számíthatunk csapadékra sem most, sem az éjszakai órákban, és nem jön eső holnap és holnap után sem. Holnap a hét első munkanapján a maihoz hasonló a meleg időben lesz részünk, úgyhogy készüljenek legyezővel és vigyenek magukkal egy palack vizet is. 31-32 fok lehet a legmelegebb órákban is. Reggel sem kell a vastag öltözék, hiszen 17-19 fokkal indul majd a napunk, a délutáni órákban egy kicsit megélénkülhet a légmozgás, az utolsó kánikulai napunk pedig a szerda lesz, akkor 32-33 fok lehet napközben. A meleg idő a figyelmünkre is kihat, úgyhogy a volán mögött ülve számítsanak rá, hogy most egy kicsit nehezebben megy a koncentrálás, viszont remekül lehet haladni a fővárosi utakon. Arra viszont mindenképpen figyeljünk, hogy a 8. kerületben a Bérkocsis utcában az Aurora utca és a Fecske utca között útszűkület van, mert itt javítják a csatornát, és szintén csatornajavítás miatt zárták le a 11. kerületben a Kánai utat a Bodorka utcánál, az Ásólód utca és a Kannalas Gém utca közötti szakaszon pedig a forgalom egy sávban váltakozva haladhat. Egyirányosított a 11. kerületben a Neszmélyi utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezeték javítás miatt, és tart a felújítás a 15. kerületben a Pestújhelyi úton az Apolló utcánál, ezért itt időszakosan kell útszűkületre számítani. És dolgoznak a Gyömrői úton kifelé a Rádai Gedeon utca előtt, itt a csatornát javítják, úgyhogy útszűkület fogadja az autósokat. Hogyha önöknek is van híre az utakról, írjanak vagy hívjanak, a számunkat tudják és vezessenek óvatosan.
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
14: Indul a kívánságműsor Julcsi üzenetével. Sziasztok! Tominak üzenem, nagyon jó volt a hétvége, jó utat neki hazafelé, és küldöm neki a Gustav Moving the Right Direction című számát. Oké, Julcsi, már is érkezik a dal, de előtte Réka kedvéért szól Justin Timberlake-től a Selfish.

George Michael dala szólt a szabadságról, ez volt a Freedom itt a Sláger FM-en, és ugye szabad még ez a napunk, holnap azonban már munkanap, úgyhogy lassan mindenki kezd ráhangolódni a hét kihívásaira. Viszont jó ír, hogy rövid lesz a hetünk, csupán 4 munkanap, és aztán megint átadhatjuk majd magunkat a pihenésnek. Viszont a ma estét délután még mindenképpen dobjuk fel a kedvenc dalainkkal, tart a kívánságműsor 0630 30 30 95 8. Viszont mielőtt rátérnénk az üzenetekre, ruccanjunk át Szentendrére, ahol nemrég nyílt egy szabadtéri kiállítás, amely természetesen ingyenesen megtekinthető, és a 100 éves szentendrei művésztelepet mutatja be. Életképek a festők városának múltjából, 100 éves a szentendrei régi művésztelep. Ezt a címet viseli ez a nagyszabású szabadtéri tárlat, amely archív fotókon keresztül mutatja be a régi művésztelepet. A kiállítás a szentendrei Szamárhegyen csodálható meg. Jó szívvel ajánlom, mint ahogy magunkat is. A dalainkról most önök döntenek, 0630 30 30 95 8 a számunk, és repülünk is tovább csillagkérésével, aki Michael Jackson-tól a Black or White című dalt szeretné meghallgatni, én pedig már is leforgatom. Edith pedig azt írja, szia Kata, az M3-ason tartunk éppen Budapest felé a családdal, a hosszú hétvégét Nyíregyházán töltöttük, de már vételkörzeten belül vagyunk, és szeretnénk földobni a hangulatot a kocsiban Ray Parker Jr. Ghostbusters című számával. Hát akkor jó utat kívánok nektek hazafelé, már is érkezik a dal.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan a Bombondala szólt, a Radics Gigivel közösen készített Rabod vagyok, és ugye a csapat éppen nemrég ünnepelte a 30. születésnapját, mint ahogy Radics Gigi is idén lesz pont 30 éves, Isten éltesse őket. Hogyha önök is szeretnének születésnapost vagy névnapost köszönteni, állunk szíves szolgálatukra, hiszen ez a kívánságműsor pünköst hétfőjén is. És már is mondom, hogy mivel megyünk tovább, Laci üzenetével. Szia Kata, a feleségemnek, Tündének egy Pink számot játszatok le, léci. Remélem jó lesz a Trustful, mert én ezt választottam, és azonnal érkezik. Réte pedig azt írja, hello Kata, nekem kicsit uncsi volt a nap, mert már ma dolgoztam, és így a nap végén megjutalmaznám magam Taylor Swift The Fate of Ophelia című számával. Fú, de jó dalválasztás ez is. Már is forog. Hey guys, it's Taylor.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretnél.

0: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Ugye még fönt van a nap, de már csökken a hőmérséklet, csak 28 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, azért ez sem csekély. Holnap is még hőség vár ránk, és holnap után is. Holnap reggel 17-19 fokkal indul a napunk, délutánra pedig 31-32 fokot ígérnek a meteorológusok. Zavartalan napsütést élvezhetünk, viszont 11 és délután 2-3 óra között nagyon erős lesz az UV-sugárzás, úgyhogy fokozottan védjék a bőrüket, és ne feledjék, hogy ilyenkor sokkal több folyadékra van szüksége a szervezetünknek, úgyhogy igyanak megfelelő mennyiségű vizet, és még kánikula lesz szerdán is, 32-33 fokot ígérnek arra a napra a szakemberek, viszont jön a fordulat, hiszen szerdán elér bennünket egy hidegfront, amit követően csütörtökön már csak 25-26 fokra számíthatunk napközben. Szétnézünk az utakon, az M7-es autópályán erős a forgalom, a Budapest felé vezető oldalon Balatonvilágos és Polgárdi között telítettek a sávok. A székesfehérvári szakasztól, ahonnan már 3 sávon lehet haladni, már jobb tempót foghatunk. Az M3-as autópályán is sokan hajtanak Budapest felé, főként 60 és Bak között tapasztalható torlódás. A 7-es számú főúton pedig Szabadbattyán és Székesfehérvár között egy személyautó és egy motoros ütközött össze korábban. A 78-as kilométernél továbbra is félpályás korlátozás van érvényben. A fővárosban remekül lehet haladni autóval mindenfelé, viszont azt ne feledjük, hogy a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, úgyhogy ott továbbra is csak a gyalogos és kerékpáros forgalom haladhat, és lezárták a Hősök terét is az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárás van, itt a vízvezetéket javítják, a 18. kerület pedig a Gyömrői úton kifelé a Rádai Gedeon utca előtt javítják a csatornát, ezért itt útszűkület van. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan és benne Whitney Houston-dal szólt. Ez volt az I'm Every Woman, és ez továbbra is a kívánság műsor. Végre itt a jó idő, és beindulhatnak a szabadtéri programok is. Indul a Margit Szigeti Színház nyári évada is. Ez pedig azt jelenti, hogy mint ahogy 20 éve minden nyáron, idén is ingyenes gyermekelőadások várnak ránk itt szombatonként és vasárnaponként a szabadtéri színpad mellett és a Szent Margit Kolostor romjainál. Minden hétvégén van itt attrakció, sőt, még ma is volt itt egy előadás, de természetesen a gyermeknapi hétvégén is érdemes lesz majd ide ellátogatni. Szombaton a Kánfor Bábszínház Kacor király és a kalóz című népmesés interaktív bábjátékát nézhetik meg a gyerekek. Vasárnap pedig a Majorka Színház érkezik a Gyermekek hídja című báb előadással. Szóval most szombaton és vasárnap is irány a Margit sziget. Itt a Sláger FM-en pedig folytatódik a kívánság műsor. Hello, Kata, Peti vagyok, és egy Well Hello számot szeretnék kérni. Na, akkor már is keresünk egy jó kis Well Hello dalt. Előtte pedig itt van Moncsi üzenete. Sziasztok! Kedvesemnek, Gábornak és két lányunknak, Szandinak és Petrának a Dead or Alive You Spin Around című dalát küldöm. Oké, Móni, ezzel a dallal megyünk tovább. Rocket.

A Velhelótól szólt a város szemei itt a Sláger FM-en, és ez továbbra is a kívánság műsor, és még a következő órában is szeretném az önök kérései teljesíteni 0630303098, de még ebben az órában is teljesül egy kívánság, mégpedig Zsókáé. Sziasztok, Anikónak küldöm Dua Lipa valamelyik dalát, és üzenem, hétvégén nem ússza meg a bicikli túrát, nincs kifogás. Na hát, remélem Anikó vette az adást, készítse elő a bicikliét jövő hétvégére, mert indul a tekerés, nálunk pedig még a hírek előtt indul Dua Lipa dala, Training Season.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Káosz a vasúton, borul a menetrend a Dunántúlon a kelenföldi mozdonytűz miatt. Augusztusban kifizetik a 100 000 forintos iskola kezdési támogatást. Több mint 280 milliárd forintnyi közlekedésfejlesztési kiadás maradt ki az idei költségvetésből. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Korábban kigyulladt egy mozdony a kelenföldi pályaudvaron, ezért az összes dunántúli vasúti fővonalon hosszabb menetidőre, kimaradó vagy rövidebb szakaszon közlekedő vonatokra kell számítani. A kelenföldet érintő győri, székesfehérvári és pécsi puszta szabolcsi vonalakon a fennakadás ideje alatt a feláras vonatok helyjegy nélkül is igénybe vehetők. A déli pályaudvar és kelenföld között 15 percenként ingavonatok közlekednek, de a BKK járataival is utazhatnak. Csak a nemzetközi vonatok érintik kelenföldet, az Intercity Székesfehérváron, Tatabányán és Káros állomásokon fordulnak vissza, míg a személyvonatok Értfelsőtárnok és Biatorbágy állomásokig közlekednek és onnan fordulnak vissza. Kelenföld és az említett állomások között pótlóbuszokkal lehet utazni, de a vasútvonalakkal párhuzamos autóbuszjáratok is ingyenesen igénybe vehetők. Indulás előtt érdemes tájékozódni az aktuális helyzetről a mavinform.hu weboldalon. Már idén augusztusban kifizetik a családoknak a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, a nyugdíjasok pedig ősszel kaphatják meg a szép kártyán érkező támogatást, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. A program mintegy 700 000 nehéz körülmények között élő családnak nyújt segítséget, hogy a gyermekek méltó és biztonságos körülmények között kezdhessék meg a tanévet. A kormánypárt programjában az is szerepel, hogy bevezetik a nyugdíjas szép kártyát. Ez évi 200 000 forint támogatást jelent, amelyre mindenki jogosult lesz, akinek a nyugdíja alacsonyabb havi 250 000 forintnál. A közlekedési és beruházási miniszter részleteket közölt arról, hogy az előző kormány költségvetésében több tételt nem szerepeltettek. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, hogy három nagyobb összegről van szó, ami összesen 286 milliárd forintnyi közlekedési kiadás. Az egyik az autópálya koncesszió több mint 170 milliárdos második féléves díja, a másik a Budapest-Belgrád vasútvonal már elvégzett munkáinak csaknem 90 milliárdos kifizetése, valamint az iváncsai akkumulátorgyár vasúti bekötésének költsége. Egy átlagos budapesti használt téglalakás árából már könnyű szerkezetes családi ház is építhető a külső-pesti kerületekben vagy az agglomerációban. A Dunahouse közlése szerint 2026 első negyedévében a fővárosi használt téglalakások átlagára 76 millió forint volt. Ez nagyjából megegyezik egy 90-110 négyzetméteres korszerű, könnyű szerkezetes családi ház teljes költségével telekkel együtt. Az elemzés szerint Budapesten a használt téglalakások átlagos négyzetméterára 1 millió 370 ezer forint volt az év első két hónapjában. Egy 100 négyzetméteres kulcsra kész hőszivattyús könnyű szerkezetes ház felépítése 45-60 millió forintba kerülhet. Ez az agglomerációban 20-25 millió forintos telekárral lehet számolni. Soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Flesz Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint május utolsó hétvégén a fővárosi turizmus minden korábbinál magasabb bevételt érhet el. Már április elején arról szóltak a hírek, hogy az egekbe szöktek a szálláshelyárak Budapesten a május 30-ai labdarúgó BL döntő miatt. Az olcsóbb hostelekben két éjszakára két főre 250-300 ezer forint körül alakulhat, míg a prémium kategóriás szálláshelyeken ugyanez akár a 3 millió forintot is elérheti. Pünkösd után két nagy vágányfelújítási munka kezdődik a MÁV-nál. Kedden indul a karbantartás a Budapest-Pécs fővonalon Rétszilas és Dombóvár között. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között hídkarbantartást végeznek, a pályaszakaszon pedig felszámolják a korábbi lassú jeleket, és útátjárókat is átépítenek. Mindkét vágányzár idején forgalomkorlátozásra, autóbuszos pótlásra és hosszabb menetidőre kell számítani.
2: Köszönjük szépen a híreket. Időjárás jelentése, megyünk tovább itt a Sláger FM-en. Kedden általában felhőtlen vagy derült napos száraz időre van kilátás, ugyanakkor az észak-keleti ország részben már gomoly felhők is képződhetnek, és ott egy-egy futózápor zivatar frissítheti a levegőt, itt nálunk esély sincs az esőre. Holnap a délutáni órákban 31-32 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, és tovább fokozódik a helyzet szerdán, akkor 32-33 fok lehet, sőt, az ország bizonyos tájegységein akár 34-35 fokig is felkúszhat a hőmérőben a higanyszál, viszont jön a változás, elér bennünket egy hidegfront, és normalizálódik az időjárásunk. Hasznos tudni az úton lévőknek, hogy az M0-as autóút déli szektorán az M1-es autópálya irányából érkezők a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában zárva találják a Pécs felé vezető lehajtóágat, kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. A 10-es számú főúton Pilisvörösváron a 16-os kilométernél új gyalogos átkerőhelyet építenek itt, ezt követel nagyobb figyelmet, Pilisjászfalu határában pedig a 30-as kilométernél a vízhálózatot rekonstruálják, forgalomkorlátozásra kell készülni. És dolgoznak a 11-es számú főúton is Szentendrénél, a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávzárásra kell készülni, ami a forgalmasabb időszakokban akár torlódást is eredményezhet. Budapesten pedig a második kerületben a Szemlőhegy utcában, a Bolyai utcánál útszűkület van, itt javítják a vízvezetéket, és tart a csatornajavítása a 6. kerületben a Nagymező utcában, a Dezsőfi utca közelében, az érintett utcakat egyirányosították az Andrássy út felé, és a Bérkocsis utcában, az Aurora utca és a Fecske utca között is útszűkület van, mert itt is a csatornát javítják. Jó utat!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Folytatódik a kívánság műsor, én Kiskata vagyok. Lilla azt írja, hogy Zséd a Fekete Rúzs című dalát szeretné küldeni Ricsinek, hát akkor legyen már is szól a dal. És Gabi is írt nekünk, ő Alfarben Bad Ideas című dalát választotta, úgyhogy ezzel rajtul az óránk.

A Genesis dala szólt, ez volt az Invisible Touch itt a Sláger FM-en. Nagyon kellemes délutánt vagy estét kívánok önöknek így pünköst hétfőn. Remélem jól telt mindenki számára a pihenőnap. Dobjuk fel a napot egy-egy kedvenccel. Tart a kívánságműsor még ebben az órában 0630303098 is. Már egy kicsit készülünk a jövőre, hiszen június 10-én ismét megünnepeljük a Szecesszió világnapját, és ahogy az elmúlt években úgy, idén is egy egész héten át ünnepelhetjük a Szecessziót. Június 6-ától egészen 14-ig vehetünk részt városi sétákon, kiállításokon, épületbejárásokon, sőt, akár szakmai beszélgetéseken is. Az összes program ingyenes, és hát nem csak Budapesten, de Szegeden és Pécsett is több programmal várják az érdeklődőket, amelyre már lehet regisztrálni, és érdemes is sietni a regisztrációval, mert ilyenkor ritkán látogatható épületekbe is bejuthatunk. A budapesti programok közül talán az egyik legizgalmasabb a Városligeti fasor épületeit és történeteit mutatja majd be, de a Fiumei úti sírkert és a Salgótarjáni utcai zsidó temető szecessziós csodáit is megnézhetjük majd egy-egy séta során, úgyhogy ha rám hallgatnak, már most regisztrálnak erre a jövő hétvégén kezdődő programsorozatra. Itt a Sláger FM-en pedig lehet regisztrálni a Kívánság műsorba. Zsolti írja, hogy Trixinek küldi Teddy Swims the Door című dalát, én pedig nagy örömmel forgatom ezt a számot, és a Robi kérését is örömmel teljesítem, ő Freddie Mercury Living on My Own című dalát küldi a legjobb barátjának, Tibinek.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Teddy Swims énekelt nekünk, ez volt Door című dala, és hát az internetnél nagyon meg tudja viccelni az embert, ahogy rákerestem Teddy Swimsre, hogy mi újság vele mostanában. Legfelül az első találat az volt, hogy Teddy Swims koncertek a közeledben. Na mondom, ezt azonnal megnézem, hol van Budapest közelében Teddy Swims koncert. Hát igazából sehol, soron következő koncertje majd Connecticutban lesz, utána Pittsburghben is fellép majd jövő héten, budapesti koncert nincs a nyári turnéjában, pedig de jó lenne vele találkozni. No de nem kesergünk, inkább folytatjuk a kívánság műsort. Kedves Kata, szeretném kérni a kívánság műsorban Szombr dalát a lányomnak, Biankának, aki lelkiismeretesen végigtanulta a hosszú hétvégét. Nagyon büszke vagyok rá. Andi írta ezt az üzenetet. Biztos vagyok benne, hogy ennek az áldozatnak meg lesz a haszna. Azonnal érkezik Szombrtól az Andrezd, előtte azonban még Hajni kérése teljesül. Szia, le tudnád játszani a Csak veled című számot Bencének küldöm. Jön hát Kállai Sanders András dala.

Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en, hát van még hova fokozódnia a hőségnek, amely szerdán tetőzik majd, aztán jön egy hidegfront, ami csütörtökre valamelyest lehűti a levegőt, úgyhogy visszatérünk a kellemes tavaszi időhöz, addig azonban el kell viselnünk a kánikulát. Holnap már korra reggel 17-19 fok lesz, odakint délutánra pedig 31-32 fokot ígérnek, szerdán pedig 20-21 fokkal indul a napunk, és a délutáni órákban 32-33 fokot mérhetünk. Csütörtökön viszont már csak 25-26 fokra számíthatunk, köszönhetően a szerdán érkező hidegfrontnak, úgyhogy kitartás! Szétnézünk az utakon, ugye hosszú hétvége után nagyon sokan térnek vissza például a Balatonról, úgyhogy ha az M7-esen Budapest felé hajtanak, akkor számítsanak valamivel hosszabb menetidőre, és szintén erős a forgalom az M3-ason is Budapest felé, főként 60 és Bak között telítettek a sávok. A fővárosban tart a felújítás a 4. kerületben a Pozsonyi utcában és az István úton sávlezárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is, és lezertek a József Attila, a Tavasz, a Nyár és a Lőrinc utcát, valamint a Mádi Lajos utcát is az István útnál, és időszakos korlátozás is előfordulhat a Szent István téren és a Károly István utcában. Budafokon pedig a Mária Terézia utcában a Savoyen Jenő tér előtt a forgalmat a parkolósávba terelik, mert javítják

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt a The Rembrandt és az I'll Be There For You, és már is kirándulunk egyet, mielőtt folytatnánk az üzenetekkel a kívánságműsort. Ugye egy-egy kirándulás remek családi program lehet, viszont pici babával nem nagyon indulunk neki az erdőnek, vagy egy-egy túrának, pedig biztosan ők is nagyon élveznék a kirándulást. Na hát most egy különleges, asszisztált sétát tartanak babáknak és mamáknak a természet ölelésében május 29-én, vagyis pénteken Pilis Szent Ivánnál. A programot dr. Benedek Veronika ökológus és pedagógus vezeti majd. Ez a program rendhagyó módon a megszületés előtt álló babáknak és a totyogósoknak szól, no meg természetesen az anyukáiknak. Menet közben pedig megtanulhatjuk, hogy hogyan kapcsolódhatunk a legkisebbekkel a természethez. Nagyon nagy kaland lesz, és nem lesz megterhelő a kirándulás, hiszen mindössze 1 kilométert fogunk majd túrázni. A találkozó péntek délelőtt 10 órakor lesz majd Pilis Szent Ivánon, a Bányász utca Adiköz sarkán. A szervezők pedig csupán egyetlen dolgot kérnek, mindenképpen jelentkezzenek előzetesen, hiszen maximum 10 fő vehet részt ezen a kiránduláson, és a babákat ne babakocsiban, hanem hordozóban hozzák el magukkal az anyukák. Na hát lesz itt tavaszi zsongás, nagyon-nagyon klassz lesz ez a kis kirándulás. Itt a Sláger FM-en pedig már repülünk is tovább. A kívánság műsorban, ha lehet, egy dalt küldenék a barátaimnak, Szabinak és Csabának, mert ők mindig feldobják a kedvem, Geszti Pétertől a legújabbat, ezt Norbi írta nekünk. Mindenki legyen rohadt gazdag, a dal címe is azonnal érkezik, és kedves Kata, jól esne meghallgatni a Moonlight Shadow című Mike Oldfield dalt, ezt pedig Orsi írta nekünk, úgyhogy az ő kívánságával megyünk tovább.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Gracie Abrams dala szólt, ez volt a That's a True, és ezzel a dallal lassan búcsúzik a kívánság műsor, mert csak egy kérést tudok teljesíteni, de ígérem, holnap innen fogjuk folytatni, és én sem búcsúzom még önöktől, egészen 10-ig együtt rádiózhatunk, amíg Esmiller András meg nem érkezik, akkor kezdődik majd a slágerkult, de most nézzük, hogy melyik lesz a kívánság műsor utolsó dala. Sziasztok, papusnak kívánok boldog születésnapot egy Follow the Flow számmal, Eszti és a család aláírással jött ez az üzenet. Hát papusnak nagyon boldog szülinapot kívánok én is, jön a szélcsend.
1: A legnagyobb magyar sláger.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
4: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség, mindig Aldi.
5: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
6: Peller Marian vagyok, és létrehoztam a Lélekközösség Klubot, ahol önismeret, pszichológia és spiritualitás együtt egy támogató közösségben vár. Exkluzív videós tartalmak és élő találkozók a klubban. Csatlakozz hozzám, ha készen állsz a fejlődésre. www.tagság.lélekközösség.hu.
7: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
8: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.letsoli.hu.
0: A Sláger FM autós podcastje a Visszapillantó bemutatja E-Tiner. Az autózás múltjáról, jelenéről és jövőjéről beszélget Kovács Kolos, a Driven.hu alapítója.
9: Az E-Tiner számomra egy autós napló, őszinte beszélgetésekkel és valódi történetekkel.
0: Hiteles autós történetek, szakmai tartalom és inspiráló beszélgetések. Két hetente csütörtökönként a Sláger FM YouTube csatornáján. E-Tiner Kovács Kolossal.
10: Ez a Sláger FM.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Csak éjszakára állhat helyre a Kelenföldet érintő vonatok menetrendje. A kormány célja, hogy hazahozza a beragadt uniós pénzeket. Budapest turizmusát és vendéglátását is elérheti a hormuzi válság dominó hatása. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Csak éjszaka állhat helyre a vasúti menetrend, korábban kigyulladt egy mozdony a Kelenföldi pályaudvaron, ezért hosszabb menetidőre, kimaradó vagy rövidebb szakaszon közlekedő vonatokra kell számítani. A Kelenföldet érintő győri, székesfehérvári és pécsi Puszta-Szabolcsi vonalakon a fennakadás ideje alatt a feláras vonatok helyjegy nélkül is igénybe vehetők, de a BKK járataival is utazhatnak. Csak a nemzetközi vonatok érintik Kelenföldet, az Intercity-k Székesfehérváron, Tatabányán és Háros állomásokon fordulnak vissza, míg a személyvonatok Érd-Felsőtárnok és Biator Bágy állomásig közlekednek és onnan fordulnak. Kelenföldről ezekre az állomásokra pótlóbuszok indulnak, de a BKK járataira is érvényesek a vonatjegyek. A jelenlegi információk szerint az elhárítás késő estig, a menetrend helyreállítása éjszakáig tarthat. Indulás előtt érdemes tájékozódni az aktuális helyzetről a mavinform.hu oldalon. A kormány célja, hogy hazahozza az újjáépítési alapban beragadt teljes összeget, 10,4 milliárd eurót, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter szerint a forrást a magyar gazdaság beindításához van szükség, és sorsdöntőnek nevezte a pénzek lehívásával kapcsolatban folytatott brüsszeli tárgyalásokat. A kormányfő azt is elmondta, a közlekedési és energetikai fejlesztési projektek mellett azért küzdenek, hogy egy nagy bérlakás fejlesztési program indulhasson az uniós pénzekből. Budapest turizmusát és vendéglátását is elérheti a hormuzi válság dominó hatása. Az Auctoris friss stratégiai jelentése szerint a geopolitikai feszültségek, az emelkedő üzemanyagárak és az utazói bizonytalanság a következő hónapokban átrendezheti a fővárosi turizmust. Az elemzés nem összeomlással, hanem fokozatos változással számol. Későbbi foglalások, drágább repülőjegyek és óvatosabb utazói döntések jöhetnek. A jelentés szerint Budapest esetében a következő 6 hónapban 150-300 ezer elhalasztott vagy kieső látogatóval lehet számolni. Az Auctoris szerint a városnak a regionális autóval és vonattal érkező vendégekre, rugalmas foglalásokra és hosszabb tartózkodást ösztönző csomagokra kellene építenie. Több mint 70 esetben intézkedtek a rendőrök Budapesten, miután a BRFK és a BKK közösen ellenőrizte a buszsávok használatát. A kétnapos akció során a főváros legforgalmasabb útjain, köztük a Hegyalja, a Bajcsy-Zsilinszky és az Andrássy úton tartottak razziát. Az eredmény összesen 73 rendőri intézkedés. Csak a buszsávok jogosulatlan használata miatt 57 autós kapott helyszíni bírságot. A hatóságok azonban nem csak a sávbitorlókra csaptak le, megbüntettek lejárt műszakival közlekedő, vezetés közben mobilozó és biztonsági öv nélkül vezető sofőröket is. Három esetben pedig szabálysértési feljelentést tettek a rendőrök. 7 év szünet után újra van közvetlen repülőjárat Budapest és az Egyesült Államok között. Az American Airlines május 22-e és október 5-e között minden nap indít gépeket Budapest és Philadelphia között. A transatlanti utat a kényelmes, több mint 230 férőhelyes Boeing Dreamlinerek teljesítik. Az új napi járat az üzletembereknek és turistáknak is hatalmas könnyebbség, ráadásul Philadelphián keresztül több mint 100 további észak-amerikai és karibi úti cél válik egyetlen átszállással elérhetővé a magyar utas. Sok számára. Megújul a Havanna utca 11-es szám alatti játszótér a 18. kerületben. Az önkormányzat közleményében azt írja, tavaly őszvégén zárták le a játszóteret, miután szülők és nagyszülők jelezték, hogy a fák gyökérzete miatt a burkolat több ponton botlásveszélyessé vált. A problémákat azóta elhárították, elkészült az új járófelület és új padokat is kihelyeztek.
10: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most... Indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger

Olái bolyaddal leszólt, ez volt a Baby Hint a Sláger FM-en. Nagyon kellemes estét kívánok önöknek. Én Kiskata vagyok, és most, hogy itt a jó idő lassan elkezdi az ember már tényleg tervezni, hogy hova menjen nyáron nyaralni, még nem késő, le lehet foglalni akár valami jó kis tengerparti pihenést. És ha már tengerpart, hát az egyik igen népszerű utazási iroda közzétette, hogy adataik szerint mely tengerparti úti célokat vesztük célba mi magyarok legszívesebben. A lista összeállítás az értékelés során olyan tényezőket vizsgáltak, amelyek meghatározó szerepet játszanak a gyermekekkel utazó családok nyaralási döntésében. A fő szempontok között szerepeltek a gyermekek számára elérhető szabadidős programok és aktivitások, a családbarát szálláshelyek kínálata, a kedvező időjárási adottságok, valamint a zöld területek és pihenésre alkalmas környezet elérhetősége. Ezek alapján, a kritériumok alapján pedig a prímet Lisszabon, Nápoly és Porto vitte. De a legjobb 10-be belefért még Catania, Barcelona és Rodosz, valamint a ciprusi Páfosz és Limassol és a népszerű törökországi üdülő régiók is. Egyébként bevallom őszintén, nekem egy kicsit meglepett ez a lista, mert lett volna egy erős fogadásom arra, hogy Horvátország végez a lista élén, de ezek szerint nem. Na hát, jó tervezgetést és álmodozást kívánok önöknek is a tengerparti nyaralásról, most pedig Ágnes Vanilla dalával megyünk tovább. Jön a most

0: A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Neki elhiszem, akkor is, ha nem láttam sosem, megfordul utána a világ egyetem. Kigyúlnak a lámpák, amerre jár, s

0: legnagyobb sztárok. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: Na gyerünk!

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne egy kicsit készülünk a holnapra, ugye holnap már munkanap lesz, és nem maradhatunk a négy fal között élvezni a légkondi hűvösét, hanem ki kell merészkednünk. Aki kimerészkedik, az mindenképpen kenje be a szabadon maradó testfelületeit, mert nagyon erős lesz az UV-sugárzás, és holnap is, sőt még holnap után is nagyon meleg időben lesz részünk, ugye itt az első hőhullám, ami egész Európát fölforrósította az elmúlt napokban, holnap 31-32 fok, szerdán pedig 32-33 fok várható. Itt a fővárosban eső nem jön, és felhő is alig-alig lesz fölöttünk az égen, úgyhogy napszemüveg nélkül és egy palack víz nélkül senki ne induljon el otthonról. A változást időjárásunkban egyébként a szerdán érkező hidegfront hozza, de azután sem lesz hideg, csupán májusivá válik az időjárásunk, ami így május végén azt hiszem teljesen rendben van. Itt a Sláger FM-ben pedig a jövőben nézés után visszapillantunk, érkezik Molnár Tamás és Majka közöse a visszapillantó. Hányszor

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan az Azok a fiúk dala szólt, ez volt az Angyalok a földre vágynak, és hogy a gyerekek mire vágynak, hát erre kell rájönnünk ezen a héten, mert vasárnap gyereknap, úgyhogy itt az idő, hogy keressünk valami szuper kis gyereknapi programot az apróságoknak, és hát igyekszem én is segíteni önöknek a programkeresésben, például a tűzoltó laktanyákat érdemes lesz meglátogatni május 31-én, hiszen gyereknap alkalmából ismét megnyílnak országszerte a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt, ahogy a korábbi években úgy idén is 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum is várja azokat a családokat, akik szívesen megismerkednének a tűzoltó laktanyák életével. A nap folyamán még próbariasztásokat is tartanak majd, így azt is láthatják az érdeklődők, hogy mi történik, amikor riasztást kapnak a tűzoltók. Vasárnap a tűzoltó laktanyák ingyenesen, mindenféle előzetes regisztráció nélkül látogathatók délelőtt 10 és délután 4 óra között. Idén a fővárosban a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma szintén tártkapukkal vár bennünket, egy-egy ilyen látogatás után pedig szerintem a gyerekekben simán felébred majd az a régi vágy, ami a mi gyerekkorunkban még annyira természetes volt, hogy ők bizony, ha nagyok lesznek, tűzoltók lesznek. Nincs is izgalmasabb és hűségesebb foglalkozás ennél. No, de itt a Sláger FM-en repülünk tovább már is a Magna Cum Laude dalával, szól a Szénezd újra. Minden.

A United-tól szólt a Hófehér Jaguár itt a Sláger FM-en, és már is jönnek a friss információk, azonban még a hírek előtt van egy picike időnk, úgyhogy meghallgatjuk Pápai Jocé dalát, jön az Én apám.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Hétvégén az összes államtitkár megkapta a kinevezését. Kedden és szerdán ülésezik az országgyűlés, vizsgálóbizottságokat állíthatnak fel. Látványos fordulatot hozott az Airbnb visszaszorítása Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Csak éjszaka állhat helyre a vasúti menetrend, korábban kigyulladt egy mozdony a kelenföldi pályaudvaron, ezért hosszabb menetidőre, kimaradó vagy rövidebb szakaszon közlekedő vonatokra kell számítani. A kelenföldet érintő győri, székesfehérvári és pécsi pusztaszabolcsi vonalakon a fennakadás ideje alatt a feláras vonatok helyjegy nélkül is igénybe vehetők, de a BKK járataival is utazhatnak. Csak a nemzetközi vonatok érintik kelenföldet, az Intercity Székesfehérváron, Tatabányán és Háros állomásokon fordulnak vissza, míg a személyvonatok Érd-Felsőtárnok és Biatorbágy állomásig közlekednek és onnan fordulnak. Kelenföldről ezekre az állomásokra pótlóbuszok indulnak, de a BKK járataira is érvényesek a vonatjegyek. A jelenlegi információk szerint az elhárítás késő estig, a menetrend helyreállítása éjszakáig tarthat. Indulás előtt érdemes tájékozódni az aktuális helyzetről a mavinform.hu oldalon. A miniszterelnök javaslatára 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. A magyar közlönyben megjelent kinevezések május 26-án lépnek hatályba. Magyar Péter miniszterelnök közlése szerint a kinevezettek egyharmada nő, összesen 103 diplomával rendelkeznek, koruk 28 és 66 év között van. Az államtitkárokat Sólyog Tamás több minisztériumban, köztük az agrár, belügyi, egészségügyi és gazdasági tárcáknál nevezte ki. A közigazgatási államtitkárok kinevezései május 19-i hatállyal történtek meg. Kedden és szerdán újraülésezik az országgyűlés, ahol több kiemelt politikai ügy is napirendre kerül. Az ülést kedden délután Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalása nyitja meg. A képviselők tárgyalnak a Tisza párt alaptörvénymódosítási javaslatairól és több vizsgálóbizottság felállításáról is. Dönthetnek a végrehajtási visszaéléseket feltáró, a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló, valamint a spontán privatizáció és a közvagyon elvesztését feltáró bizottság létrehozásáról. Napirendre kerül a kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállítása is. Látványos fordulatot hozott az Airbnb visszaszorítása Budapesten. Az elmúlt időszakban több kerületben is előkerült a rövid távú lakáskiadás szabályozásának kérdése. A helyi önkormányzatok szerint ugyanis az Airbnb elterjedése jelentősen átalakította a belvárosi lakáspiacot, megnehezítve és megdrágítva az albérletkeresést. Bár a kerületek szigorítanák a rövid távú lakáskiadást, az Airbnb továbbra is rendkívül jövedelmező üzlet a belvárosban. Több kerületben ugyanis jóval magasabb bevételt lehet elérni turistáknak kiadott lakásokkal, mint hagyományos albérletekkel. Az 5. kerületben például egy rövid távra kiadott lakás átlagos havi bevétele 725 ezer forint körül alakulhat, miközben a hosszú távú bérleti díj átlaga 350 ezer forint. Ideiglenes buszsávot jelölnek ki kettől a fővárosi Budafoki úton. A változást a kelenföldi vasútvonal kapacitás bővítési munkái miatt van szükség, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A Budafoki úton a vasúti híd alatt napközben módosul az ideiglenes forgalmi rend. A Priál Kornélia utcai csomópont és a Dombóvári út között a városközpont felé a középső sávban alakítanak ki buszsávot, ezzel párhuzamosan a Szerémi úton a Rákóczi híd felé megszűnik a híd előtti sávzárás. Gyermeknapon május 31-én rendezi meg a Budapesti Fesztiválzenekar Zenei Vásár és Családi Nap című ingyenes rendezvényét. Koncertekkel, kicsiknek és nagyoknak, sok-sok kézműveskedéssel, tánccal, közös alkotással és játékkal. Az eseménynek idén is az Aquincumi Múzeum és Régészeti Park ad otthont. A Budapesti Fesztiválzenekar több olyan zenei programot is kidolgozott már, amivel érdekessé, otthonossá és szerethetővé teszi a klasszikus zenét a gyerekek számára.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlan.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan és benne Rutka Robert és Jamie Winchester dala forgott, ez volt az It's Your Life, és ugyan ma reggel nem jelentkezett a Sláger reggel Pornán Petrával és Somogyi Zolival, de holnap reggel már ismét ők ébresztenek bennünket, pénteken pedig többek között arról is beszélgettek, hogy vajon ciki-e vagy sem, hogyha az ember felnőtt létére plüssállattal alszik, mert hogy mint kiderült, több pszichológus és alvás szakértő azt állítja, hogy felnőttként sincs ebben semmi furcsa, sőt, kimondotta jót tehet nekünk felnőtteknek is, hogyha egy kis plüssállatot ölelünk magunkhoz, amikor nyugodni térünk. Ez ugyanis egyrészt segít az elalvásban, segít enyhíteni az éjszakai magány érzését, de ott a nosztalgia ereje is, ami ugyancsak segít leküzdeni a bennünk munkálkodó bizonytalanságot, ami csak extra stressz forrás. No de idézzük vissza, mit is mondtak erről hallgatóink.
1: Kérdeztük, hogy ciki-e felnőttként plüss állattal aludni. De Andis írja, én egy hal formájú párnával alszom, és hogy nézem a Sláger FM Facebook oldalán keresztül a profilját, ő egy ilyen pecás fickó.
0: Ah, oké. Okay.
1: De nem 20-30 éves már, hanem szerintem így fölötte. De ő hal formájú párnát öleget.
0: Mert valószínűleg megnyugtatja, vagy elképzeli, hogy simogatja, hogy őt fogja kifogni majd.
1: Ja, micsoda fogás. Igen. És ha már férfiak, név nélkül jött, 42 éves pasi vagyok, két gyerekkel. A feleségem szerint tök normális. De van egy játékmackó, amit még 6 évesen kaptam. Nem alszom vele, de ott ül az ágyon, és ha épp mégsem, akkor valami fura.
0: Édesem!
1: Jó.
0: Amikor te nem voltál itt, képzeld el, akkor Járai Máté, amikor a műsorvezető társam volt, elmesélte egy alkalommal, nem is tudom, hogy került szóba, mert nem a plüssök voltak a témáink, de hogy a lényeg, hogy neki van egy olyan oroszlánja, amivel 46 éve együtt alszik. Képzeld el. 46 éves az oroszlán. Uh-huh. És hogyha így nem tudja magával vinni, akkor ott nagyon nagy gondok vannak. Igen, ha nincs ott vele.
1: Csak a gondok van. Jó.
0: Nem, szerintem ez jó, megnyugtató. Tök jó, cuki.
1: Nóri üzenete, az első randin eldugtam, de van egy plüss pingvinem.
0: Aztán később
1: a párom találkozott vele, ma már ő alszik vele.
0: Mármint a plüss pingvinnel.
1: Gondolom, igen. Figyelj, múltkor a legjobb színbarámmal bementünk a svéd bútoráruházba az Örsön, és mondja, hogy fontos dolga van. Oké. Okay.
0: Plüssöket ölelgetett.
1: Elmentünk, nincs gyerekük, elmentünk a játék részlegre, és elkezdett plüssök között.
0: Tessék. Mondom,
1: mi történik? De nem, mert ő mondta, hogy a barátnőjének
0: jó,
1: van.
0: Jó, persze, én nem. Is ezt mondanám.
1: Tényleg, mondta, hogy várj, és mit kellett? Milyen? Azt hiszem, cápát, vagy valami lehetetlen dolgot keresgéltünk plüssből. Figyelj, álltunk, és amikor tudod, áll egymás lett két pasi, és turkál a
0: plüssök között.
1: És, hát által kicsit kezdte már így feszengeni, hogy jó, tudom, hogy nagyon elfogadó világban élünk, de hogy most már kicsit ilyen kínos, hogy figyelj, kiválasztanád végre, aztán mennénk, hogy...
0: Szerintem cukik lehettetek, és a csajok biztos nagyon szerették, mint amikor kiskutyát sétáltat egy férfi. Van egy rekordelünk, Kriszti, ja. Aki egy méteres plüsssel alszik. Szia, jó reggelt!
1: Hello!
2: Sziasztok, jó reggelt!
1: Ó, már méterben mérjük. Okay.
0: Kriszti, kérem, ez pontosan ki is ez a plüss, aki egy méteres?
2: Vincének hívják.
1: Vince, neve is van. Vince.
0: És ő micsoda?
1: Igen.
2: Hát jegesmedve, egy szép nagy jegesmedve.
0: Ó, cukikám!
2: Ölelhető.
0: Mióta van meg neked Vince?
2: 2019 óta.
0: Uh-huh. És szoktál hozzá beszélni is?
2: Ő az egyetlen egyébként, hanem van még jó néha. Aha. Imádom a jegesmedvéket.
0: Jó, hogy több jegesmed van. Jegesmedvéd
2: igen.
0: Van.
2: Igen.
0: Figyelj, és akkor hogy képzeljük el a te esti rutinodat? Meséld el nekünk, Léci.
1: Mit szeretnél tudni?
0: Hát, hogy befekszik közéjük, megsimogatja őket, jó éjszakát kíván. Mert én beszélgettem velük, amikor kislánykoromban tele volt az ágyam plüssökkel, csak ezért kérdezem, hogy ez felnőtt korban
2: jó,
0: is megmarad.
2: Jó, hát igen, a gyermeki oldalam az ilyen, az ilyenkor kijön belőlem, megölelgetem.
0: Szuki vagy. És
2: ott mellé.
0: És biztonságérzetet ad?
2: Nekem igen, meg hogy ha nem tudok aludni, és úgy alszom el, hogy átölelem, akkor valahogy hamarabb sikerül.
0: Aha, igen, figyelj, a kutatások is ezt mutatják, hogy a felnőtteknek is biztonságérzetet, ebben semmi ciki nincs, ez tök aranyos.
2: És egyébként, hogy még a Zolira rákössek a svéd áruházra, egyszer így, ugyanígy az is 19-es sztori, csak azt tavaszi, hogy elmentem vásárolni, és lefotoztam a páromnak a cápákat, ugye blahajt, uh-huh. És elküldtem neki képen, és mondta, hogy hozz egyet. Úgyhogy neki meg cápája van.
0: Na hát ennyi, látod? Ti is cápákat néztetek, Zoli. Krisztikém, nagyon köszi.
1: Kösz.
2: Köszönöm én is.
0: Szia.
1: Anikóval Budapestről.
0: Jó reggelt.
2: Sziasztok, jó reggelt.
1: Te milyen plüssöket gondozol, mert hogy többes számban írtál róluk, és hogy elég fura helyen tartod őket?
2: Hát az ágy végében a lábamnál vannak, és például van egy ilyen nyuszi, ami eperré lehet átalakítani, egy eperecskévé.
0: Eperré? A nyulat?
1: Ezek kifordítom, befordítom?
0: Tényleg?
2: Igen, hogy kifordítom, befordítom, és akkor a fülét így össze lehet cipzározni, és akkor egy eper lesz belőle.
0: Nekem miért nem volt ilyen plüssöm?
2: Hát én is most szereztem be, nem
3: ez
2: olyan
3: régen. Ez mekkora ötlet, hogy kifordított, befordított. Mutassátok meg, hogy néz ki, mert el sem tudom képzelni.
1: Mutatom neked mindjárt ilyet. Képzeld el, hogy a Pécset a keresztlányaimnak, a Postás Pet volt a nagy kedvence, mit tudom én, 10 évvel ezelőtt, vagy 8 évvel ezelőtt, és van egy kedves angol család, akikkel jobban vannak, meg én is ismerem őket, voltunk is ott, és ők küldtek egy olyan Postás Petet, amit ha kifordított Postás Pet, de ha befordított, akkor macska, a saját macskája lesz belőle. Oh. Tehát, hogy ilyen ide-oda, van egy cipzár, és fordítasz, hogy macska lesz a Postás Pet, oda-vissza. Figyelj, és én játszottam vele a legtöbbet, amikor Pécset volt, hogy mondom,
2: de ez a nyugdíj is ilyen, igen.
3: Te játszottál vele a legtöbbet, tehát tulajdonképpen a cápát neked néztétek annó.
1: De, hogy néztünk neki. Nem. Okay. Nekem otthon van plüssöm, 3 vagy 4, amit nem volt szívem kidobni, aha, mert igen. Gyerekkorban, de hogy a gardrób szekrényben,
3: nem
1: tudod, a pulóverek mögött.
3: Nem soha.
1: Régen sem beszéltem.
3: Jó, oké.
1: Okay. Hát végén kiderül, hogy én vagyok a nem normális, tudom, de hogy... De
3: igen.
1: Nem. De mondtam neked, hogy majd a Flat Eric-et valamelyik nap behozom.
3: Jó.
1: Aki ugye a Lévis reklámban volt a sárga figura, meg a Mr. Oz,
3: nagyon jó volt ez a dal.
1: Igen, meg egyébként kis tehenem is van, ami most itt a napokban eszembe jutott, hogy nekem van kis tehenem.
3: És egyébként, csak hogy tudjátok, Anikó, te is, Zoli, meg mindenki, azt kell, hogy mondjam, hogy a hallgatóink nagy része, tehát mondjuk a 90%-uk úgy szavazott, hogy szerinte felnőttként teljesen normális, hogy a plüsssel alszik valaki. Úgyhogy meg vagyok nyugodva, hogy azért így, hogy ilyen sokan vagyunk, akik mondjuk szeretjük a plüssöket, nem gondoljuk a másikról, hogy ő emiatt bolond lenne.
1: Tőlem mindenki azzal alszik, aki van. Igen, most az van, ha valaki az autójával alszik.
3: Jó, azért az fura lenne.
1: Figyelj, amikor volt a Taxi című film, arra emlékeztek? Persze. Akkor onnantól fogva én nagyon vágytam arra, hogy egyszer szeretnék egy olyan loftlakást, aminek a szélére így be lehet állni az autóval.
3: Olyat én is szeretnék. De vannak olyanok, akik garást emelnek maguknak, és akkor oda tudják tenni az autójukat.
1: Összehegedülték.
3: Ja.
1: Köszi szépen, Anikó, szia!
2: Én köszönöm, sziasztok!
0: Holnap reggel már ismét Pordán Petrával és Somogyi Zolival indíthatják a napot, keljenek hát korán 6 órakor, most pedig, hogyha nyugovóra térnek, akkor egy plüss mackót, plüss kutyust vagy plüss macskát mindenképpen öleljenek magukhoz, és akár a pihenés mellé is hallgassák a Sláger FM-et. Jön már is Gáspár Laci dala, az és mégis forog a föld.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig a Solwave dala szólt. Ez volt a Kalandor, és ha már kalandor, akkor egy ritka kalandot szeretnék az önök figyelmébe ajánlani, amiért érdemes lejárni az úszodába és gyakorolni az úszást, mert hogy augusztus utolsó szombatján egy fantasztikus és fergeteges nyárzáró sportünnepet rendeznek itt Budapesten, benne pedig lesz egy olyan program, amire már évek óta nem volt példa. Augusztus 29-én ugyanis ismét átúszhatjuk a Dunát. No, nem mindenki, ezer szerencsés. A Műegyetem rakparton és környékén sportfesztivált rendeznek majd, és már reggel 8 órakor elindul a félmaraton, ami akár egyéniben, akár váltóban teljesíthető, utána pedig jön majd a Duna átúszás. A Szabadsághíd térségében alakítanak majd ki egy úszó folyosót. Ezen a folyosón lehet majd a Duna egyik oldaláról a másikra átúszni. Mentőcsónakok és szakemberek felügyelik majd az eseményt, amelynek idején egyébként a kijelölt szakaszon teljes hajózár lesz. Érdemes sietni a nevezéssel, mert ez az ezer hely nagyon hamar betelik. Egyébként aztán a Duna átúszás után is folytatódik majd a sportfesztivál, hiszen lesz még streetball bajnokság, sportbemutatók, sötétedés után pedig esti futás fejlámpákkal, több távon majd éjszakai biciklizés. Szóval igazán sportos lesz majd a nyár vége itt a fővárosban a Dunaparton. Addig is edzenek sokat, például tánccal. Már is Fatima érkezik, és ragyog a szívem.
1: Lát

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt a Kovalszky meg a Vega dala, Ha mindenem. És hát azt hiszem, hogy nem árulok el túl nagy titkot, hogyha elárulom önöknek, hogy nekem mindenem Görögország. Volt már szerencsém egy pár régiót bejárni, de még nagyon sok területét föl szeretném fedezni ennek a csodálatos országnak, ami maga a testet öltött mitológia. Hogyha szeretnének önök is eljutni Görögországba, akkor most nincsen más dolguk, mint játszani velünk, hiszen a Sláger FM mobil applikációján már elindult a játékunk, ahol egy egyhetes két fő részére szóló görögországi utazást lehet zsebrevágni. Szóval, ha önök is szívesen estének szerelembe ezzel a mediterrán országgal, és szívesen megmártóznának a tengerben, vagy sétálgatnának a hófehér házak között, gránátalmafák és narancsfák árnyékában, akkor mindenképpen játszanak velünk. Nagyon szurkolok. Inspirációként pedig már is forgatom az emberek dalát. Jön a 100 út. Nézd,

Váci Eszter és Beri Dala szólt, ez volt az Egyedül itt a Sláger FM-en, és nem hagyom önöket egyedül, bár én most elbúcsúzom, érkezik már is Esmiller András vendégeivel, indul a Slágerkult, úgyhogy kívánok további kellemes és tartalmas rádiózást, holnap pedig ismét találkozunk. Délután 4 órától számítok majd figyelmükre, de érkezik Pornán Petra és Somogyi Zoli reggel 6-tól 10-től pedig Jekkel Daniel Zsuposági, úgyhogy holnap már teljes üzemben kísérjük önöket, egész nap szóval töltsék velünk a keddet is. Én Kiskata voltam és maradok továbbra is tisztelettel, a Jetlag és March közösével búcsúzom, jön az égen át, viszont hallásra!

0: helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Kedden és szerdán ülésezik az országgyűlés, vizsgálóbizottságokat állíthatnak fel. Hétvégén az összes államtitkár megkapta a kinevezését. Látványos fordulatot hozott az Airbnb visszaszorítása Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kedden és szerdán újraülésezik az országgyűlés, ahol több kiemelt politikai ügy is napirendre kerül. Az ülést kedden délután Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalása nyitja meg. A képviselők tárgyalnak a Tiszapárt alaptörvénymódosítási javaslatairól és több vizsgálóbizottság felállításáról is. Dönthetnek a végrehajtási visszaéléseket feltáró, a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló, valamint a spontán privatizáció és a közvagyon elvesztését feltáró bizottság létrehozásáról. Napirendre kerül a kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállítása is. A miniszterelnök javaslatára 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. A magyar közlönyben megjelent kinevezések május 26-án lépnek hatályba. Magyar Péter miniszterelnök közlése szerint a kinevezettek egyharmada nő, összesen 103 diplomával rendelkeznek, koruk 28 és 66 év között van. Az államtitkárokat Sulyog Tamás több minisztériumban, köztük az agrár, belügyi, egészségügyi és gazdasági tárcáknál nevezte ki. A közigazgatási államtitkárok kinevezései május 19-i hatállyal történt. Látványos fordulatot hozott az Airbnb visszaszorítása Budapesten. Az elmúlt időszakban több kerületben is előkerült a rövidtávú lakáskiadás szabályozásának kérdése. A helyi önkormányzatok szerint ugyanis az Airbnb-k elterjedése jelentősen átalakította a belvárosi lakáspiacot, megnehezítve és megdrágítva az albérletkeresést. Bár a kerületek szigorítanák a rövidtávú lakáskiadást, az Airbnb továbbra is rendkívül jövedelmező üzlet a belvárosban. Több kerületben ugyanis jóval magasabb bevételt lehet elérni turistáknak kiadott lakásokkal, mint hagyományos albérletekkel. Az 5. kerületben például egy rövid távra kiadott lakás átlagos havi bevétele 725 ezer forint körül alakulhat, miközben a hosszú távú bérleti díj átlaga 350 ezer forint. Ideiglenes buszsávot jelölnek ki kettől a fővárosi Budafoki úton. A változást a kelenföldi vasútvonal kapacitás bővítési munkái miatt van szükség, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A Budafoki úton a vasúti híd alatt napközben módosul az ideiglenes forgalmi rend. A Priál-Kornélia utcai csomópont és a Dombóvári út között a városközpont felé a középső sávban alakítanak ki buszsávot, így mindkét irányban egy-egy sáv marad használható. Ezzel párhuzamosan a Szerémi úton a Rákóczi híd felé megszűnik a híd előtti sávzárás. Megoldódhat Budapest egyik régóta fennálló zaj problémája. A ferencvárosi lőtér ügyével foglalkozik Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter, a térség országgyűlési képviselője. A kerületben a MÁV telep és az Aszódi telep közelében működő létesítményben rendszeresen használnak katonai harcászati eszközöket is, amelyek jelentős zajterhelést okoznak. A lövések hangja nem csak a közvetlen környezetben, hanem a közeli kórházban és a József Attila lakótelepen is érzékelhető. A miniszter szerint a problémát mielőbb rendezni kell, mert a folyamatos zaj komolyan zavarja a környéken élők nyugalmát. Gyermeknapon május 31-én rendezi meg a Budapesti Fesztiválzenekar Zenei Vásár és Családi Nap című ingyenes rendezvényét. Koncertekkel, kicsiknek és nagyoknak, sok-sok kézműveskedéssel, tánccal, közös alkotással és játékkal. Az eseménynek idén is az Aquincumi Múzeum és Régészeti Park ad otthont. A Budapesti Fesztiválzenekar több olyan zenei programot is kidolgozott már, amivel érdekessé, otthonossá és szerethetővé teszi a klasszikus zenét a gyerekek számára. Rendszeresen elkapkodják a jegyeket kakaó koncertjeikre, de a zenevárral és hangszerkóstoló programjuk is bejárták már az országot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunkon ma is inspiráló beszélgetéssel, valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és tudják, olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással tudnak lenni a kulturális életünkre, és hatással is vannak. Széchenyi Krisztiánról ezt én már elmondtam, amikor legutol jára beszélgettünk. Örülök neked most is, hogy itt vagy, mindig jó, amikor jössz.
2: Szervusz András, köszöntöm a hallgatókat.
1: A Széchenyi produkció alapítója vagy, ez egy non-profit vállalkozás, mondhatom,
2: igen,
1: egy kezdeményezés, de hát sokkal több ez annál, mindjárt a mélyére is nézünk természetesen. Táncművész, koreográfus is vagy, és hát nem véletlen a neved. Így a Széchenyi név, az a Széchenyi név.
2: Így van, ez a történelmi Széchenyi család, és én ennek a családnak vagyok az egyenesági leszármazottja, és igyekszem méltóképpen képviselni a családot a mai világban, a mai lehetőségekhez mérten, de mindenképpen egyfajta folytonossággal, hiszen a családunk az mindig is ugye a kultúra, a fejlődés, és az alázatos munka mellett tette le a voksát. Ez ma sincs másképp részünkről. Én igyekszem ezt a folytonosságot képviselni a mai világban, és a kultúrában ezen több szegmensen, a kultúra több szegmensében képviseltetni azt a fajta értéket, amit a család mindig is adott, képviselt.
1: Tehát van neked egy nagyon fontos belső iránytűd, ahogy én most ezt tapasztalom.
2: Abszolút, abszolút. Alapvetően egészen kis gyermekkorom óta megélem, hogyha mondhatom így a...
1: De ez azért, mert beléd lett nevelve?
2: Igen, szüleimtől is kaptam, valamint én tudom ezt datálni kimondottan, hogy mikor volt az az ébredés, úgymond, amikor úgy azt a mélyebb felelősséget elkezdtem érezni annak irányába, hogy nekem dolgom van, és ez... több, mint amit mondjuk először gondoltam. Uh-huh. Volt egy Széchenyi találkozó 91-ben, ezt rendszeresen megszervezték még korábban, 4 évente volt megszervezve, és ez egy nagy családi találkozó, ahová a Széchenyi család külföldre szakadt leszármazottjai is eljöttek. Ez minden alkalommal nagy cenken volt megrendezve, és ezen alkalomkor forgott egy film Székely Orsolya rendezésében, ez a No Man Is Tómen, és ez a film két részből áll, ez a mi családunk ágáról, a Széchenyi Pál ágról szólt, és én akkor a legfiatalabb Széchenyiként szerepelhettem ebben a filmben, nagyon felemelő volt egyébként azon a helyszínen, azokon a helyszíneken, ahol akár István, akár Széchenyi Ferenc is élte a mindennapjait, forgatni ezt a filmet. Ekkor készült egyébként a családfa is, amit Széchenyi Péter festett meg, és én erre a családfára utolsóként, hiszen ez azóta kint van a Nagyszenki kastélyban, kerültem föl, mint legifjabb Széchenyi, és ez a forgatás volt az, ami gyakorlatilag egy ilyen fordító pont volt talán a lelkemben, a szívemben annak irányába, hogy igenis a Széchenyi család az nem egy eltűnt család, kell a folytonosság, kell az, hogy ez a család tovább vigye azt az eszmeiséget, és gyakorlatilag ez egy magától érthetődő dolog most már számomra, mint a lélegzetvétel, hogy nekem ezzel feladatom van.
1: Hát és látod, milyen jó, hogy erről mesélsz, mert ahogy készültem a veled való beszélgetésre, ez megfordult a fejembe, hogy átok vagy áldás?
2: Én mindenképpen áldásnak élem meg.
1: Hát nyilván nem is tudod a másik oldalt, mert ebben vagy benne.
2: Nem, persze, de alapvetően nem is élném meg annak nyilván.
1: Hát, ez óriási felelősség.
2: Persze, ezt akartam pont mondani, hogy átok vagy áldás, inkább felelősség. Uh-huh. Szóval gyakorlatilag ténylegesen ugye nekem van két kisgyermekem, egy kislányom és egy kisfiam, és már most feléjük is felelősséggel tartozom. Ő belőjük is szeretném beleplántálni azt a fajta nemzeti érzést, azt a tenni akarást, hogy attól függetlenül, hogy elteltek évszázadok, attól függetlenül, hogy a családunknak az anyagi háttere, a lehetőségei teljesen megváltoztak, attól függetlenül ezt a felelősséget érezzék át, nyilván még kicsik, de ettől függetlenül folyamatosan mesélek a családról, bármerre járunk, esetlegesen az országban, és kötődik a Széchenyi családhoz, akár Budapesten, akár vidéken, mert ott is vannak ugye olyan megteremtett értékek, akár épületek, vagy szellemi örökség, ami kapcsolódik a családunkhoz, akkor egy kicsit mindig mesélek nekik, és még nem biztos, hogy felfogják úgy, ahogy kell, de abban biztos vagyok, hogy nyomot hagy bennük, és ezáltal talán az értékrend, amit én fontosnak tartok, és ami gyakorlatilag elvitathatatlan, és nem megkérdőjelezhető, amit a család képviselt a mai világban sem, holott azért eléggé feszegetik ezeket, ugye?
1: Hogyne.
2: Ettől függetlenül én szentül hiszem, hogy ez az értékrend, amit a család abban az időben képviselt, és abban a korban képviselt, az ma is érték, és muszáj, hogy ezt tovább vigyük, edukáljuk, és próbáljuk a következő generációkba is beleültetni, hogy ők is érezzék ennek a súlyát, ennek a kulturális örökségnek a súlyát, amit kaptunk az őseinktől.
1: Hát és pont azért jöttél, mert viszed tovább ezt a kulturális örökséget, és nagyon megmaradt a fülemben, amikor mondtad nekem telefonon, hogy hát készül valami, ami lehet, hogy az új, és akkor most idézőjelben mondom, mert nekem is abban mondtad, István a király lesz.
2: Hát igen, nagyon bízom benne. Nyilván az István a király abban az időben, 83-ban, mikor kijött, ugye a királydomban, az egy olyan...
1: Nyilván más volt a közeg, meg igen, a környezet és minden.
2: Úgyhogy félve hasonlítom hozzá, és megpróbálom úgy kimondani ezt, hogy ne tűnjön fellengzősnek, vagy esetleg
1: a
2: túl.
1: Mert ezzel érezteted.
2: De igen, de szeretném mondandójában igazából úgy gondolom, hogy a mai világban, ebben a kicsit értékét vesztett világban, amikor az emberek nem tudnak már miben kapaszkodni sok esetben, mert annyi impulzus jön, annyi felől, annyi olyan hír, amit, és szándék, amit nem is tud az ember megítélni objektíven, hiszen a mai világban tényleg nem tudod, hogy mi az igaz, mi a nem igaz, mi az álhír, mi az, ami igen, csak... Igen. És úgy gondolom, hogy talán itt visszakanyarodva, ennek a darabnak a mondandója, hogy a címe Nemzetébresztő a legnagyobb magyar lesz, ez pont azt az értéket és azt a fajta mondandivalót és üzenetet szeretné átadni, ami szerintem nagyon időszerű, hogy egységesen, egy nemzetként, egy irányba menve szabad és kell tovább menjünk, hiszen az összetartozás az, hogy mennyire fontos az, hogy azoknak az értékek mentén és egy irányba haladjunk, az visz minket csak előre. Uh-huh. A múltat ismerve, a múltat tisztelve, előre nézve együtt, és maga a darabnak az üzenete is ez, hogy az összetartozás az a mai világban szerintem még talán fontosabb, mint bármikor.
1: Uh-huh. De azt elmondhatjuk, hogy azért ez nem egy klasszikus politikai darab.
2: Ez egyáltalán nem az, okay. Szóval, hogy ebbe semmiképpen nem szerettünk volna semmifajta akár politikai, akár aktuál politikai visszhangot éreztetni. Ez ténylegesen kimondottan a családi, hát Széchenyi István életéről, az ő küzdelmeiről, az ő kétségeiről, és arról, ahogy ugye az élete folyamán gyakorlatilag Isten és a haza mentén tette a dolgát, és hát nyilván ő benne is folyamatosan kétségek éreztek, hiszen az akkor is, amiben ő élt, egy eléggé parázsló időszak volt, ugye a 48-as forradalom előtt és a reformkor, az orjott is egy nagyon nagy átalakulás volt Magyarországon, és folyamatosan gyakorlatilag ő is harcolta magában, és magában vívódott, hogy az, amit ő szeretne, azok az újítások, azok az újonnan behozott eszmei értékek, azok szolgálják-e a hazát, avagy nem szolgálják a hazát. Nyilván a kor őt igazolta, hála az égnek, nem hiába mondta ki róla Kossuth, hogy ő a legnagyobb magyar, de semmiképpen nem szerettünk volna ezt bármilyen politikai aspektusba helyezni, hanem ténylegesen csak arra rámutatni, hogy ez a törekvés és az összetartás és az összetartozásra való vágy, az egy ma is létező dolognak kell, hogy legyen. És maga a darab is erről szól.
1: Hol tartotok most az alkotási folyamatban?
2: Hát gyakorlatilag megírottak a dalok, Nagy Zoltán Tolla által.
1: Tehát először a dalok készültek el?
2: Nem. Természetesen először a szövegkönyv készült el. Ezt Moravec Levente jegyzi.
1: Leventét nagyon... innen csókoltatjuk, az éterből járt már itt többször.
2: Igen, egy fantasztikus író. Úgy gondolom, hogy nagyon mély és csodálatosan nagy mélységgel átszólt szövegeket jegyez. És ebben az esetben sincs másképpen. Nagyon örülök és hálás vagyok, hogy együtt tudunk ebben a darabban dolgozni, mert ténylegesen azokat is úgy írta le, hogy én elképzeltem ezt annak idején. Ezt hozzátenném egyébként, hogy ezt már 17-ben megírtam ennek a darabnak a szinopszisát.
1: Komolyan?
2: Így van, és azóta érlelődik, azóta készül, és úgy tűnik, hogy most jött el ez az időszak, ez az időpont, amikor nem tudom, hogy miért, a sors, Isten keze és akarata szerint most jött el ez az idő, hogy lehetőségünk van megcsinálni ezt a darabot.
1: Mikor lesz a bemutató?
2: Lesz egy bemutatónk Orfűn a Történelmi Musical Fesztiválon, ez július 9-én lesz, ott lesz bemutatva.
1: Ilyen közel van.
2: Így van, ott lesz bemutatva a darab. Utána lesz egy gálakoncert belőle, az pedig a Magyar Tavak Fesztiválja keretén belül Tiszafüreden július 31-én, és most készítjük elő, és nagyon-nagyon bízom benne, hogy semmilyen akadály nem gürül elő, de egy budapesti bemutatót is tervezünk a Bokcsarnokban, az pedig Széchenyi István születésének a 235. évfordulója lesz szeptember 21-én, és így 19-én, szeptember 19-én a budapesti közönségnek is szeretnénk elhozni ezt a darabot a Bokcsarnokba. Úgyhogy ennek még nem kezdődött meg a jegyértékesítése, az orfűi bemutatóra már a jegy.hu-n nemzetébresztő a legnagyobb magyar címen lehet rá jegyet vásárolni, de nagyon bízom benne, hogy hamarosan a Tiszafüredi, valamint a Bokcsarnokos.
1: Az is elindul.
2: Így van.
1: Időben be fogunk természetesen számolni mindenről. Hát ugye, ahogy most én hallgatlak, meg rakom össze a mozaikokat, az alkotói csapat szanaszét van az országban. Ugye ti a Balatonon éltek, talán, ha jól emlékszem?
2: Igen, jelenleg még Zánkán.
1: De sokat jössz a fővárosba, tudom, hogy itt vagy rengeteget. És ahogy a Levente is, ő meg talán Pécset van a főhadiszállás.
2: Így van, Levente Pécset van, ugye Nagy Zoltán, aki a zenéket jegyzi, ő az Egri Gárdonyi Géza Színháznak a zenei vezetője, és hát a színészek azok pedig tényleg, hát ők mondjuk leginkább Budapesthez kötődnek, nagyon illusztris színész csapatot sikerült megnyernünk. Innen is köszönöm nekik, hogy elfogadták a felkérést.
1: Tehát a próba majd itt lesz Pesten?
2: Így van, Budapesten próbáljuk be a darabot. Igen.
1: Kik lesznek? Azt már el lehet mondani a színészeket?
2: Abszolút, persze. A teljesség igénye nélkül szeretném elkezdeni a felsorolást, mert 15 darab színészünk van a darabban. Széchenyi Ferencet Sasvári Sándor fogja játszani. Széchenyi Istvánt, hát lesz egy gyermek István, igen, az idősebbik István, ugye, aki a darabon végig Istvánt jeleníti meg. Ő török Újhelyi Tamás, őt a közönség szinten a Gárdonyi Géza Színházból, Egerből ismerheti, valamint a Madách Színházban is több darabban játszott már. Nádasi Veronika, akit szintén Madách Színházból ismerhet a közönség, Barabás Kis Zoltán, Sípos Imre, Bács Péter, Gál Zsófia, aki a
1: Kresansz, őt is innen. Igen, csókoltatjuk, ő is volt már itt nálunk.
2: Igen, Karajnik Balogh Gábor, hát...
1: Ez egy szép gárda egyébként, ilyen szempontból.
2: Így van,
1: egy neves, majdhogy nem szupergrup, azt is mondhatnám, akiket összehoztatok, és ez szerintem pont így jó. Egy ilyen volumenű darabnál, de azt mondd el nekem, Krisztián, hogy szokott ez lenni, vagy nem, hogy szokott ez lenni, lélektanulag ez nálad, hogy megírtál egy szinopszist, még 2017-ben, te nem tudtad volna végigvinni a folyamatot, ahogy a Levente végigvitte?
2: Hát igazából abban az időben a lehetőségeim nem voltak túlzottan megfelelőek, hogyha úgy tetszik erre. Elindultunk vele, de sajnos időközben ugye egy Covid-járvány az bekopogtatott, és ugye azt tudjuk, hogy az a kultúrára, az előadó művészetre azért elég erősen rá nyomta a bélyegét. Többek közt engem is a Covid-járvány szakított ki a profi táncművész szakmából. Akkor volt egy olyan fordulópont az életünkben, ami aztán arra sodort, hogy a profi táncos szakmából nem egészen, mert most is színpadon vagyok azért sok esetben, koprodukciókban, de már nem hivatásszerűen űzöm a táncművészetet. És hát ezt is sajnos megfékezte, ezt a törekvésünket, hogy színpadra tudjuk vinni. És aztán a Leventével igazából egészen régóta ismerjük egymást, van több olyan általa jegyzett darab, amiben mi a párommal, Petrával főszereplőként, koreográfusként dolgoztunk, és én akkor ismertem meg az ő munkásságát, akkor ismertem meg azt, hogy ő milyen mondhatom úgy színvonalon ír, és hogy milyen mélyek azok a szövegek és mondandók, amiket ő színpadra visz. És gyakorlatilag onnantól kezdve evidens volt, hogy vele szeretnénk ezen belül együtt dolgozni, és hát igazából a munka megkezdésétől kezdve egy ilyen nagyon erős szinergiában tudunk együtt működni, együtt dolgozni.
1: Fontos, az fontos.
2: Így van, és ezt elmondhatom egyébként a többi alkotóról is, mert mindenki látja benne azt az erőt ebben a darabban, és azt a mondandót, amiről beszéltünk, hogy mennyire fontos, hogy ez színpadra kerüljön.
1: Mi lesz a címe, Krisztián?
2: Nemzetégresztő, a legnagyobb magyar.
1: Oké. Szerepelsz benne?
2: Hát ez még kérdéses, ugye én koreografálom a darabot.
1: Azt gondolom, igen, azon túl.
2: Igen, és hát a párommal, Petrával ez egy folyamatos beszédtéma köztünk. Én nagyon szeretnék legalább egy számot benne megcsinálni, egy koreográfiát, de ugye koreográfusként azért nagyon fontos az, hogy kívülről egységesen egyben tudjam látni a darabot a színpadon, és így viszont az a baj, hogy szerintem annyira megoszlana a figyelmünk, vagy a figyelmünk, hát a figyelmem, hogy nem biztos, hogy úgy tudnék ott lenni lélekben, hogy mindenhol úgy teljesítsek, ahogy azt elvárom én saját magamtól is. Úgyhogy ez még egy nyitott kérdés, lehet, hogy egy koreográfia elejéig azért én is színpadra állok a műben.
1: Hát már csak az érzelmi rész miatt kérdezem, hogy most milyen a kapcsolatod a darabbal? Ebben a stádiumban, ahol most tart. Gondolom, már zajlanak a próbák egyébként?
2: Így van. Meg volt az olvasó próba, meg volt a rendelkező
1: akkor
2: próbánk.
1: Akkor ez elindult.
2: Elindult, és gyakorlatilag innentől kezdve folyamatosan fogunk próbálni. Mi magunk Petrával készítjük a koreográfiákat, a táncosokkal nem sokára elkezdünk próbálni. Mi is.
1: Hány embertől el föl?
2: Hát gyakorlatilag, ugye itt ez egy mindazon túl, hogy egy zenés egész estés színpadi mű, lesz benne 7 pár táncos, azaz 14 darab táncos, lesz benne 8 huszár, lovaskocsi, szóval hogy gyakorlatilag megpróbáljuk a szabadtéri előadások keretén belül azt a milliót megteremteni, ami ténylegesen a reformkorban volt. Úgyhogy összességében szerintem 30 fő fölötti bőven az a stáb, aki művészként, igen.
1: Szép nagy stáb. Mi a műfaj, Krisztián?
2: Ez egy rock musical gyakorlatilag, amikor a Zolival szoktunk erről beszélgetni, akkor ő úgy szokott fogalmazni, hogy szimfonikus rock, ezt úgy lehet definiálni igazából, hogy alapvetően megjelenik benne a szólógitár, basszusgitár, de szimfonikus elemekkel van dúsítva, azaz hegedű, zongora, és egy csodálatos hangzásvilág kerekedik ki belőle, és bátran elmondhatom, hogy maga a zeneisége az ténylegesen egy nagyon-nagyon-nagyon modern felfogásban íródott, a szövege rendkívül mély, mellé egy modern hangvételű zeneiség, és ami még a zenéhez hozzá kell tegyek, hogy a 4-es Street nevű zenekar 3 dala is elhangzik a darabon belül. A fiúkkal beszéltünk, és ők nagyon nagy szeretettel adták ezt a 3 dalt, és a későbbiekre való tekintettel nagyon szeretnénk, hogyha majdan úgy is színpadra tudnánk állni, hogy a zenekar a szerves része legyen az előadásnak. Most sajnos ezt a lehetőségeink nem teszik lehetővé, de folyamatosan beszélek a fiúkkal, és folyamatosan értesítjük őket, hogy hogy állunk, és hát nagyon bízom benne, hogy hamarosan, közösen tudunk ezzel színpadra állni.
1: Most egyébként erről szólnak a mindennapjaid? A darabról?
2: Hát, hogyha őszinte akarok lenni, akkor jó volna, hogyha csak erről szólhatnának.
1: Ja, sok minden.
2: Igen, de jelenleg egyetemre is járunk a párommal, bölcsészkaron vagyunk mesterszakon.
1: Közben a gyerekek is,
2: igen, közben ott van a 2 gyermekünk, közben azért más kulturális szegmenseken belül is igyekszem dolgozni, ami ugyanúgy kapcsolódik a családi múlthoz, úgyhogy nem csak az előadó művészeten belül szervezünk programokat, hanem több egyéb kezdeményezésünk is van. Igyekszünk olyan értékes programokat létrehozni a jövőben is, amik ténylegesen azt a kulturális értéket foglalják magukba, amiket mi és a családunk mindig is előtérben
1: No, Krisztián, egyetlen egy probléma van, hogy jó társaságban repül az idő, és a végén vagyunk. Viszont annyi a kimeríthetetlen a téma, hogy arra kérlek, hogy gyere majd vissza, úgyis majd a szeptemberi bemutató, a budapesti bemutató előtt szerintem egy nagyot még érdemes beszélgetnünk, és akkor az legyen egy hosszabb, van ennek a műsornak egy hosszabb változata is, ahová szeretettel várlak, mert itt ez az egész családi múlt, ez sokkal nagyobb merítés, mint az, hogy most a bemutató előtt végigvegyük a szereplőket, meg azt az egészet, úgyhogy én várlak vissza egy hosszabb beszélgetésre. Mondjuk még a végegyszer a végén, csak hogy megmaradjon a hallgatókban, az Orfű mikor van pontosan?
2: Július 9-én.
1: Azaz lesz az első.
2: Így van, ez lesz a bemutató, majd július 31-én Tiszafüreden egy gálakoncert, és reményeim szerint
1: a bokcsarnokban
2: az pedig szeptember 19-dik, és aki esetleg kíváncsi rá, a YouTube-on fönt van már egy videoklippel ellátott dal, ami elmondja, hogy miről is szeretnénk, hogy szóljon ez a darab, és mi az üzenete. Ez a Nemzetébresztő Legyél Híd címen lehet megtalálni. Ezt hallgassák, és remélem, hogy mindenki megtalálja benne azt a mondandót, amit mi szeretnénk ezzel üzenni.
1: Meg azt az útravalót, amit
2: belőle
1: vinni. Weboldal van, ahol tudunk még?
2: Készül a weboldal, egyelőre Facebook oldal tudtunk neki csinálni, ez a Nemzetébresztő a Facebookon megtalálható, a legnagyobb magyar, és hamarosan készül a weboldal is, igen.
1: Oké, de a Facebookon ott vannak a pontos, fontos információk.
2: Így van.
1: No, akkor ott tájékozódunk, én pedig várlak vissza szeretettel, és sok csillogó szempárt a premiéren, meg az azt követő koncerten, a december, vagy a szeptemberi előtt, meg akkor egy hosszabbat mindenképp beszélgetünk.
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehettem.
1: Én is köszönöm neked. Kedves hallgatóink, Széchenyi Krisztiánnal beszélgettem, igen, azzal a Széchenyi Krisztiánnal, abból a családból, és Krisztiántól most elköszönök, önöktől még nem, jön a műsor második része. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, illetve vendégek, mint az előző részben természetesen. Tudják, ennek a műsornak az egyik specialitás, hogy az alkotók villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is. És változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik igenis képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és képesek értünk miattunk dolgozni és tenni a dolgokat. Azt gondolom, hogy a Várkapitányság programkommunikációs irodavezetője nagyon is hatással tud lenni, mert olyan programokat szerveznek, és olyan csoda dolgokkal várják, hát minket, a látogatókat oda a Várkapitányság mindenféle területére, amiről mindjárt beszélgetni fogunk, ami igencsak arra predesztinálja őket, hogy kulturális életünkre hatással legyenek. Deme Lászlót köszöntöm nagy szeretettel, örülök neked.
3: Üdvözlöm én is a hallgatókat, és nagyon örülök, hogy itt lehetek, és beszámolhatunk arról a sok színes programról, ami várja nálunk.
1: Hát én mindig nagyon szeretek bármelyik kollégáddal beszélgetni az irodátokból, meg egyáltalán a területetekről, mert csodahelyen vagytok. Budapest egyik égköve, az biztos, ahol abszolút ti vagytok, és tulajdonképpen a programok is ilyenek most már hosszú évek óta.
3: Igen, hát abszolút nekünk mindenféle olyan programunk van, amivel sokszínű közönséget tudunk bevonzani. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg a gyerekektől elkezdve a fiatalokon keresztül az idősebb generációkig nálunk mindenki megtalálja a neki való programot. Vannak koncertek, irodalmi estek, vannak táncelőadások, vannak monodrámák, és hát van egy csomó beszélgetés, és hogyha ez még nem lenne elég, akkor egy csodálatos műemléki környezetben vagyunk, tehát a Várkert bazárnak a tereit érdemes bejárni, tényleg ott a patinás falak között, a neoreneszánsz kert egy csoda önmagába, tehát az egy kifejezett selfie pont, csodálatos rálátással ugye a pesti korzóra. Úgyhogy azt hiszem, hogy aki eljön hozzánk, az nem fog panaszkodni.
1: És mindenhol vannak programok, ugye? Minden szintére. Hány programhelyszín van most hivatalosan?
3: Ugye a Várkapitányság a megújuló budavári palota negyednek a turisztikai és kulturális fejlesztést végzi. Tehát hozzánk tartozik az is, ami odafönt van a várban. Ott mondjuk kiemelném a Szent István termet, ugye, ami 2021-ben született újra, és azóta várjuk a látogatókat, és a látogatók érdeklődése korán sem csökken, de ami nálunk ugye nyáron igazán a fókuszban van, az a Várkert Fest és a Várkert Bazárnak a nyári programjai. Tehát a Várkert Bazárt a megújuló budavári Palotanegyedben a művészeti kapuként kell elképzelni. Uh-huh. Hogyha erről beszéltek egy kicsit hosszabban,
1: örülök akkor... neked, azért is jöttél, hogyne.
3: Akkor annyit említenék, hogy ugye a Várkert Bazár az mindig is egy csodálatos helyszín volt. Ugye ez íből épülete, igen, az 1883-as évektől lehetett itt találkozni kultúrával. Tényleg voltak itt festőműtermek, csodálatos művészek fordultak meg, például Stróbl a Lajos, és utána nyilván, hogyha most ugrálhatok az időbe, hogy akkor jöttek a világháborús időszakok, és a szocialista időszakban pedig, amire már sokan emlékeznek, ugye az Ifi Park volt, igen, ennek a helyén.
1: Na, szabad ne feled, bocsáss meg, te László, voltál valaha az Ifi Parkban?
3: Nem voltam. Én egyébként hát életkorom okán se.
1: Oké, nem tudtam eldönteni, és ahogy mondom, most lehettél, nem lehettél, de akkor nem, én sem voltam egyébként.
3: Nem, a szüleim lehettek volna, de mivel én szegedi születésű vagyok, ezért szerintem nem voltam.
1: De a legend

0: bánáta, hát a sokakat emlegethetnénk. No, tehát oda menni, én azt gondolom, és ott lenni a zenekaroknak is, mindig beszélgetünk itt, sokan járnak ide művészek is, az egy rang nálatok lenni.
1: Így van. Tehát ugye az IFI partnak van egy hagyománya, és ugyanígy ez a hagyomány folytatódik tovább. Ugye 2014-ben újult meg a Várkertbazár, és azóta pedig, hát mondhatom, hogy a főváros egyik meghatározó kulturális intézményeként működünk. Tényleg a zenekarok nagyon szeretnek visszatérni. Emlékezetes volt ugye, amikor a Piramis tartott ott nagy koncertet.
0: Hát ez is volt a lemez címe, ami ott készült, hogy Nagy Buli.
1: Így van. De hát azért megfordultak ott a fiatalok is, tehát hogy elég, hogyha mondjuk csak Vitáris Ivánt említem, vagy Dévát, és hát mindenféle jófajta bulik is születtek ott.
0: És hát reméljük, hogy születnek most is. Hát hiszen egy igazi program kavalkáddal érkeztél.
1: Abszolút. Ugye június 6-án és 7-én tartjuk a Várkert Fest nevű nyárindító kis mini fesztiválunkat. Ezt már 3 évvel ezelőtt indítottuk útjára, akkor volt ugye az újra nyitó Várkert Bazárnak a 10 éves jubileuma, és akkor gondoltuk azt, hogy abból a sokszínű programkavalkádból, amit egész évben mutatunk, adunk egy szintézist, egy ilyen sűrített verziót, pár napba belesűrítve.
0: Tehát egy eszenciát.
1: Egy eszenciát, igen. Családi programokból, koncertekből, sétákból, vezetett sétákból, mindenféle dologból, és akkor ennek a harmadik eseményére készülünk idén is, úgyhogy reméljük, hogy most is ugyanolyan nagy sikerrel fogjuk megtartani, mint az eddigi években.
0: Azt tudom, hogy ezek nagy sikerek voltak eddig, még én részt vettem a valamelyiken én is. Kik most a fellépők, mi a kínálat?
1: A tudom, kínálatunk az eleve 4 helyszínre fog eloszlani. Tehát ebből 3 szabadtéri, ugye a Neoreneszánsz kertben van egy színpadunk, az Öntőház udvaron is lesz egy színpad, a Szárazárok szabadtéri színpadán pedig majd ugye mozik is lesznek, és bent a rendezvényteremben is lesznek nagy koncertek. Szerintem akkor kezdeném itt a rendezvényteremmel, mert aki ott fel fog lépni, és aki tulajdonképpen a meglepetés vendégünk lesz, az nem más, mint Kovács Kati.
0: Na, hát az egy nagy dolog.
1: Igen, Kovács Kati az a fajta előadó, akiről tényleg nehéz mindent elmondani, mert több generációnak is van vele kapcsolatos élménye, úgyhogy mi is beállunk ebbe a sorba, úgyhogy reméljük, hogy itt több generáció fog majd együtt bulizni. Ugye hát Kovács Katiról tudni kell, hogy ugye már önmagában hangterjedelme 4,5 oktáv, tehát már ez csodálatra méltó, de hogy fűződik a nevéhez 500 dal.
0: Hú.
1: Én nem hiszem, hogy minden dalt el fog tudni énekelni, de biztos, hogy ott lesznek.
0: Én nagyon örülök, amikor láttam, hogy lesz Kovács Kati nálatok, mert ugye volt neki ez a nagy jubileumja az MVM Domba, talán nem is olyan régen, és azért örülök, hogy megint Pesten lesz. Hogy nem kell elutazni ahhoz, hogy mi Kovács Katit lássuk innen a fővárosból. Az mindig élmény, amikor ő fellép.
1: Igen, de azért jó hír a vidéki hallgatóknak is, hogy ez tulajdonképpen, ami nálunk lesz, ez a koncert egy országos turnésorozatnak az első állomása.
0: Azt nem is tudtam, tehát akkor elindul.
1: Így van.
0: Na, akkor itt lesz a premier. Szuper. Na, menjünk tovább.
1: Menjünk tovább. Ugye, ahogy említettem, tehát zeneileg is eléggé sokféle programot kínálunk. A következő, akit megemlítenék, az pedig Mudzsahid Zoltán és a Gruppen Swing együttese lesz. Hát már az ő életükbe is ugye eltelt 20 év. Tehát, hogy már azért ez a zenekar is nagykorúvá vált, úgyhogy...
0: Hát és mennyi minden volt itt ebben a 2 évtizedben?
1: Abszolút. Amit viszont ugye végig megtartottak, az tényleg valahogy az elegáns szórakoztatás iránti szenvedély.
0: Abszolút.
1: Úgyhogy ők a 9 tagú zenekarral jönnek, energikus fúvósokkal, virtuóz hangszeres játékkal, én szerintem óriási lesz. Tehát egyedi swing pop hangzásban lesz Elton John, Queen, és tényleg ez a jubileum koncert az egyszerre visszatekintés is, de ünnep is lesz, hiszen reméljük, hogy még sok-sok év áll előttük.
0: Szuper. Mi lesz még vagy ezen a rendezvény helyszínen ők lesz?

0: Ne ketten? Ilyen napi koncert?
1: Igazából én azt tanácsolom a hallgatóknak, hogy érdemes felmenni a Várkert Bazárnak a weboldalára, mert tehát ahogy említettem, legalább 4 helyszínünk van. A 4 helyszínen vannak ingyenes, illetve fizetős programok is. Nyilván maguk a napok úgy épülnek fel, hogy családi rendezvényekkel indulunk. Ezek töltik ki a délelőttöt, illetve akkor a délutánt. Akkor utána már jönnek az ingyenes fellépőink, ahol Teddy Harpo biztosan ott lesz, illetve ott lesz például Lakatos Mónika is, akinek a neve lehet, hogy sokaknak ismerős, de nem biztos, hogy be tudják azonosítani. Tehát azért Mónikáról is mondanék annyit, hogy ő az a művész, aki a saját kultúráját, a saját cigány kultúráját úgy viszi a világ elé, hogy egy pillanatra sem cicomázza föl. Tehát itt van egy belső szabadság, egy olyan cigány előadóról beszélünk, aki még a Vomex zsűrit is meg tudta győzni. Úgyhogy ők egy ilyen folk trióval állnak színpadra, olá cigány dalokat szólaltatnak meg, és hát nyilván másfajta népzenei hagyományokkal, hatásokkal is gazdagítva. Ahogyan megszokhatták, ugye Rostás Mihály Mazsi a férje fogja kísérni gitárral és énekkel. De ugorjunk akkor megint egyet.
0: Hát mindenki előkelő, én most csak kapkodom a fejem egyébként.
1: Tehát fellép nálunk DJ Meta is. Aha. Ő ugye már egy esti program része lesz. Tehát azt hiszem, hogy ott bulizni a budai vár tövébe, a csillagok alatt, de mégis valahogy a város szívébe, tehát nézni a pesti korzó fényeit, és közben tényleg a DJ, Meta DJ-nek a sodró ütemeire ott táncra perdülni, tehát az egy óriási, óriási élmény lesz. Ami ugye Metához kapcsolódik, a B-masszív életérzés, a Horizon sorozat, tényleg open air bulik szerte az országot.
0: Én tudom, hogy ő régóta kápráztatja el ott nálatok a közönséget. Tehát, hogy régi a kapcsolat vele.
1: Igen. Tehát, hogy ő tulajdonképpen egy visszatérő fellépőnk. Van még több ilyen ugye a Várkert Bazár kínálatában. Mi azt szeretjük benne, hogy miközben megszólít egy fiatalabb közönséget, nem engedi el a középgenerációnak a kezét sem. Sőt, ami nagyon érdekes, hogy volt egy olyan családi programunk, amiben szintén bevontuk, tehát hogy az ő követői vagy rajongói időközben fölnőttek, már vannak gyerekek, vannak családok, és valahogy megy tovább ennek a zenének, ennek a zenei szabadságnak a szeretete. Így van.
0: Miközben arra kérlek, hogy folytasd a mert most csak nyilvánvalóan a nagyobbakat emeljük ki, vagy egy-kettőről beszélgetünk, de hát minden ott van a várkertbazár.hu oldalon.
1: Így tehát
0: van. Az összes pontos, igen, fontos információt megtalálják, izgatottan várjuk a következőt.
1: Hát akkor ugorjunk megint egyet a stílusok között, és azt talán mondhatom, és nem tévedek, hogy a táncházaknak is van most egy
0: reneszánsza.
1: Egy reneszánsza, egy újra föltámadása, tehát hogy tényleg lehet mondani, hogy megpesdül az embernek a vére, amikor táncra perdülhet egy jófajta zenekart halva. Hát nálunk egy ilyen zenekar lesz, méghozzá Pál István Szalonna és a bandája. Tehát ők fognak táncházat tartani, ez is szabadtéri program. Szalonnát valószínűleg nem kell bemutatni, ő az a fajta népzenész, aki hitelesen játszik akkor is, hogyha egy üres szobában, vagy akkor is, hogyha 10 000 ember előtt lép fel. Úgyhogy Kárpát-medencei népzenét fognak játszani, furúja, duda, hegedű, cimbalom, tárogató, biztos, hogy elő fog kerülni. Ez egy nagyon virtuóz és nagyon közvetlen zene, amit látnak. Tényleg ilyen szívszorítón lassú dallamoktól, szerintem ilyen gyors, friss csárdásig, ugye, ahogy a táncosok mondják. És és biztos, hogy meg fog születni az a csoda, ami már tavaly is megszületett, hogy ismeretlen külföldi turisták és szalonnának a hazai rajongói egymást kézen fogva ropják ott a csillagok alatt. Uh-huh. Tehát szerintem ez egy óriási, óriási élmény mindenkinek. Kár lenne kihagyni.
0: Abszolút, és ahogy látom, vagy ahogy most hallgatlak téged, és a mozaikokat rakom és rakjuk össze a hallgatókkal, rendkívül színes tényleg a kínálat.
1: Igen, hát erre törekedtünk. Ugye maga a mottónk is úgy szól, hogy élmény pont veletek, és valóban arra törekszünk, hogy nálunk mindenki megtalálja a magáét. Uh-huh. A kisgyermekes szülő is, a jazz kedvelő, nyugdíjas, az a fiatal, aki elektronikus zenére szeretne bulizni, és az is, aki csak egy jót szeretne mozizni uh-huh. a csillagok alatt, vagy pedig aki hoz magával egy plédet, kézen fogja a barátját, barátnőjét, és szeretne leheveredni ott a Neuroreneszánsz kertbe a fűre, és kicsit andalogni, hallgatni a zenét.
0: Hát ugye, ha most ezen a vonalon indulunk el, hogy vajon mennyi párkapcsolat szövődhetett ott nálatok egy ilyen idilli környezetben. Hát meg ugye ezek a közösség élményről szólnak az összes programotok. Abszolút. Közösséget kovácsoltam.
1: Igen, hát erre nem mernék semmilyen becslést tenni, hogy hány
0: de hogy volt a
1: hány kapcsolat szövődhet. Én szerintem biztosan volt. Ugye azt is tudni kell, hogy a Neuroreneszánsz kertbe előszeretettel jönnek a fiatal házaspárok még esküvői díszben fotózkodni. Uh-huh. És azért a kollégáktól, akik ilyenkor kísérik őket, nem egyszer hallani olyan történeteket, hogy igen, itt fogták meg először egymás kezét, igen, ide jöttek el randizni, aha, itt történt velük valami emlékezetes dolog, akár egy koncerten, akár egy vezetett séta közben. Szóval tele vagyunk ilyen apró csodálatos történetekkel.
0: Hát és tele is lesztek. Nem tudni, hogy egy-egy esemény tényleg itt kovácsol össze, meg hát, hogy milyen élményeket párosítanak hozzá. No, nincs már olyan sok időnk, úgyhogy valamit még, ami ott kimaradt, azt mindenféleképpen mondd el a végén, kérlek.
1: Én még annyit tennék hozzá, hogy természetesen június 6-án és 7-én a Várkert Fesztel elindítjuk a nyarat, uh-huh, de utána ez a nyár folytatódni fog, tehát...
0: Nem is akárhogyan.
1: Tehát utána is sok szeretettel várjuk majd itt az érdeklődőket, és hogyha megint válthatok egy picit a műfajok között, akkor már is mondanám, hogy a fesztivál, mini fesztiválunk után, hétfőn, már a Grecsó fivérek estje fog következni, az Apánk üzent című regényre épülő előadás. Grecsó Krisztián író ugye nemrégiben ünnepelte az 50. születésnapját. Ő a testvérével, Zoltánnal, aki ugye kortárs táncosként írta magát bele a hazai zenei életbe, készítettek egy közös előadást. Nem is ez az első, tehát ők igen, maguk tudom, ezt a műfajt már művelik egy ideje. Tehát itt ugye irodalmi szövegek inspirálják a kortárs táncot, jazz futamok szövődnek bele. Maga talán a téma az egy picit komorabb, mert azért itt benne van ugye a címadó regény történeteiből fakadó, a gyerekkor, az apakép körbejárása.
0: Kicsit az elmúlás is.
1: Igen, az is, a Kádár korszak, meg a rendszerváltásnak egy ilyen furcsa, melankolikus kavalkádja, de talán benne van azért az is, hogy hogyan lehet ezeket jó irányba terelni, és kilépni egy szomorú közegből, uh-huh, sikereket elérni, és így tovább. Tehát ezt mindenképpen ajánlanám azoknak, akiket az összművészet is vonz, tehát amikor irodalom, zene, igen, és tánc is találkozik, illetve júniusban fog fellépni nálunk Király Viktor is a Budapest Jazz Orkesztrával, mellette Wolf Kati és Kocsis Tibi is színpadra fog lépni, ők pedig a Queennek a muzsikáját hozzák majd el jazz köntösben. Hát itt nyilvánvalóan a Queen életmű gazdag zenei világára lehet számítani, karakteres dallamok, itt is azért egy sokszínű megmutatkozás lesz. azt gondolom, hogy a legismertebb slágerek mellett azért ritkábban hallott dalok is felhangzanak itt, és ami ugye ennek az összeállításnak talán a karakterét adja, azok az énekeseknek az improvizációra való hajlama, tényleg az egyedi hangzásoknak a megkeresése.
0: Hát ráadásul arról nem is beszél, hogy most van 40 éve, amikor a Queen legendás budapesti koncertje volt annak idején a legendás Népstadionban. László, sajnos jó társaságban repül az idő, a végén vagyunk, de a Várkert Bazár.hu oldalon minden fontos információt megtalálnak a programokról. Engem rendkívül érdekelnek egyébként a séták is, a vezetett séták, azok mindig nagyon izgalmasak, és hát ott az egy igazi történelmi időutazás.
1: Abszolút, igen. Hogyha még erről megengedsz egy pár mondatot, akkor ugye két fajta sétával fogunk készülni, ezek ingyenesek lesznek. A Fővárosi Ékszerdoboza nevű sétánk az bemutatja ott a Várkert Bazárnak az épületét és a történetét, és ami pedig egy különleges séta, az Mama Nézd címet viseli. Ez pedig az egyévesnél kisebb babás szülőknek szól. Ők pedig a virágba boruló neoreneszánsz kertet fedezhetik fel majd együtt a kicsikkel. Tehát, hogy itt a családi programoknál is arra helyezzük a hangsúlyt, hogy szülők és gyerekek együtt, közösen legyenek, ne az legyen, hogy a gyerek játszik, a szülő valamit más csinál, hanem egy közös élményt próbálunk itt a
0: Hát itt tényleg mindenkit felöleltek vele. No, hát sok csillogó szempárt kívánok nektek, mert akkor a tiétek is csillogni fog. Nagy baj nem lesz.
1: Köszönjük szépen.
0: Köszönöm, hogy itt voltál, és kedves hallgatóink, akkor irány a Várkert, és a várkertbazár.hu oldalon mindent megtalálnak, válasszák ki az önöknek tetszőt, és találkozzunk ott. Köszönöm szépen Deme Lászlónak, a Várkapitányság programkommunikációs iroda vezetőjének a szép invitáló szavakat, és remélem, hogy sok-sok élménnyel gazdagodik mindenki. Köszönöm, hogy itt voltál. Lászlótól most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Széchenyi Krisztiánnak és Deme Lászlónak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Hamarosan indulhatnak a jogi eljárások a korrupció gyanús ügyekben. Jelentősen drágulhat a taxizás a fővárosban, erről pénteken dönthet a közgyűlés. Ma még zárva tartanak az üzletek a pünkösdi ünnep miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az új magyar kormány minden elköltött közpénzt megvizsgál, és ahol a korrupció jeleinek nyomára bukkan, ott elindítja a jogi eljárásokat, mondta Orbán Anita külügyminiszter egy prágai konferencián. Az Index beszámolójában emlékeztet, hogy az új kabinet a választási kampányban a jogállamisági mechanizmusok helyreállítását, az intézmények autonómiájának és a sajtó szabadságának visszaadását, valamint a korrupció iránti zéró toleranciát ígérte. Orbán Anita szerint ezek a vállalások egybeesnek azzal, amit a választók kértek. A korrupcióval szembeni fellépés egyébként végigvonul a kormány egész programján. Az új külügyminiszter már hivatalba lépése első napjaiban szakítást ígért a korábbi kormányok gyakorlatával. A szükséges eljárások napokon belül elindulhatnak. Új elméleti központot létesít a Semmelweis Egyetem Budapesten. A Tali Kálmán tűzoltó Viola Balázs Béla utca által határolt tömbben felépülő intézmény 4,5 ezer ember befogadására lesz képes majd egyszerre. Amint egy 22 ezer négyzetméteres létesítményben korszerű hallgatóbarát tereket alakítanak ki, lesz könyvtár, 200 fős étterem és egy speciális mobil falakkal több részre is osztható, egyszerre 1000 főt befogadni képes nagy előadó, amely rendezvényteremként is funkcionál majd, közölt az egyetem. Hozzátették, évről évre folyamatosan nő a magyar és nemzetközi hallgatók száma, ezért szükségessé vált az oktatási terek bővítése és továbbfejlesztése. Jelentősen drágulhat a taxizás Budapesten, ha a fővárosi közgyűlés elfogadja a javaslatot. Az Index szerint a városvezetés a taxis érdekképviseletek 27%-os tarifaemelési kezdeményezését terjeszti a képviselők elé. A jelenlegi díjak 2023. márciusa óta nem változtak. Az előterjesztés alapján az alapdíj 1100 forintról 1400 forintra, a kilométer díj 440-ről 560 forintra, a perc díj pedig 110-ről 140 forintra emelkedne. Reptéri fuvar esetén további 1000 forintos extra díj épülhetne be az alapdíjba, ha a repülőtér üzemeltetője drágítja a taxibehajtást. A fővárosi közgyűlés május 29-én szavazhat a javaslatról, amely elfogadása esetén június 30-án léphet hatályba. A pünkösdi ünnep miatt Budapesten is csak kedden nyitnak ki legközelebb a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok. A patikák ügyeleti rendben működnek, az utazásra készülőknek ajánlott tájékozódni az ünnepi menetrend változásokról. A MÁV tájékoztatása szerint a nagy utasszám miatt minden forgalomba állítható szerelvény közlekedik. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. A hosszú hétvégéhez igazodva több helyen már el is indult a szezon. A Balatonnál is elkezdődött a strandszezon, a déli és az északi parti fürdőhelyek is nyitva vannak. A strandidő a következő napokban is marad. A Hungaromet ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a Dunántúron, a középső országrészben és a délalföldön nagyon erős UVP-sugárzás várható. Június 25-e és 28-a között rendezik meg Tatán a 30. Víz-Zene-Virág Fesztivált, a Nyugat-Dunántúl egyik legnépszerűbb könnyűzenei eseményét. A fesztivál 4 napján 4 színpad családi és művészeti programok, valamint gasztronómiai attrakciók várják a látogatókat. A nagy színpadon többek között Demjén Ferenc, Korda György és Balázs Klári, a Halott Pénz, a Bagosi Brothers Company, a Pardograszt, valamint Bály Alex és a Slep ad majd koncertet. Vasárnap megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyermeknap alkalmából. Országszerte és a fővárosban csak nem 200 hivatásos és önkormányzati tűzoltóság, több tucat önkéntes tűzoltóegyesület, valamint több múzeum várja a családokat. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket is. A programok ingyenesek.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a Sláger FM.

0: Nincs megszakítás. Sláger FM.
1: Dr. Béres
2: Herceg.
1: Ride the city, let's go.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Hamarosan indulhatnak a jogi eljárások a korrupció gyanús ügyekben. Jelentősen drágulhat a taxizás a fővárosban, erről pénteken dönthet a közgyűlés. Ma még zárva tartanak az üzletek a pünkösdi ünnep miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az új magyar kormány minden elköltött közpénzt megvizsgál, és ahol a korrupció jeleinek nyomára bukkan, ott elindítja a jogi eljárásokat, mondta Orbán Anita külügyminiszter egy prágai konferencián. Az Index beszámolójában emlékeztet, hogy az új kabinet a választási kampányban a jogállamisági mechanizmusok helyreállítását, az intézmények autonómiájának és a sajtó szabadságának visszaadását, valamint a korrupció iránti zéró toleranciát ígérte. Orbán Anita szerint ezek a vállalások egybeesnek azzal, amit a választók kértek. A korrupcióval szembeni fellépés egyébként végigvonul a kormány egész programján. Az új külügyminiszter már hivatalba lépése első napjaiban szakítást ígért a korábbi kormányok gyakorlatával. A szükséges eljárások napokon belül elindulhatnak. Új elméleti központot létesít a Semmelweis Egyetem Budapesten. A Tali Kálmán tűzoltó Viola Balázs Béla utca által határolt tömbben felépülő intézmény 4,5 ezer ember befogadására lesz képes majd egyszerre. Amint egy 22 000 négyzetméteres létesítményben korszerű hallgatóbarát tereket alakítanak ki, lesz könyvtár, 200 fős étterem és egy speciális mobil falakkal több részre is osztható, egyszerre 1000 főt befogadni képes nagy előadó, amely rendezvényteremként is funkcionál majd, közölt az egyetem. Hozzátették, évről évre folyamatosan nő a magyar és nemzetközi hallgatók száma, ezért szükségessé vált az oktatási terek bővítése és továbbfejlesztése. Jelentősen drágulhat a taxizás Budapesten, ha a fővárosi közgyűlés elfogadja a javaslatot. Az Index szerint a városvezetés a taxis érdekképviseletek 27%-os tarifaemelési kezdeményezését terjeszti a képviselők elé. A jelenlegi díjak 2023. márciusa óta nem változtak. Az előterjesztés alapján az alapdíj 1100 forintról 1400 forintra, a kilométer díj 440-ről 560 forintra, a percdíj pedig 110-ről 140 forintra emelkedne. Reptéri fuvar esetén további 1000 forintos extra díj épülhetne be az alapdíjba, ha a repülőtér üzemeltetője drágítja a taxibehajtást. A fővárosi közgyűlés május 29-én szavazhat a javaslatról, amely elfogadása esetén június 30-án léphet hatályba. A pünkösdi ünnep miatt Budapesten is csak kedden nyitnak ki legközelebb a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok. A patikák ügyeleti rendben működnek, az utazást a készülőknek ajánlott tájékozódni az ünnepi menetrend változásokról. A MÁV tájékoztatása szerint a nagy utasszám miatt minden forgalomba állítható szerelvény közlekedik. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. A hosszú hétvégéhez igazodva több helyen már el is indult a szezon. A Balatonnál is elkezdődött a strandszezon, a déli és az északi parti fürdőhelyek is nyitva vannak. A strandidő a következő napokban is marad. A Hungaromet ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a Dunántúron, a középső ország részben és a Délalföldön nagyon erős UVP-sugárzás várható. Június 25-e és 28-a között rendezik meg Tatán a 30. Víz-Zene-Virág Fesztivált, a Nyugat-Dunántúl egyik legnépszerűbb könnyűzenei eseményét. A fesztivál 4 napján 4 színpad, családi és művészeti programok, valamint gasztronómiai attrakciók várják a látogatókat. A nagy színpadon többek között Demjén Ferenc, Korda György és Balázs Klári, a Halott Pénz, a Bagosi Brothers Company, a Pardongraszt, valamint Báj Alex és a Slep ad majd koncertet. Vasárnap megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyermeknap alkalmából. Országszerte és a fővárosban csak nem 200 hivatásos és önkormányzati tűzoltóság, több tucat önkéntes tűzoltó egyeslet, valamint több múzeum várja a családokat. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket is. A programok ingyenesek.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Az éjszaka legjobb dalai.
1: Sláger FM. Sláger FM.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, május 26-án, amely egy keddi napra esik, 19 órától a Városliget szívében, igen, ott a Magyar Zeneháza előadó termében jön az Évszázadok táncai Demény Balázs zongora művésszel, lehet táncolni Chopin mazurkára címmel. A zene és az általa kiválasztott természetes mozgás valószínűleg az emberi ösztönvilág egyik legősibb rituális megnyilvánulása. Nem meglepő tehát, hogy a nyugati klasszikus zene történetét átszövik a különböző táncformák, amelyek már önmagukban is kulturális identitást hordoznak. De vajon tényleg lehet táncolni Chopin mazurkáira, vagy egy Liszt Ferenc által írt halálcsárdásra? És mitől válik egy keringő elfeledetté? Demény Balázs zongoraestje korszakok megkötése nélkül állítja párba egymással a különböző táncokat, rávilágítva az évszázadokon átívelő kapcsolódási pontokra, így teremtve párbeszédet a múlt és a jelen között. A kapcsolódásban segítségünkre lesz Horváth Csaba koreográfus, aki szóban is igyekszik majd közelebb hozni a műsorban szereplő táncok világát. A junior prima díjas Demény Balázs 1989-ben született Kolozsváron. Zongora tanulmányait szülővárosában kezdte, majd 2004-től a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában, 2009. szeptemberétől pedig a Zeneakadémián Kemenes András osztályában folytatta. Kitüntetéses diplomájának megszerzése után első helyen jutott be a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem doktori iskolájába, ahol jelenleg is tanul, számos patinás mesterkúzus és fesztivál résztvevője volt, ahol olyan művészekkel dolgozott együtt, mint Kurták György, Kocsis Zoltán, Eckhardt Gábor, Szokolai Balázs. Zenekari szólistaként pedig több mint 70 fellépés fűződik a nevéhez, ami mostantól bővülni fog, mert május 26-án kedden este 19 órától érkezik oda a Magyar Zeneházába.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A kormány célja, hogy hazahozza a beragadt uniós pénzeket, több mint 10 milliárd euróról van szó. Budapest turizmusát és vendéglátását is elérheti a hormozi válság dominó hatása, a buszsávok használatát ellenőrizték a rendőrök hétvégén. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek. A kormány célja, hogy hazahozza az újjáépítési alapban beragadt teljes összeget, 10,4 milliárd eurót, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter szerint a forrásra a magyar gazdaság beindításához van szükség, és sorsdöntőnek nevezte a pénzek lehívásával kapcsolatban folytatott brüsszeli tárgyalásokat. A kormányfő azt is elmondta, a közlekedési és energetikai fejlesztési projektek mellett azért küzdenek, hogy egy nagy bérlakás fejlesztési program indulhasson az uniós pénzekből. Budapest turizmusát és vendéglátását is elérheti a hormuzi válság dominó hatása. Az Auctoris friss stratégiai jelentése szerint a geopolitikai feszültségek, az emelkedő üzemanyagárak és az utazói bizonytalanság a következő hónapokban átrendezheti a fővárosi turizmust. Az elemzést nem összeomlással, hanem fokozatos változással számol. Későbbi foglalások, drágább repülőjegyek és óvatosabb utazói döntések jöhetnek. A jelentés szerint Budapest esetében a következő 6 hónapban 150-300 ezer elhalasztott vagy kieső látogatóval lehet számolni. Az Auctoris szerint a városnak a regionális autóval és vonattal érkező vendégekre, rugalmas foglalásokra és hosszabb tartózkodást ösztönző csomagokra kellene építenie. 7 év szünet után újra van közvetlen repülőjárat Budapest és az Egyesült Államok között. Az American Airlines május 22-e és október 5-e között minden nap indít gépeket Budapest és Philadelphia között. A transatlanti utat a kényelmes, több mint 230 férőhelyes Boeing Dreamlinerek teljesítik. Az új napi járat az üzletembereknek és turistáknak is hatalmas könnyebbség, ráadásul Philadelphián keresztül több mint 100 további észak-amerikai és karibi úti cél válik egyetlen átszállással elérhetővé a magyar utasok számára. Több mint 70 esetben intézkedtek a rendőrök Budapesten, miután a BRFK és a BKK közösen ellenőrizte a buszsávok használatát. A kétnapos akció során a főváros legforgalmasabb útjain, köztük a Hegyalja, a Bajcsy-Zsilinszky és az Andrássy úton tartottak razziát. Az eredmény összesen 73 rendőri intézkedés. Csak a buszsávok jogosulatlan használata miatt 57 autós kapott helyszíni bírságot. A hatóságok azonban nem csak a sávbitorlókra csaptak le, megbüntettek lejárt műszakival közlekedő, vezetés közben mobilozó és biztonsági öv nélkül vezető sofőröket is, három esetben pedig szabálysértési feljelentést tettek a rendőrök. Burkolatjavítást végeznek kedtől a második kerületi Széher úton, a Szerbantal utca és a Bognár utca közötti szakaszon. A Budapest közút közölte, hogy a munkálatok idején forgalomkorlátozásokra és a közösségi közlekedési járatok terelésére kell számítani. Az útfelújítás mintegy 1100 méteres szakaszt érint, a régi burkolatot lemarják, új aszfaltréktek kerül az útra, majd friss burkolati jeleket festenek fel. A munkát több ütemben végzik időszakosan teljes lezárás mellett. Május 26-ától június 7-ig a Szerbantal és a Kuruc utca között dolgoznak, a 129-es busz pedig terelt útvonalon jár. Megújul a Havanna utca 11-es szám alatti játszótér a 18. kerületben. Az önkormányzat közleményében azt írja, tavaly őszvégén zárták le a játszóteret, miután szülők és nagyszülők jelezték, hogy a fák gyökérzete miatt a burkolat több ponton botlás veszélyessé vált. A problémákat azóta elhárították, elkészült az új járófelület és új padokat is kihelyeztek. A teljes felújításból már csak a nagy játszóeszköz cseréje, illetve a hinta esési terének kibővítése van hátra. Az önkormányzat szerint nyárra árnyékos, biztonságos és jól használható játszótér várja majd a Havanna lakótelepen élő gyerekeket.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: Sláger FM.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked,

0: A szerelem, a szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: Ez a Sláger FM.

0: Programajánló.
1: Hát kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, május 30-án szombaton több program is lesz gyereknap alkalmából, meg egyébként is a Magyar Zeneházában, ott a Városliget szívében. 10:30-től délelőtt a koncertteremben rendhagyó zenei barangoló veszi kezdetét, mert hogy a Magyar Zeneháza azon a napon nevet változtat, és gyerekek háza lesz belőle. Sőt, Zenevár, ahol hát már biztosan kitalálták, a zene várja az érdeklődőket. De nem csak nevet változtat, át is alakul a ház, ugyanis családi programok nem a megszokott terekben zajlanak, hanem nagy sikerű sorozatuk a Ramazulinak megfelelő módon az épület legkülönbözőbb pontjain lehet majd zenével játszani, hangszerekkel ismerkedni, foglalkozásokon részt venni. Sőt, aki a program két órája alatt több helyszínen is pecsétet szerez az útlevelébe, az egy apró ajándékkal is gazdagabbá válhat. Hát leginkább abban bíznak egyébként a szervezők, hogy mindenkit, aki ellátogat erre a különleges gyereknapi barangolóra, a zene örömével ajándékoznak meg. A menetrend elképesztő, mert lesz hangzuhatak Belegrai Gabival, aztán gyerekjóga Szentgyörgyi Hannával és Drórácskó Mónikával, aztán a VIP lunchban visszahangozzák a ligadást Földi Verával, a zenepedagógiai teremben jön a hangerdő Szántó Dóra Violával, a könyvtárban világjáró hangmanok Bede Fannival, a hangolja ritmusra megint Tápai Dórával, majd a 220-as teremben, ahogy a csigavonalak barokk zenére Kőszegi Simon Jucussal és Tavasi Ágival is lesznek, de a második emeleti folyosón Titi Támatiné Dorner Ottival, ahogy hangszerfelismerő is várja az érdeklődőket Tarferivel. Hihetetlen gazdag lesz a kínálat a gyerekeknek, akiket persze, hogy szeretnének. Egy összművészeti fesztiválon, mert nevezzük ezt így a gyerekek házában, ami ugye aznapra, ahogy mondtam, nevet vált, a zenére nevelni és abba az irányba terelni. Tehát rendhagyó zenei barangoló május 30-án szombaton 10:30-tól a Magyar Zeneházában.
0: Programajánlót hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Rekordszinten van a sajátos nevelési igényű tanulók száma országszerte. Nemzetközi dohánycsempészbandát számolt fel a NAV több vármegyében. Jelentősen 27%-kal drágulhat a budapesti taxizás, erről pénteken dönthetnek. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Rekordszinten van az SNI-s tanulók száma. Az Eduline azt írja, egyre több sajátos nevelési igényű diák tanul a hazai iskolákban, miközben az intézmények és a szakemberek egyre nagyobb kihívásokkal szembesülnek az integrált oktatás biztosításában. Az SNI-s tanulók létszáma már meghaladja a 69 ezret. Az adatok szerint az érintett diákok többsége integrált nevelésben és oktatásban vesz részt, vagyis többségi általános iskolákban tanul együtt társaival. A legmagasabb arányt Békésvár megyében mérték. A Nemzeti Adó és Vámhivatal egy nemzetközi dohánycsempészbandát számolt fel egy több vármegyét érintő akcióban, írja a 24.hu. A nyomozók Fejér és Baranya vármegyében is lecsaptak, ahol illegális dohánygyárat és nagy mennyiségű feldolgozott dohányt találtak. A hatóság szerint a hálózat külföldi és magyar szereplőkből állt, akik szervezetten szállították és dolgozták fel az adózatlan dohánytermékeket. Az akció során 6 külföldi állampolgárt vettek őrizetbe, és több tonna árut foglaltak le. A NAV szerint a csoport komoly technikai eszközökkel próbálta elrejteni a működését, például a kommunikációt és a hely meghatározást is zavarták. Jelentősen drágulhat a budapesti taxizás, a fővárosi közgyűlés pénteken dönthet a taxisok által kezdeményezett 27%-os tarifaemelésről. A javaslatot a városvezetés támogatja, miután a tárgyalások során áttekintették a szolgáltatók megnövekedett költségeit. A taxisok szerint az elmúlt 3 évben a bérek és az üzemeltetési kiadások jelentősen emelkedtek, miközben a tarifák változatlanok maradtak. A tervezett emelés ugyanakkor aggályokat is felvetett, többek között azzal kapcsolatban, hogy a piac és az utasok mennyire tudják majd elviselni a drágulást. A végső döntést a fővárosi képviselők hozhatják meg a pénteki ülésen. Május 24-e és 31-e között rendezik meg először a Stúdió 26 Báb Fesztivált a Budapest Báb Színházban, amely kifejezetten